tulajdonképpen mindig látható akkor, amikor a prófétát megszólítják. Tudjuk azt is a prófétáról, a magánéletéből, hogy nős volt, de nem tudjuk azt, hogy voltak-e gyermekei. Vannak olyan proféták, profétai könyvekben, akikről egész sokat tudunk a családi életük vonatkozásában, még a gyermekeiknek a neveit. Nevét is Ezékiel esetében ezt nem tudjuk. Ami különös, az ő feleségével kapcsolatban tudunk egy adatot, hogy az ő feleségének a halála egybeesett Jeruzsálemnek a pusztulásával. Azt gondolom, hogy ez egy elég döbbenetes kép. Nyilván a szeretett, a kedves feleségnek a halála és a szeretett városnak a pusztulása együtt, ez valami döbbenetes élmény lehetett a proféta számára, ami nyilván az ő egész későbbi szolgálatát meghatározza. Milyen egy proféta sors? Könnyű, nehéz. Én azt gondolom, hogy egy profétának a sorsa, és ezt találjuk a Szentírásban, ezt találjuk a Bibliában, hogy egy proféta sors az nem egy könnyű sors. Amikor Ezékielről beszélünk, vagy bármelyik profétáról, akkor ugye mi úgy találjuk, és úgy érzékeljük, hogy a proféta az egy megbecsült személy, és mi is így beszélünk róla. Viszont igaz az, hogy hát a proféták nem voltak igazán, vagy nem mindig voltak túlságosan megbecsült személyek. Bár nagyon sok útmutatást adtak különböző helyzetekben, tanácsot adtak, néha intéseket, feddéseket is közvetítettek, és hát ugye azt szokták mondani, hogy az emberről, valakiről általában azt jegyzik meg, hogy milyen rossz dolgot tett, vagy mások szerint milyen rossz dolgot tett. Nyilván egy figyelmeztetés, egy intés, hogyha valaki valakit figyelmeztet, akkor azt ugye úgy szokták értékelni, hogy az nem egy jó dolog, és amikor beszélnek utána róla, akkor nagyon sokszor azt mondják, hogy hát ez az ember, ez nem volt egy pozitív, mert hát állandóan valami gondja volt valakivel. Ezékiel is egy nagy proféta egyéniség, de őnek is folyton gondjai voltak. A körülöttük levőkkel, hogyha a vázatot nézik, akkor azt látják, hogy ítélet Júdán, ítélet a népeken, ez van az üzenetének a középpontjában. Ugye, mint az üzenetének a középpontja, mint az üzenetének a fókusza. Aki ennyit beszél ítéletről, az nem biztos, hogy olyan népszerű proféta, egyáltalán nem is volt így népszerű a proféta, bár nagy tekintélye volt, de igazából a népszerűsége nem volt valami nagy, csak később becsülték meg annyira, és később, amikor az ő proféciái, amikor az ő jövendőlései teljesedtek, akkor értékelték igazán. Azt tudjuk róla, bár nem bibliai forrásokból, hanem biblián kívüli hagyományokból, hogy mártír halált halt. Erre van két nézet, hogy milyen volt az ő halála. Az egyik nézet szerint úgy történt, hogy ló farkához kötötték, és mint ilyen áldozatként halt meg. A másik hagyomány az pedig azt mondja, hogy az egyik előkelő fogolytársa végzett vele, leszúrta, mert feddő beszédet mondott vele kapcsolatban, intő beszédet mondott vele kapcsolatban, és ez az intő beszéd nem tetszett ennek a fogolytársnak, és ezért végzett a prófétával. Későbbi korokban viszont nagyon nagy tiszteletben állt a proféta, és megbecsülték az írását, megbecsülték a könyvét. Igazából ezzel kapcsolatban azt lehet elmondani, hogy ugye tudjuk azt, hogy bizonyos bibliai könyvek, meg prófétai könyvek

beszél. Babiloniak másfajta stratégiát képviseltek a fogság tekintetében. Az ő stratégiájuk az az volt, hogy ők kiválasztották az értelmiségieket, és az értelmiségieket vitték úgymond fogságba és az előkelőket. Az ország, ami maradt, az gyakorlatilag gazdaságilag rendkívül nehéz helyzetbe került, gazdaságilag hát egy olyan helyzet elé nézett, ami nehezen tette lehetővé, hogy fejlődjön az illető országrész. Viszont akiket elvittek, azokkal pedig az volt a cél, hogy beilleszkedjenek, sokszor vezető állásokat kaptak, magas pozíciókat töltöttek be, tanácsadói szerepet, diplomáciai szerepet, lehetőséget kaptak Babilonban. Innen érthető, hogy akkor, amikor Izraelnek lehetősége volt a babiloni fogságból való hazatérésre, akkor egyszerűen nagyon kevesen vették maguknak a fáradtságot, és nagyon kevesen határozták el, hogy elindulnak és visszatérnek Izraelbe. Visszatérnek saját hazájukba, hogy azt újjáépítsék. És nem mentek. Ez volt tulajdonképpen ennek az úgynevezett fogságnak természetesen. Nem azt kell elképzelnünk erről, hogy ezeket az embereket rabláncon fűzték, és kínozták őket éjjel és nappal, hogy minél rosszabb legyen, vagy hogy munkatáborokba zárták őket, hanem lehetőséget biztosítottak nekik az élethez. Nyilván valamiféle szolgálatokat teljesíteni kellett, de igazából hát ez a fajta fogság nem egy olyan rabság, amire sokan talán gondolnak, nem arról szól, hogy ezek az emberek valami nagyon keserves állapotok között lettek volna. A cél az volt igazából ezekkel a fogságba vitelekkel, hogy ideológiailag átalakítsák az embereknek a gondolkodását, és hogy a nagyhatalomnak a gondolkodásmódját, a nagyhatalomnak a kiszolgálását segítsék elő olyan emberek által, olyan tehetséges emberek által, akik erre alkalmasak, és a gazdasági fellendülés, a gazdasági felvirágzást a hódító birodalomban segítsék elő. Még az sem kellett, arról sem kellett lemondani a saját vallásukról, vagy hitükről. Érdekes módon Izraelben nem csak Ezékiel proféta miatt, nem csak a proféták miatt, ebben az időben kezdődik el az a fajta gondolkodás, hogy tehát a fogság idejében, a babiloni fogság idejében kezdődik el az a gondolkodás, hogy össze kéne szedni azt a szellemi örökséget, ami van. Össze kéne gyűjteni az atyáknak a tanításait, a Bibliának a könyveit, ezeket valamilyen rendszerbe kéne rakni, és tulajdonképpen a babiloni fogság ilyen kulturális vagy vallási hitbeli értelemben azért hozott pozitív dolgokat is azoknak a gondolkodásában, akiknek ez eszébe jutott. Azután, mikor ugye ez a fogság véget ért, Círus idejében azt lehet mondani, hogy nagyon nehezen tértek vissza a babiloni foglyok, a Babilonba vitt foglyok az ő eredeti lakóhelyükre. És ami itt történik, ami Ezékiel korában történik, az pedig az a történet lehetne, vagy lett volna, hogy Ezékielnek valamiféle reménységet kell adni a népnek, valamiféle reménységet kell adni ezeknek az embereknek, akik ott vannak. Hogy azt mondtuk, hogy nincs templom, nincs papság, nincs áldozat, nincs semmi. Szellemileg gyakorlatilag az volt a helyzet, hogy vagy teljesen beolvadnak, és elfelejtik a nyelvüket, elfelejtik a kultúrájukat, elfelejtik a hitüket, és elfelejtenek mindent. Úgy, ahogy az északi országrésznek a lakói jártak az asszír fogság idején, elveszítik a reményüket és mindent. És ugye az északi országrész lakóinak a történetéből ma legendák maradtak, olyan legendák, amik azt mondják, hogy valahol

0: megvan az a tíz törzs, amit akkor az asszírok elhurcoltak, és szétszórva élnek. Majd amikor ez a legenda, ez a jövendőlés, ha úgy tetszik, majd amikor a messiás eljön, akkor összegyűjti azokat az északi törzseket, akkor előhívja őket, és akkor elő fognak kerülni majd az eljövendő országban ezek az emberek, és Izrael megint 12 törzsből fog állni. Mi lehet akkor Ezékiel prófétának a küldetése részleteiben? Ezékielnek azt a szerepet adta először is Isten, hogy őrálló legyen. Itt jelent az, hogy őrálló legyen. Figyelmeztetnie kellett a népet arra, amire korábban is figyelmeztették a proféták, hogy a bűnnek következménye van. Hogy a bűnre ítélet fog következni. Ez volt a prófétának az elsődleges feladata. Tehát figyelmeztetés, amit láthatunk is itt a vázlatban, ítélet Júdán, és tulajdonképpen ezekben az ítélő beszédekben az ítélet képét mondja el a próféta különböző formákban, énekekben, üzenetekben, látomásokban, példázatokban, figyelmezteti a fogságban levőket, és mondja el, hogy amit ti most átéltek, ez annak a következménye, hogy engedetlenek voltatok. Amit ti most átéltek, az a ti hűtlenségeteknek a következménye. A bűn, amit elkövettetek, annak a következménye az ítélet. De ha csak ezt mondta volna a prófét, akkor nyilván lett volna néhány tízezer elkeseredett ember, aki számára jövő gyakorlatilag reménytelen lett volna. Így azonban a próféta nem csak azt kapja, hogy figyelmeztessen arról, hogy a bűnnek következményei vannak, hanem a próféta azt a feladatot is kapja, hogy figyelmeztessen, mondja el azt is, hogy van a megmaradásnak lehetősége. És ebben a prófétai könyvben azt láthatjuk, hogy Ezékiel meghirdeti a megmaradásnak a lehetőségét, amit az ítélet a más népek felett tartott ítéletben találunk leírva, ítélet a környező népek felett, az Izraelt körülvevő népek felett. Az ítélethez ugye hozzátartozott, a Júda feletti ítélethez hozzátartozott, hogy a templom elpusztult. Ezt el kellett mondani a prófétának, hogy a templom pusztulása valaminek a következménye volt. De fel kellett tárnia neki azt is, hogy a templom az majd valamikor a jövőben fel fog épülni, felépülhet. Ez a jövőnek a feltárása volt a prófétának a feladata, és tulajdonképpen az ő küldetését ezt teszi igazán nagyjá. Hogy elmondja, emberek, Júda fiai, van remény. Egy olyan helyzetben, amikor tulajdonképpen az összeomlás jelei tapasztalható. Az egyetlen valami, az egyetlen dolog, amihez Izrael leginkább ragaszkodott, az a templom. Nincs templom, akkor nincs semmi. Ha nincs templom, akkor nincs nemzet. Ha nincs templom, akkor nincs állam. Ha nincs templom, akkor Izrael nem működik. És ha nincs templom, akkor nincs jövő. Miért? Mert a templomhoz fűződik az a gondolat, az a képzet, az a hit, hogy a templom az a hely, ahol Izrael istene megjelenik időről időre azért, hogy az ő népével közösségben legyen. Most azt el lehet képzelni, hogyha nincs egy ilyen hely, ahol megjelenjen Izrael istene. Nincs közösség. Akkor ez mit jelent? Azt jelenti Izrael számára, azt jelenti Júda számára, hogy elhagyott bennünket az Isten. Nem tud velünk találkozni. Mi se tudunk vele találkozni. Ez totális depresszió. Nincs tovább. Vége mindennek. És Ezékielnek ezt kell elmondani, hogy nem, nem így van. De Ezékiel is hogy tudja elmondani ezt? Hiszen őnek is meg kell érteni. Amiről az elején beszéltem, az első fejezetekben kapott prófétai látomás az, amivel, aminek a segítségével Ezékiel próféta megérti azt, igazán megérti, amit bizonyára valahol tudott. De ahol igazán megérti azt, hogy Izrael istene nem egy olyan isten, ami helyhez van kötve. Nem egy olyan isten, ami csak Júdában, csak Jeruzsálemben tud, aki csak Júdában vagy Jeruzsálemben tud találkozni az ő népével. És hogyha az ő népét fogságba viszik, akkor nincs több lehetősége a találkozásnak. Ezékiel ezt kapja meg az ő látomásában, amikor azokat a különös képeket látja. Ez az a könyv, ez is, még más bibliai könyvek is vannak, ahol a proféta azt a feladatot kapja, hogy jelképes cselekedetekkel mutassa be Isten szándékát, Isten ítéleteit. A proféta jelképes cselekedetekben kiábrázolja Jeruzsálem ostromát egy agyaktáblán. Azután a hajának és a szakállának a levágásával kiábrázolja azt, bemutatja azt, hogy a nép egy része elpusztul, és bemutatja azt, hogy viszont van egy része a népnek, egy maradék, ami megmarad. Van egy maradék, ami megmarad. Azután egy batyút köt a vállára, és elindul a nép között, ami bemutatja azt, hogy fogságba kell menni, és felrajzolja a támadó hadseregnek az útját. Azután, amikor a felesége meghal, akkor is egy jelképes cselekedetet kell végrehajtania. Ezen kívül az ő könyvében fordul elő nagyon sok olyan történet, vagy példázat, ami talán nem vagyok túl merész, hogyha azt állítom, hogy az új szövetségben folytatódik. Szőlőről szóló példázat. Például egy ilyen, aminek az új szövetségben nagyon sok párhuzama van. Azután ez ugye Jézus példázataiban folytatódik. Azután a nép történetét végigmagyarázza, házasságról szóló képeket magyaráz, Isten és népe kapcsolatát szemlélteti különböző példázatokban. Azután a pásztor képe nála jelenik meg, Ezékiel prófétánál, ami szintén az új szövetségben folytatódik, a pásztornak a képe, különösen János evangéliumában találhatók ezzel kapcsolatos párhuzamok, de ugyanígy el lehet mondani azt, hogy az újjáépített templomról szóló látomás is majd valamikor az új szövetségben folytatódik, illetve ott látjuk azt, hogy egy teljesen kiélelt, egy teljesen kiforrott és megértett példázata lesz az új szövetségben annak, hogy a templom fel fog épülni. Azután ítélet a népek ellen, amivel kegyelmet is hirdett a próféta, és elmondja azt is, hogy az ítéletnek és a kegyelemnek is ugyanaz a célja, ugyanaz a jelentősége. Az ítéletnek is és a kegyelemnek is ugyanaz a célja, mégpedig az, hogy megtudják, hogy én az Úr, Úr vagyok. Izraelnek nagyon nagy problémája volt, ugye, hogy keresgéltek erre és arra, és jobbra-balra. különböző számokra szépnek tűnő, jónak tűnő, meg olyan érdekesnek tűnő vallásos elemeket. És a proféta elmondja, hogy az ítélet és a kegyelem mind a kettő azt jelenti, hogy amit kerestek, azt nem találjátok meg máshol. A kegyelmet, a gondoskodást nem találjátok meg máshol, csak egyetlen helyen. Ott az egész Szentírásban mindig megtalálták Izraelnek hűséges fiai a lehetőséget és a nehézségeknek megoldását, akkor, amikor rádöbbentek arra, hogy egyetlen helyen lehet keresni a megoldást. Amikor kimondták, hogy az Úr az, aki meg tud oldani minden problémát. Ezért kielnek. Még inkább bizonyosságul adja Isten, hogy én vagyok az Úr, és én az Úr vagyok valóban az, aki Izraelnek minden gondját, minden nehézségét megoldhatom. Az én számomra három nagyon fontos dolog van ebben a könyvben. Illetve talán egy negyedik, egy apróság. És ezzel a negyedikkel kezdeném. Az első, illetve ez a dolog, az egyik ilyen dolog az apokaliptikának a megjelenése. Amikor apokaliptikáról beszélünk, akkor hát ugye olyan érdekes gondolataink támadnak, hogy mi az apokaliptika. Volt egy teológiai tanárom, ma Szegeden, nem mondhatom, mert jó messze van, úgyhogy nem hallja. Szeged Kálvin téri református templomot vezeti, mint lelkész, ma is tanít, és új szövetséget tanított nekünk, és bejött az első órára, és a következő kérdést tette fel. Mi az apokaliptika? És akkor azt mondja, üde hallgatót, néz körbe, meg amerre kell, és mindenki mond valami ötletet, és mindenki ugye elmondja a kis ötletét, a következő a professzor úr reagálása. Minek járnak maguk teológiára, ha még ezt se tudják? Megmondom a választ, hogy érthető legyen a dolog. Ugye mindenki elmondta, hogy hát az apokaliptika, az ilyen képek, meg olyan képek, meg nem tudom én, jelenések könyve, meg mindenfélét elmondtak, és akkor erre ugye ez volt a válasz, hogy kár magunknak ide járni. És a következő az egyszerű válasz az apokaliptikára. Mi az apokaliptika? Az apokaliptika irodalmi műfaj. Ez ilyen egyszerű, és tényleg az, nyilván amit elmondtunk, mint hallgatók, az mindig igaz volt, és mint egy jellegzetesség megtalálható ebben a műfajban, de az apokaliptika önmagában az egy irodalmi műfaj, amihez bizonyos jellegzetes stílusok és képek tartoznak. Ami Ezékiel könyvében megjelenik, bár ő a korai apokaliptikának a képviselője, igazából ilyen, és ez nem jelenti azt, hogy ez valami szörnyű dolog, tehát nem jelenti azt, hogy ez valami hókusz-pókusz, meg varázslás, meg nem tudom, én egyszerűen azt jelenti, hogy az üzenet átadásának az egyik módja, hogy különböző képekben, amik érthető, tehát nem ilyen kreált képek, amik soha sehol nem léteztek, hanem olyan képek, olyan prófétai képek jelennek meg, aminek mindnek megvan a valahol a jelentősége, magyarázata, amik nem idegen és nem új dolgok. Mindnek a pontos jelentését meg lehet találni, de Ezékiel üzenetének bizonyos helyein ezek nagyon fontossá válnak ezek a képek. Már általában a késői apokaliptikában mindig a végidejére szóló üzenetet szokták ezek az apokaliptikus képek tartalmazni. Ezékielnél ilyen viszonylag kevés van, talán a jeruzsálemi templomnak a felépítése, majd a jövőben, ami ugye úgy jelenik meg Ezékielnek a proféciájában, Ezékielnek a könyvében, hogy ez a templom, ez tulajdonképpen fel fog épülni, mikor vége lesz a fogságnak, de vannak olyan elemei is, ami nagyon nehéz elválasztani ettől a földi reménységtől, és valahova igazából kivetítődik ez a kép, és a mennyei reménység, vagy az újjáteremtett földnek a reménységévé válik, és a jelenések könyvében lehet igazából megérteni azt, hogy mire gondol a proféta, vagy miről is szeretett volna beszélni, hogy majd lesz Lesz egy olyan ország, a messiásnak az országa, amikor minden más lesz. És a dolgok igazából visszakerülnek a maguk helyére. Sőt, olyan dolgok fognak lenni, és olyan dolgok történnek majd, amiket mi még itt nem tudunk elképzelni, amiket Izrael és Júda nem tudott elképzelni a saját életében. És ezek a dolgok hozzájárulnak ahhoz, hogy az ember egyre tökéletesebb legyen, és egyre közelebb kerüljön ahhoz az Istenhez, aki őt teremtette. Nagyon érdekes képek vannak ebben az apokaliptikában. A másik fontos dolog az én számomra, amit nagyon szeretek ebben a könyvben, Ezekiel proféta könyvének a 37. Ennek a könyvnek a 37. fejezetében, ami tulajdonképpen egyfajta fordulópontja is a könyvnek, arról kap egy látomást a proféta, illetve utasítást, hogy egy olyan mezőn jár, olyan mezőn van, ahol elszáradt csontok vannak. Ami nyilván lelki és fizikai dolgokat jelöl. Az elpusztult népet, és a lelkileg kiégett, a reményét vesztett, a hitét vesztett, a távlatait vesztett, és amit emberileg és lelkileg lehet nyomorúságnak nevezni, mindent vesztett embernek a képe. A proféta kérdése az, hogy vajon megélednek-e ezek a csontok? Ez egy mai kérdés, nem? Ahogy járok, kelek ugye magam kis környezetében, meg a közel-távol, nagyon sokszor fel lehetne tenni ezt a kérdést, hogy vajon. Hallottam egy száraz statisztikát, milyen 21. századi magyar fiatal, vagy nem csak fiatal. Következő. 21. századi magyar fiatal magányos, otthon ül, dohányzik, és vagy drogozik, és tévét néz, vagy számítógép előtt ül, és a kompjúterét babrálja. Ugye, ezek szép kilátások. Na, én azt mondom, hogy erre lehet feltenni ezt a kérdést, hogy vajon megélednek-e ezek? Hát Ezékiel tudta a választ, illetve megkapta a választ, hogy igen, megélethetnek, de ahhoz valami olyan dolog kell, ami hát igazából nem emberfüggő, hanem attól függ, aki Ezékiel profétát is irányította, vezette, és igazából, mikor ezeket látja az ember, akkor azt mondja minden józan ember, hogy tényleg valamire szükség lenne, hogy mert szétesik a társadalom, szétesnek a családok, szétesnek a közösségek, szétesik minden. És azt gondolom, hogy ez nagyon igaz, és nagyon így van. Lehet egy változás, nem tudom mikor, Ezékiel se tudta mikort, a választ kapta meg, hogy ha eljönnek a feltételek és a körülmények, akkor valaki megélesztheti, felélesztheti, összerakhatja azt a sok problémát, megoldhatja, ami körülvesz bennünket, körülvesz mindannyiunkat, mint emberek. A következő nagyon érdekes, az a templom a könyvnek a végén található fejezetekben, könyv végén található fejezetekben, a 40-től a 48. fejezet, ami tulajdonképpen Izrael helyreállításáról, templom helyreállításáról szól. Ugye ebben vannak olyan kép. Ez a templom gyakorlatilag nem valósult meg, de ugye, mint említettem, hogy itt két kép, egy földi és egy másik dimenziónak a képe keveredik egy kicsit ebben a látomásban, ebben a leírásban, és igazából annak a dimenziónak a képe, ami nem a földi, hanem egy másfajta, egy magasabb dimenzió, ott látható az, hogy a templom igazából a maga tökéletességében állni fog, és a küszöbe alól forrás fakad, és a környékén pedig olyan fák teremnek, amik az emberek gyógyítására valók. És ez a kép megjelenik az Új Szövetségben, a Jelenések könyvében. Mert gyógyítás, a remény veszett a beteg ember gyógyítására szükség van, és olyan forrásokra, amik igazán életet adó vizet adnak, olyan szellemi, lelki forrásokra, amik képesek arra, hogy a lelkileg haldokló embert felélesszék és átalakítsák. És azután szeretnék beszélni egy néhány rövid gondolatban arról, amit én a legfontosabbnak tartok, hogy nekem legjobban tetszik, tehát nem biztos, hogy ez a legfontosabb, nekem legjobban tetszik. Ez a bizonyos első fejezeteknek a képe. Mit is jelentenek ezek a képek? Ezek a képek a következő jelentést hordozzák magukban. Az első dolog, ami ebben a látomásban van, hogy amikor olvasok az első fejezeteket, akkor azt láthatjuk, azt olvashatjuk, hogy olyan, mint hasonló a valamihez, nem mondja, hogy az. A proféta mindig azt mondja, hogy olyan, mint, és hasonlít, és úgy tűnik, és olyannak láttam, mintha. Mi azt jelenti, hogy a proféta valami olyat látott, amit nem tudott leírni, nem tudott elmagyarázni. Olyan képet látott, amire nem voltak szavai. Egy olyan látomásban volt része, olyan üzenetnek volt a része, amit nem bírt a saját fogalmi köréből leírni. Csak azt tudta elmondani, hogy olyan, mintha úgy tűnik, úgy nézett ki, és hasonló volt ehhez vagy ahhoz a dologhoz. A második dolog, ami feltűnő, az, hogy ezt a látomást Babilonban kapta. Ebben a látomásban láthatók furcsa képek, amikor azt látjuk, hogy három-négy arca van, négyféle arca van egy-egy fejnek, és mik ezek. Babilonban készültek olyan ábrázolások, amik az ottani helyi isteneknek, vagy kultuszi tárgyaknak bizonyos tulajdonságait jelképezték, vagy jelentették. Ezékiel ezeket ismerte, a jelentésüket. Amikor ezt a látomást kapja, megérti azt, hogy valamilyen jelentésük van, valamilyen jelentése van ennek a látomásnak, amit ő kap, amit ő így bír megfogni. Úgy lesz érthető számára az egész eseménysor, az egész elhívás és az, hogy kivel találkozik, csak akkor lesz érthető számára, hogyha olyan képeket kap, olyan dolgokat lát, amiket fel tud ismerni, amiket be tud azonosítani, amiknek tudja az értelmét és tudja a jelentését. Különben az egész valami olyan kusza, zagyva dolog lenne. A dicsőségnek a leírását, a dicsőségnek a látását csak ezen a módon tudja felfogni, csak ezen a módon tudja értelmezni a proféta. Ezen a módon viszont a számára világos üzenetet hordoznak, és elmondják, hogy az, aki számára ezt a látomást adta, az milyen tulajdonságokkal rendelkezik. És képes arra, hogy egy idegen földön, egy idegen országban, egy idegen környezetben kialakuljon benne valami meglepő, de mégis valami reménység. Valami olyan, amivel lehet előre menni, amivel lehet tovább menni. Harmadik dolog. Azt látta, hogy Isten trónja a templomban volt. Mivel pap volt, ismerte ezt a képet, tudta azt, hogy Isten megjelenik a templomban, ahogy Mózesnek megjelent, megjelenik a kérubok között, az ő dicsősége, azért, hogy az ő népével lakozzon, hogy az ő népével lakjon. És ezután a következő képet látja. Azt látja, hogy az, aki eddig a jeruzsálemi templomban ült az ő trónján, jeruzsálemi templomban jelent meg jelképesen a kérubok között, az elhagyja a templomot, azért, hogy az ő fogságban levő népének reménységet vigyen a proféta üzenete, a proféta szavai által. A proféta megérti azt, hogy Isten az ő kedvéért, az ő népének a kedvéért elhagyja a jeruzsálemi templomot, azért, hogy a reménység üzenetét vigye a reménytelenségben élőknek. Talán ezért is úgy volt, mint sok kortársa, vagy mint a 21. századi ember, hogy ha nincs kultusz, akkor nincs reménység. Éppen Ezékielnek és éppen 21. századi embernek azt mondja a Biblia, hogy a reménység az nem a kultuszból fakad. Reménység az bármikor és bárhol ott lehet, ha mi tudjuk azt, ki a mi reménységünknek a tárgya. Nem egy amulett, hanem
1: reménység tárgya, a reménységnek a letéteményese valaki olyan, akiben tényleg lehet reménységet találni, és ezért kér ezt tanulta meg az első látomásában. És ezért lett meghatározója az ő népének, ezért lett az, aki valóban reménységet tudott közvetíteni, reménységet tudott átadni, egy olyan üzenetet, ami kitartott addig, amíg visszatérhettek Izrael földjére, és újra megépült a templom, és ez a reménység kézzelfogható valóság lett. Én azt gondolom, hogyha ezt megértjük ebből a könyvből, akkor már nagyon sokat nyertünk. Köszönöm szépen a figyelmet!

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, ami...

24. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség. 19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám, és...

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész.

Zsoltárok könyve 119. fejezet 151. vers. De te közel vagy, Uram, és minden parancsolatod igazság.

Jézus nem csak meghalt értünk emberekért a kereszten, hanem ma a mennyei templomban is közben jár, szolgálatot végez azokért, akik az ő nevében folyamodnak Istenhez. E szolgálatról, a mennyei templomról szól az az emlékedés részlet, amelyet mai műsorunkban hallgathatnak meg kedves hallgatóink Vég József előadásában. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és jó rádiózást kívánok!

0: reménység hangja.
1: A naponkénti szolgálat mellett volt egy olyan szolgálat, amit évente csak egyszer végzett el a főpap. Ez a szolgálat a Szent Sátornak a külső helyiségében történt. A pap odavitte ezt a vért, amit leölt a zsidó ember, és oda hintette a templom felé, a függöny felé. Ezzel azt jelezte, hogy az a bűn, ami most lekerült a bűnösről, ez átkerült a szentélyre. Ez átkerült a templomra. Nincs eltörölve, de a templomon van. Úgy is mondhatnám, Isten magára vette a bűnömet. Már többi engem nem terhel. Kedves testvérem, amikor téged a bűntudat nyom, amikor azt mondod, ilyen ember nem üdvözülhet, ilyen ember nem kaphat örök életet, aki így szól a feleségéhez, aki így bánik a gyerekével, aki ennyire lusta, aki ennyire szeretetlen, ő nem kaphat örök életet. Mert azt mondja, a vér beszél helyetted. Te soha nem leszel elég jó, hogy örök életet kapj, de az a bűn, amit megvallottál a Krisztus vére által, a te bűnöd most a szentélyen van. Most a templomon van. Nem terhel többé téged. Nincsen semmiféle vádolás azok ellen, akik a Krisztus vérében hisznek. A mennyei templomi szolgálat bemutatja azt, hogy mi a bűnbocsánatnak, a bűnvallomásnak és a bűnbocsánatnak a lényege. Egyedül csak Krisztuson keresztül lehetséges. Semmi sincsen tőlünk. Semmi sincs az, hogyha valami jót teszek, akkor majd megbocsátja Isten a bűneimet. Nincsen jó tétemény ebben. A krisztusi szolgálat azt mondja, hogy te semmit nem hozhatsz föl a halálos ítélet ellen. Lehetetlen. Lehetetlen. Az se, hogy próbálod betartani a törvényt. Nem lehet fölhozni. Hogyha te már elloptál egy gazdától egy bizonyos pénzt, akkor utána hiába vagy hűséges a többin, az a rész hiányzik. Az más kérdés, hogy a Biblia tanítása szerint nem is tudsz hűséges lenni a többin sem, mert ugyanúgy lopni fogsz, hogyha valami nem történik veled. Nem tudsz mit felhozni. Az előzőleg elkövetett bűnökre semmit nem lehet felhozni. És azt mondja Jézus, én itt vagyok, a bikák és a tulkok vére, az nem törli el a bűnt, nem segíthet, én itt vagyok, testet alkottál nekem. Eljöttem, hogy közben járjak, eljöttem, hogy megmentsem a bűnöst. Ez a vér átkerült a templomra, Krisztus vére által a bűneinktől megszabadultunk, nem terhel bennünket az adóság, és egy évben egyszer, azt most nincs idő kikeresni Mózes könyvében, azt olvasjuk, hogy a főpap bement a szentek szentjébe. Először odahoztak két kecskebakot, sorsot vetettek, hogy melyik legyen az úré, melyik legyen sátáné, azázelé, és amelyik az úré volt, arra rávallották Izrael összes bűnét, ami csak földgyűlöm lett a templomon. Az év során, ami csak földgyűlöm bűnt, összes rávallották. Megölte az állatot, és a vérrel megtisztította magát a templomot. Bement a szentek szentjébe, ahol a frigyláda van, és a frigyláda fölé hintve a vért, az a bűn, ami rajta volt, átkerült a főpapra, a főpap kijött a szentek szentjéből, odament az Azázel bakjához, ráhelyezte az Azázel bakjának fejére a kezét, és a bűnöket rátette. Minden zsidó tudta, hogy a bűneim többé már sem a szívemben, sem a templomban, hanem a bűn szerzőjén vannak Azázel bakján. És az pedig egy arra kiválasztott ember elvezette a pusztába, ahol aztán el kellett, hogy pusztuljon. Isten végső megoldást talál a bűnre. Azt mondja, minden bűnt el fogok törölni. És amikor azt olvassuk Dániel könyvében, hogy 2300 év, és megtisztul a szentély, akkor ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus, mint a mi főpapunk, a 2300 év leteltével bemegy a szentélybe, és a saját vérére hivatkozva eltörli az ott felgyülemlett bűnöket. És amikor majd kijön a templomból, tudjuk, lejön a földre, és Sátánra helyezi, és a föld ezer évig pusztaság lesz, és Sátán ezer évig a pusztában fog bolyongani, és utána el fog pusztulni. Az árnyékszolgálat tökéletesen bemutatja nekünk azt, hogy Istennek milyen megoldása van a bűnre. Tökéletesen bemutatja nekünk azt, hogy a jelen való kornak az üzenet az, Krisztus követő ember, olyan megoldást találtam, hogy amíg még élni fogsz, itt a földön élni fogsz, akkor lesz egy pillanat, amikor a bűnök eltörlése bekövetkezik, és több bűn már nem keletkezik. És lejövök hozzád, és neked adom a jutalmat. Vagyis azt mondja a jelenkornak szóló igazság, ami speciális mának szóló bibliai igazság, hogy az embernek tökéletességre kell törekedni, de nem csak annyira, mint az előző korokban, hogy a bűnök megbocsátatnak, és a szándékaim szerint igaznak vagyok nyilvánítva, és majd az új testben nem fogok vétkezni, hanem odáig, hogy Isten ezzel a nemzedékkel azt gondolta el, hogy úgy fognak járni Istennel, úgy fogják követni a bárányt, valóban megy, hogy nem fognak az utolsó szakaszban bűnt elkövetni. Isten bemutatja, hogy az igazi követők teljes bűntelenségben fognak élni bizonyos ideig. Ez tehát a szentétana. A szentétanak az első része, ami konkrét hatással van ránk. De végül is, hogy történik a bűnöknek az eltörlése? Ugye Dániel könyve 7. fejezetében olvassuk, azt ne keressük ki, de otthon meg lehet keresni, hogy láttam, hogy mint egy emberfiát vittek ahhoz, akinek napjai megszámlálhatatlanok. Vagyis láttam Jézust, mondja Dániel, amint az atyához vitték őt, és könyveket nyitottak meg, és megítéltetének abból a föld lakosai, hogy mi volt a könyvekben írva. Tehát a szentély megtisztításának a tana, ami egy elvont tana, az voltaképpen azt jelenti, hogy 1844 óta elkezdődött annak vizsgálata, hogy melyik valaha élt ember neve mellé mi van beírva. Milyenek a szándékai, milyenek a gondolatai, milyenek a cselekedetei, milyen a szíve. És aszerint beírja mellé Isten, bűneit eltörölhetik, vagy beírja mellé, vissza kell tenni rá, és meg kell halnia. Azt mondja Jelenések könyve, aki nem találtad ott az élet könyvében, ami a bárányé, azoknak a második halált el kellett szenvednie. 1844 óta a világnak szüksége van arra, hogy hirdessük azt, hogy a vizsgálati ítélet elkezdődött. Bétölt az idő. A vizsgálati ítélet folyik, és hamar eljövök, és büntetésem és jutalmam velem van. Hol vannak azok, akik ezt hirdetik? Hol vannak azok, hol hallja a világ ma, hogy itt van a nyakunkon? Hol hallja a keresztény vezetőktől a világ ma, hogy óriási bajban vagytok, idézőjel bajban, addig, amíg Isten meg nem ismeritek? Vagy azt hirdetik, hogy békesség, biztonság? Azt hirdetik, hogy fogjunk össze, és közös erővel tegyünk egy jobb világot, hozzunk egy jobb világot létre, győzzük le a terrorizmust, győzzük le az éhséget, győzzük le a betegségeket. Ezt hirdetik? És ez az kell, hogy az egyház vezetésével és a világpolitikusok vezetésével Európával, Amerikával fogjunk össze, és legyen egy jobb világ. Ezt hirdetik a világnak. Ezt hirdetik. És beállnak mellé az egyházi vezetők is. Ugyanaz történik 2000 évvel később, mint ami történt Jézus első eljövetelekor. Bétölt az idő, elközeledett a mennyek országa, itt van a messiás a földön, itt jár közöttünk, és köves engem. Nem, nekünk nem ilyen üzenet kell. Nekünk az üzenet kell, hogy eljött a messiás, aki újra Izrael csodálatossá teszi, nagyjá teszi, és lerázza a Róma igáját rólunk, és lesz egy izraeli királyság, ami az egész földet új rend alá teszi, és mindenki boldog lesz. Nem kell nekünk az az üzenet, hogy Krisztus elkezdte az ítélet munkáját. Nem kell nekünk az, hogy a vizsgálati ítélet folyik. De nem csak, hogy nem kell, és éppen ezért nem is hirdetjük. És miközben a vizsgálati ítélet foly, mindenki tudja Mózes könyvéből, kint ültek az Izrael gyermekei, és magában fordulva mindenki azon gondolkodott, hogy van-e olyan bűn, amit nem vallottam meg? Van olyan bűnöm, amit nem mondtam ki az atyának, és nem került át? Valami bűn még csatlakozik a szívemhez, és ezért nekem is pusztulni kell, vagy minden bűntől meg tudtam szabadulni. A Jákób éjszakáján a Krisztus követők imádkoznak, óriási lelki nyomás alatt vannak, és hogyha egyetlen olyan bűn az eszükbe jutna, amit nem vallottak volna meg, és nem tettek volna le, akkor nincs, nem lehetne menekülésük. Ez ugyanaz, mint a Jom Kipur napján, a nagy engesztelési napon, ha a bűneimet nem vallottam meg, és nem került át a templomra, és Isten nem rendezi el, akkor nekem nem használ a nagy engesztelési nap. Kedves testvéreim, nekünk is erről szól a szentély tana, Azt mondja, én most benn vagyok a szentek szentjében, a függöny mögött vagyok, és a bűnöket eltörlöm. Gyermekem, vigyázz, hogy minden bűnöd, amit csak van, hárítsd át, kerüljön át a szentek szentjére. Nem neked kell megoldani. Valljátok meg bűneiteket. Valljátok meg bűneiteket, és akkor átkerül a szentek szentjére. Olyan érdekes, hogy annyira egyszerű az üdvösség tana. Nem egy matematikai, nem tudom, nagy tudás kell hozzá. Valljátok meg bűneiteket. Ismerjétek el, hogy bűnösök vagytok, és bízzatok abban, aki azt mondja, tegyétek át a mennyei szentek szentjére. Különben ez a Dániel könyve 7. fejezet, hogy láttam, mint egy emberfiát, aki ment az öregkorúhoz, így van rossz fordításban, és könyvek nyitatának meg. Malakiás azt mondja a 3. fejezetben, láttam az urat, aki eljön az ő templomába. Ez ugyanaz a jelenet. Aztán a másik jelenet, amikor azt olvassuk Máté 25-ben, ha jól emlékszem, hogy a vőlegény elmegy, hogy a mennyasszony megkapja. Ugye úgy van az esküvő, hogy elmegy a fiú a mennyasszonyért, és amikor megkapja a mennyasszonyt, akkor együtt jönnek, hogy együtt legyen a mennyegző. És Jelenések könyvében, jól emlékszem, a 21. fejezetében azt lehet olvasni, hogy és én János láttam, 21.2, és én János láttam a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszonyt. 9. vers. És jött hozzám egy a 7 angyal közül, akinél a 7 utolsó csapással telt 7 pohár volt. Milyen érdekes, hogy a csapások előtt van ez a felismerés, hogy Jézus megy a mennyasszonyért. A csapások még nincsenek itt. Gyere, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. És elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem azt a nagy várost, a Szent Jeruzsálemet, amely az Istentől szállott alá a mennyből. János ugyanazt látja, amiről különben Pál apostol beszél, hogy van fönt egy mennyei templom, és van fönn egy mennyei Jeruzsálem, és ez a mennyei Jeruzsálem az, amit Jézus meg fog kapni. Ez az a mennyasszony, amit hogyha megkap, akkor majd leszáll a földre, és láttam leszállni a földre, és itt új föld lesz majd. 1844 után és azóta a Biblia igazságait ismerők tudják azt, hogy bementek lélekben Jézussal együtt erre a mennyegzőre. Amikor a fiú, az emberfia elmegy az öregkorhoz, hogy megkapja az ő mennyasszonyát. És amikor meg fogja kapni a mennyasszonyt olyan királyságot, ami soha örökké nem fog megromolni, akkor eljön majd és leszáll majd a földre. És amikor leszáll a földre, az lesz a mennyegző, amikor a vacsorán, a mennyegzői vacsorán ott leszünk majd mi. Minden bibliai igazság csodálatosan kapcsolódik egymáshoz. És azt mondja, gyermekem, én most már az atyától kérem a mennyasszonyomat, de nagyon szeretném, hogyha te ott lennél az én mennyegzőmön. Ezért hangzott 1844-től, imhol jó a vőlegény. Egyszer a vőlegény elmegy az atyához, hogy megkapja a mennyasszonyt, és egyszer a vőlegény el fog jönni a mennyegzői házba, ahol majd a nagy vacsora lesz, ahol nekünk majd tiszta ruhában kell megjelenni. Ugye milyen csodálatos, kerekedséges tanítás? Amikor az ember erről gondolkodik, akkor azt mondja, van az életemnek nagyobb célja annál, hogy lássam azt, amint Jézus magához veszi az örök várost, és én ott leszek ezen az ünnepen. Ott leszek egy asztallal vele, egy asztalnál vele, és színről színre látom őt, és látom az összes testvéremet, akik szintén a Krisztus vére által győztek a bűn fölött. Van ennél a tudásnál nagyobb szívbe markoló motiváció, szabad ilyen idegen szót használnom? Tud valamit, valami az ember tudja jobban motiválni ennél? Én azzal az Istennel akarok együtt lenni, aki meghalt, értem. Azzal az Isten akarok együtt lenni, aki nem csak meghalt a kereszten, értem, borzalmas halállal, hanem a kereszt halál után felment, és ma is minden percben, minden órában szüntelenért, értem, munkálkodik. Azt mondja, hadd legyen a Józsinak örök élete, mert meghaltam, érte. Hadd legyen örök élete, mert azt akarom, hogy a vacsorán velem legyen együtt. Hát micsoda energiát ad ez, és ez még semmi. Ez még a bibliai tudásrendszernek csak az első két oszlopa. És majd még jön a többi. Jön a sokkal fontosabb, nem tudtam elmondani. Jön az majd, hogy hogy ott, azt mondja Jelenések könyvében János apostol, és amikor a mennyei templomban a függöny félrehúzódott a kárpit, akkor meglátszott ott a frigyláda. Azt mondja János, Pál apostol azt mondja, és benn van a mennyei szentek szentjében a szövetségládája, benne a kőtábla. Pál tudta, mint farizeus, tudta az Ószövetség alapján, tudta az imái alapján, hogy mi van, és Jánosnak néhány évtizeddel később megmutatta az Isten. Ő nem csak, hogy tudta, hanem látomásban látta, és meglátszott a mennyei templomban a szövetség ládája, és benne a két kültábla. Krisztus bemegy ide, és ott áll a szövetség ládája előtt. Egyetlen egy felekezet, és korábban Luther, Calvin és a többiek nem tudták, mi a kapcsolat a törvény és a kegyelem között. És amikor Krisztus a saját vér által a szentek szentjébe belép, amikor összeroncsolt kezére, oldalára és lábára hivatkozik, és tökéletes, bűntelen életére a törvény előtt, akkor igazság és irgalom találkozik, és csókolgatják egymást. Ki az igaz? Egyedül Isten az igaz. Ki az irgalmas? Egyedül Isten az irgalmas. A két isteni tulajdonság bent a szentek szentjébe találkozik. Van még egy olyan bibliai igazság, ami bemutatja Isten tökéletes megoldását a bűnödre? Belép Krisztus a szentek szentjébe, és azt mondja, én az igazságtalant igazzá teszem, és én magam nem válok ezáltal igazságtalanná. A törvényt felemelem, örökérvényű, a törvény nem csorbul, és ugyanakkor örök életet adok igazságban és irgalomban. Micsoda isteni megoldás ez? Azt mondja a Biblia, az angyalok vágyakoznak betekinteni ebbe a titokba. Kedves testvérem, amikor a Biblia speciális igazságait kezdjük el tanulmányozni, akkor az annyira elragadja a szívünket, hogy nem fogjuk kérdezni azt, hogy mit kell tennünk, mert együtt vagyunk Krisztussal a szentek szentjében. Amikor leborulunk imádkozni, látjuk ott, amint ott van, és értünk jár közben. Ez a jelenkornak szóló igazság. Ez az, ami az embert meg tudja a bűnbetegségéről szabadítani. Ez az, ami örök életet, üdvösséget fog hozni. Amikor az ember megérti azt, hogy Krisztus hogyan jár közben, megérti ezt a végtelen szeretetet, vagy megérinti ez a végtelen szeretet, akkor már nem csodálkozik azon, hogy Mózes azt mondja, inkább engem törölj ki, és a népnek adj még egy esélyt. Amikor az ember, akár Mózes, akár ma élő ember meglátja ezt a szeretetet, az Isten szeretetének a mélységét, abban a pillanatban már megszűnik önmagáért élni. Abban a pillanatban már más motivációi, más indítékai vannak, és megváltozik. Nem azért változik meg, mert a törvényt akarja betölteni, nem azért változik meg, mert a törvényben jár, hanem azért változik meg, mert meglátja a felemelt Krisztust, a közben járó pap Krisztust, a bűnöket eltörlő főpap Krisztust, és egy kicsit felfog belőle, hogy Isten mennyire szeret bennünket.

0: másikkal, és nem kavarodik úgymond gyilkosságba. Vannak azért jó példák is erre. Ismertem egy lányt, aki éppen ilyen dilemmával küzdött tiniként. Az apja, aki addig példás szigorral egyedül nevelte fel, azzal fenyegette meg ezt, azzal súlyosbította ezt a dilemmát, hogy megfenyegette, hogy amennyiben nem szakítja meg a kapcsolatot a fiúval, és nem vett véget ennek az egésznek, akkor kitagadja. Ezt tanácsolták, az abortuszt tanácsolták a tanárai, az abortuszt tanácsolta az orvosa. Valamiért megkérdezett engem is egy délután, tehát beszélgettünk. Én nem mondtam, hogy mit tegyen, vagy mit ne, de a végén nem ment el az abortuszra. A barátja, családja befogadta, és egészséges kisfia született, és nem telt bele talán egy-két év, az édesapja elég idős volt, már meghalt, tehát az apával töltött időből csak ezt az egy-két évet veszítette el, viszont nem állt ott tiniként egyedül a nagyvilágban, mert senki nem volt akkor az új családján kívül. Azóta már másik gyermeke is született, tehát igaz ugye, hogy nem végezte el a rendőrtiszti főiskolát, amit tervezett, de van egy családja, úgyhogy ami eredetileg rossznak indul, azt Isten képes jóra fordítani.
1: Igen. Milyen szerepe lehet, ugye te is egy kis gyülekezeti közösségnek a tagja vagy, milyen szerepe lehet egy ilyen helyzetben egy gyülekezeti közösségnek? Milyen kellene, hogy legyen a szerepe? Talán inkább erről az oldalról közelítsük meg, hogy milyen kellene, hogy legyen a szerepe egy gyülekezeti közösségnek?
0: Ilyen döntési helyzetben nem a nagy okosságokat várják tőlünk, hanem az együttérzést, és annak a tudatosítását, hogy akkor is szeretjük, ha jól dönt, akkor is, ha rosszul, akkor is, ha egyezik a véleményünk, akkor is, ha nem. És azt is tudatosítani kell, hogy a Jóisten képes mindent megbocsátani, pontosabban minden megbánt bűnünket képes megbocsátani. Itt a probléma sokszor az, hogy fásultság miatt már meg se bánjuk a bűnöket, tehát nagyon kell vigyázni, hogy meddig megyünk el ebben a folyamatban.
1: Igen, hát például én ilyenre is gondoltam, nem tudom, bizonyára, hogy te is gondoltam, mert láttam, hogy nagyon sok szép, értékes bibliai szakaszt idéztél, hogy például Titusnak írja Pál apostol, ugye, hogy legyen olyan kapcsolat a gyülekezet idősebb nő tagjai, nő testvérei között, és a fiatalabbak között, ugye azt írja konkrétan, hogy az idősebb asszonyok megokosítsák a fiatal asszonyokat, hogy a férjüket és a magzataikat szeressék. Igaz, tudom, hogy a magyar nyelv az még a 30 évesre is néha azt mondja, hogy a lelkemből lelkedzett gyönyörű magzatom, de itt én úgy gondolom elsősorban erre utal az apostol, hogy el tudják fogadni, tehát hogy a fiatal anyák még akkor is a körülmények nehezek és fullasztóak, akkor is el tudják fogadni a saját élettapasztalataikat átadni, hogy Isten át fog téged ezeken a dolgokon segíteni. Gondolom, ezek, amiket te is idéztél, ez felsorakozik, ez az ige, és most át kell lépnünk, az időnk rettenetesen rohan, arra a kérdésre, hogy egy kicsit beszélgessünk arról, hogy ezekben a dolgokban mi a férfiak és az apáknak a szerepe. Ugye itt ezzel a nagyon kedves történettel, amit elmondtál ezzel a fiatal lányjal kapcsolatban, ott már egy kicsit azért érzékeltük, vagy láttuk azt, hogy milyen szerepük kell, hogy legyen a férfiaknak és az apáknak.
0: Az apák és a férfiak felelőssége óriási. Jelenleg ez nem nagyon látszik, vagy egyáltalán nem látványos, mert háttérbe húzódva úgy tesznek, mintha minden hatalmat és lényegi döntést a családtervezés ügyében a nőre ruháztak volna át. Valójában azonban még mindig rajtuk, a viselkedésükön, a hozzáállásukon múlik minden. Ha a férfi nagyon felelősségteljesen viselkedik, akkor nincs az a nő, aki elvetetné a magzatát. Az a férfi az, akinek feladata, hogy megfelelő hátteret biztosítson a leendő családjának, és itt nem elsősorban az anyagi háttérről van szó, hanem a lelki háttérről. A családok

0: eshetnek, vagy ki sem alakulnak, hogyha nincsen ez a lelki háttér. Ha a nők nem érzik magukat testi-lelki biztonságban, nem vállalnak gyermeket. Egy felelősségteljes férfi mellett, főleg ha ő is keresztény, tehát bízik Isten vezetésében, és maga is megtesz mindent annak érdekében, hogy ez az otthon megteremtődjön, akkor képesek vagyunk hitben elfogadni és elindulni akkor is, hogyha pillanatnyilag még nem látjuk előre, hogy hogyan is lesz ez lehetséges. A régi mondás szerint, hogyha Isten ad báránykát, akkor ad hozzá legelőt is. Itt arról van szó, hogy elfogadjuk azt, amit vagy akit kapunk Istentől, igyekszünk a legjobban alakítani mindannyiunk sorsát, és közben bízunk abban, hogy amire mi nem vagyunk képesek, azt Isten majd megoldja. Máté evangélium a 6. fejezetében van írva, hogy ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, hogy mit tegyetek, mit igyatok, mibe öltözködjetek, a ti mennyei atyátok eltart még rajtatok kívül sok minden mást. Van a férfiaknak másik típusa is, akik csak a csábítást élvezik, a trófeát gyűjtik, a szexörömét vállalják, de a következményeit nem. Őket káris férfiaknak nevezni, valójában élősködők, tolvajok és rablók. Pál írja a Timóteushoz írt első levelében, hogy ha pedig valaki az övéiről és főképpen az ő házanépéről nem gondoskodik, akkor a hitet megtagadta, és rosszabb a hitet lennél. A teremtéskor Isten rábízta az emberre az egész földet, elsősorban a férfire bízta ezt, hogy művelje, őrizze azt az állatokat, hogy uralkodjon rajtuk. Végül az emberi családot is, hogy annak lelki vezetője legyen. Úgy kell szeretnie a családját, hogy a gyerekek képesek legyenek felfogni, hogy milyen a mennyei atya szeretete.
1: Ez annyira szép volt, hogy így összefoglaltad, és az olyan, én úgy gondolom, hogy sok anyának ez a legnagyobb gondja, és sokan, de sokan boldogan akár nem csak egy gyereket szülnének, hanem többet is megszülnének, ha éreznék ezt a szerető hátteret, amit hát tényleg nem önmaguknak kell biztosítani, hanem tényleg így van, hogy a rábízott feladatot, hogyha az apa vállalja, és azt a biztonságos hátteret megteremti. Egyetlen egy kérdésre jutott még időnk a végére, és méghozzá ez egy személyes dolog lenne, amit tőled szeretnék kérdezni, hogy te milyen személyes tanácsot adnál azoknak az embereknek, akik anyáknak, akik egy nagy dilemmával küzdenek, mondjuk most például ezekben a napokban küzdenek egy nagy dilemmával, hogy elveszítik a munkahelyüket, vagy nem tudnak megfelelően tanulni, vagy úgy érzik, hogy annyira romlik a világ, hogy nem tudják majd a gyermekeiket jól ellátni. Mondj nekünk egy pár kedves szót ebben az utolsó néhány percben.
0: Nehéz kérdés, de minden esetre én úgy érzem, hogy az ilyen dilemmákban mindig Istenhez kell fordulnunk, az ő tanácsát kérnünk. Karriert építeni később is lehet. Másik, talán jobb munkahelyet lehet találni. De ugyanaz a gyermek még egyszer nem fogad meg, még egyszer nem születik meg, tehát ilyen szempontból nem helyettesíti a következő, az elveszítettet. Tehát én azt gondolom, hogy egy egyedi és megismételhetetlen élet az a legnagyobb érték, mindennek fölött áll, és ezért fontos, hogy vigyázzunk rá. Ha egy gyermek megszületett, akkor akármilyen felelőtlen döntések is előzték ezt meg, legalább egy helyes döntést már hoztak róla, tudnélik, hogy nem ölték meg. Tehát már nem is annyira felelőtlen az az ember, aki megszülte, mint hogyha mondjuk anyagi vagy egyéb előnyök miatt nem vállalta volna ezt. Ez az első jó lépés, ez további jó lépések reményét ébreszt fel bennünk, és besegít még az anyai ösztön is, ha már látta, akkor már a szívébe zárta, kevésbé képes eltaszítani. a közösség is lelki támaszt, megerősítést adhat, anyagilag is segítheti a rászorulót. Azért, hogy a gyermek a saját családjában maradjon. Ha az anya nem alkalmas erre, akkor még nagyobb szerepe van az apának, vagy a szélesebb családi körnek, a nagyszülőknek, a vérrokonoknak. Az állami gondozás bármilyen szép környezetet teremt is, akármilyen sok pénzt költenek rá, mégsem ér fel egy szegényes családdal. A mondás szerint a legrosszabb anya is jobb, mint a legjobb árvaház.
1: Talán ezzel a gondolattal zárjuk is le, és ez nagyon nagy igazság, amit ebben mondtál, és tényleg a végkicsengése ezeknek a beszélgetéseknek, amiket most végeztünk, legyen az, hogy az az Isten, aki az égi madárról gondoskodik, és a mezők líliomairól lát minket, látott már talán évszázadokkal ezelőtt, vagy évezredekkel ezelőtt is, és örült annak, hogy az ő családja növekedett.
2: Kedves hallgatóink! Ezzel ma estéli egyórás magyar adásunk véget ért. Magyar nyelven legközelebb, holnap délután 3 órakor jelentkezünk. De addig is kívánunk mindenkinek egy békés, jó éjszakát. Babos Renáta vagyok, a viszonthallásra.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő, a felséges, erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

századik zsoltár, hálaadó zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő kegyelme.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket, online nézőinket is. 2021. szeptemberében jártam először Széken. Akkor a székiek rámadtak egy ilyen pólót, nem tudom, hogy sikerül-e a léptetés. Igen. Ez egy kék póló. És én sem gondoltam, és azok sem, akik rámadták, hogy eltelik néhány év, és visszatérek Székre, és nem a pólót hozom vissza, hanem a kék zónákat. Csak a kék szint. Én nagyon örülök, hogy lehetőség nyílt erre, és ismét láthatom Önöket. Igazolnom kell, a bemutatkozó videóban a kalapnak az eredetét, és azért hoztam ezt a képet, hogy minden kétséget kizárjak afelől, mert talán felismerhető a hely, nem? Hogy hol kaptam ezt a kalapot, és még az is lehet, hogy valaki ezt a hamisítatlan széki arcot is felismeri, és talán még engem is, pedig 5 évvel ezelőtt történt. Azóta szívembe zártam ezt a helyet, és nagyon mély benyomást tett rám a több évszázados hagyománynak az őrzése. A természet szépségei, amit itt láttam a környéken, és az emberek, akikkel találkoztam. És nagyon nagy kiváltság, hogy 5 év után visszatérhettem, és én tényleg azért jöttem, hogy még többet tanuljak a székiektől. Ezzel a képpel szeretném bemutatni a családomat, akik nem lehetnek velem, de úgy nézzetek rám, hogy én csak velük vagyok egész ember. Azt a kérdést föl kell tennünk, bár ezt többen a köszöntőt mondó kollégák közül feltették, és találtunk válaszokat is, hogy miért éljünk hosszú életet. Mi itt egy hetet szeretnénk ezzel foglalkozni. Megnézzük, más kultúrák hogyan élik meg a hosszabb életüket, mint amit mi itt Európában vagy a világ nyugati részén megélnek. De fel kell tennünk keresztény emberként azt a kérdést, hogy mi végre akarjuk mi elkerülni a véget, amit úgysem tudunk. Tehetünk mi azért valamit, hogy hosszabb életet éljünk? Egyáltalán van-e értelme annak, hogy hosszabb életet éljünk? Vagy pedig ez valamilyen teljesen evilági vagy bűnös gondolat arra gondolni, hogy talán a napok számát

évek számát meg lehet növelni. Most nézzük meg. Először is egy kutatási eredményt szeretnék mutatni. Próbálták felmérni a világ különböző részein, hogy mit gondolnak az emberek. Függetlenül attól, hogy keresztények és nem keresztények, az utca embere, a mindennapi ember, megkérdezték, egy nagy számok törvénye alapján összegezték, hogy miért is akarnak az emberek tovább élni. Az első ok, a haláltól való félelem. Az életről vannak tapasztalataink, a halálról nincsenek. Egyikünk se jött onnan vissza. Nem tudunk tapasztalatból beszélni, és amit nem ismerünk, attól félünk. És minél inkább közeledünk a feltételezett halál pillanatához, annál inkább jönnek az élet nagy kérdései. Például az, hogy mi lesz azután, a halál után, hanem bármi is. Vagy mi az életünk értelme, mert a halálnak a közelségében már muszáj azt a kérdést feltenni. Hogy ami eddig volt, annak volt-e értelme, és ami még ezután lesz, annak van-e bármilyen értelme. És ezeket a nehéz kérdéseket nem szeretjük feltenni, inkább úgy vagyunk vele, hogy minél később, ezért a hosszabb ideig élünk, akkor hát több ideig élhetünk a nagy kérdések megválaszolása nélkül. Az emberek egy másik csoportja a célok elérését jelölte meg. Az élet túl rövid, hogy álmainkat megvalósítsuk. Ezért jelennek meg a bakancslisták. Fogalmat 2007 óta ismeri a világ, amikor Rob Reiner vígjátékát bemutatták. A film két idős emberről szól, akiket szinte egyszerre diagnosztizáltak tüdőrákkal. A tüdőrák az elég invazív rákfajta, elég hamar végez az emberrel, ezt tudták ők is, és amikor visszanéztek az életükre, azt mondták, hogy hát ha belegondolnak, akkor ez nagyon unalmas volt, nagyon semmit mondó volt, és igazán úgy érzik, hogy nem is éltek. És ezért írtak egy listát, hogy még gyorsan, mielőtt meghalnak, hova szeretnének elmenni, mit szeretnének megcsinálni, mielőtt, ahogy a film mondja, hogy ők mondták, mielőtt feldobják a bakancsot. Na ebből lett a bakancslista. És ez a film egy egész mozgalmat indított el az egész világon, hogy az emberek igenis az életükbe írjanak egy bakancslistát, írják le az álmaikat, és kezdjék el megvalósítani, mert hát nem élünk itt a Földön örökké, és jussunk csak el oda, ahova szeretnék. Nos igen ám, csak a lista az nagy, mert a világ is nagy. Sok szép hely van, amit sokan meg szeretnének nézni, ezért hosszú élet kell, hogy mindenhova eljussunk, ami az álmaink bakancslistáján van. Van egy harmadik ok. Élni hosszú ideig, hogy élvezzük azt, amiért dolgoztunk. Mit ér megszerezni kemény munkával az anyagiakat, vagy a vagyont, ha azt nem tudjuk élvezni, vagy élni? Van egy ismerősöm, aki nagyon puritán és szegény, kifejezetten szegény körülmények között él. Nem azért, mert nincs neki, sokkal több van neki, mint a középrétegbeli átlagnak. Beszélgettem vele, megkérdeztem, miután kiderül számomra is, hogy azért nem az van, ami látszik. Hogy miért nem éltek egy kicsit kényelmesebben? Miért nem engeditek meg, hogy tudom én, a csapvíz az a házba folyjon, ne kelljen kimenni, és így tovább. És azt mondta, azért, mert most keményen élünk, most spórolunk, hogy majd egyszer nagyon jó legyen. És kérdezem, hogy mikor lesz az a majd egyszer nagyon jó? Hát majd nyugdíjas korban. De mondtam, addig annyi betegséget összeszedtek ezzel az életmóddal, hogy nem lesz már nyugdíjas kor. Miért nem lehet az életet akkor élni, amikor ott van, mindig a holnap, na majd holnap, majd jobb lesz. Majd, ha gyerekeink felnőnek, majd, ha már nyugdíjasok leszünk, majd, ha ez lesz, majd, ha az lesz. Ismerős ez a gondolat? De semmiképpen nem itt és most. Na most sokan azt mondják, hogy ha hosszabb ideig élnek, akkor hosszabb ideig tudják élvezni, amit összegyűjtöttek egy életen át.
A negyedik, amit az emberek ebben a közvéleménykutatásban mondtak, az a média hatása. Az ifjúság és a vitalitás a médiában olyan szinten van ábrázolva, hogy szinte egy ilyen kényszer, hogy valami nagyon szépet mutassunk a közösségi médiában. Ugye az a mai embernek a kirakata. És minél fiatalabb valaki, minél szebb a bőre, minél csinosabb, annál több lájkot kap, és az emberek azt mondják, ha sokáig fiatalok, akkor sokáig lehetnek kint a kirakatban. Ezért minden áron meg kell őrizni az egészséget, a fiatalságot és a szépséget, mert akkor van mit kitenni, van mit mutatni másoknak. Ez a szépség egyébként nem új keletű, a szépségnek a hajszolása. Mindig is keresték a fiatalodásnak az eszközeit, Pamukkálé Törökországban, Bibliából is jól ismert, Laodicea szomszédságában lévő gyógyvíz forrásokról híres, és az ókorban már gyógyító és fiatalító hatást tulajdonítottak neki. Kleopátra, Egyiptom királynője is meglátogatta ezt a forrást, nem csak meglátogatta, hogy ő is fürdött benne, őt inkább a szépség megőrző hatása érdekelte ennek a fürdőnek. Ma is megvan ez a fürdő, Kleopátra medencének nevezik, amikor a bibliai városokat látogattuk itt Törökországban, 7 gyülekezetet, a Jelenések könyvben olvasható, akkor hát én is megálltam ennek a partján. Hát nem tudom megmondani már, hogy így Európa kifejezve milyen drága volt a belépő. Tehát tényleg nagyon drága volt, de azt mondtam, hogy nem bocsátanám meg magamnak. Egyszer vagyok itt, és arról szól a hír, hogy 10 évet fiatalodik az, aki bemegy ebbe a fürdőbe. Hát én bementem. Remélem látják rajtam ezt a 10 évet, amit itt megfiatalodtam. Tehát a világot érdekli, bárhova elmennek, és bármennyit fizetnek, hogy hát azt a 10 évet megszerezzék. Meg azt a plusz szépséget megszerezzék. Az 5. nem azért, mert a leghátul van, de az emberek egy része azt mondja, hogy lelki, spirituális oka is van a hosszú életnek. És szeretném, hogy tényleg megállnánk. Nem csak azért, mert már erről volt szó, hát legyen még szó, mert ugye ezen a héten egy életmód sorozatot tartunk. Megnézzük, hogy más kultúrák mit tapasztaltak, és abból szeretnünk mi tanulni. De nézzük meg ennek a bibliai kereteit, hogy egyáltalán ez bennünket érdekelhet. Szabad nekünk ilyenekkel foglalkozni? Nos, hogyha nagyon egyszerűen szeretném elmondani a bibliai indoklást, akkor tényleg így összefoglalva, azt feltételezve, hogy keresztény közösséghez szólok, tudjuk, hogy az ember döntése volt a bűneset. Az Isten nem halálra teremtette az embert. Ennek a következményét mutatja be a Biblia, hogy a halandóság a bűnesetnek a következménye, illetve a szenvedés és a betegség a bűnesetnek a következménye. Nem Isten terve volt, hanem a bűnnek a következménye. Sőt, még azt is állítom, hogy nem az Isten büntetése a betegség és a halál, hanem a bűnnek a rontása, a bűnnek a fizetsége, a bűnnek a zsoldja. Egyet fizet, kettőt kap. Mi csak a bűntre szeretnénk befizetni, de jön ennek a mellékhatása, a szenvedés, ami ezzel jön, a betegség és a halál. Hogy hogyan tovább innen? Nyilván az Isten nem hagyta magára az embert, és Jézus Krisztus miatt van örök élet esélye. Azonban mi az Isten terve a mi földi életünkre? Hogyan viszonyul Isten a mi időnkhöz? A Bibliában 2 görög kifejezés van az időre, az egyik a kronosz, az az idő, amiben élünk. Ered a kronométer, a stopperóra, szavunk is. Ami úgy folyik, mint a homokóra. Az Isten ezt hogy látja? Az egyik az, hogy sok keresztény itt megáll, és azt mondja, hogy milyen nagyszerű dolog, hogy ez az élet nem az az élet, amire készülünk, mert örök életet adott nekünk az Isten, és az élet az ő fiában van. Mi erre készülünk, ezért vagyunk keresztények, ezt várjuk. Jézus Krisztus visszajövetelével, ez úgy megszakítás nélkül
elkezdődhet, vagy folytatódhat. De van-e az Istennek valami köze ahhoz, hogy itt, ezen a földön, amíg itt élünk, mennyit élünk és hogyan élünk? És nem egy perifériás, ha nem tudom, van a Bibliában, lehet-e nevezni ilyen periférikus bibliai igét bárhonnan is, szerintem nincs, de én most annak a két kőtáblának a közepéből szeretnék hozni, amit úgy ismerünk, hogy a tíz parancsolat, úgy ismerünk, hogy ez Isten erkölcsi törvénye, ennek a közepéből, ahol van egy ígéret, és ez az ígéret így hangzik, hogy hosszú ideig élj, folytatná valaki? Hol? Na hol? Azon a földön. Az itt lévőknek hol van az a föld? Az hol van? Szép, köszönöm szépen. Az Isten azt mondja, hogy hosszú ideig élj széken, amelyet az Úr, a te Istened áttenéket. Nyilván nekik Kánaán földje volt, ahova éppen tartottak, amikor ezt az ígéretet kapták, de a székiek megérkeztek székre, nem? Nem megyünk sehova, nem vándorlunk. Tehát, hogy azon a földön, ahol élünk itt és most, az Isten azt mondja, hogy én azt szeretném, hogy hosszú ideig élj azon a földön. Sőt, még tovább árnyalja, amikor Mózes ezt megismétli az 5. könyvben, mindig azon az úton járjatok, amelyet az Úr, a ti Istenetek parancsol néktek, hogy éljetek, és itt hozzátesz valami nagyon fontosat, de nem csak az a fontos most már, hogy hosszan, hanem, hogy jól legyen dolgotok. Az élet minősége is fontos az Istennek. Hogy hosszú ideig élhessetek a Földön. Na, ilyen Istenünk van. Nem azt mondja, hogy gyertek, van egy örök élet, majd ott egyszer jobb lesz, mint az én barátom. Most gürcölni kell, nyomorogni kell, betegség, szenvedés, én ezt osztottam most rátok, de majd egyszer betegség, meg minden nélkül lesz, hosszú élet, úgyhogy ne foglalkozzunk azzal, amit a Földön történik. Nem. A mi Istenünk szerető Isten azt mondja János 10:10-ben, azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Jól érezzék magukat a bőrükben, itt is és ez alatt is, hogy hosszú ideig éljenek, jó minőségben éljenek, jó dolgod legyen. Az Isten nem, még ebben a bűnös közegben sem a szenvedést tervezi nekünk. Foglaljuk csak össze akkor? Kimondhatjuk, hogy az örök élet ajándék? Igen. Hosszú élet érték az Isten szemében? Láttuk, a tíz parancsolat közepében van benne, nehéz megcáfolni, igen. Az élet minősége fontos az Istennek? A jólétünk, igen. Olvastuk, hogy jó legyen dolgunk. Szóval a hosszú élet feltételekhez kötött. Olyan véletlen, vagy előre megírt sors. Mindenki mond erről valamit, sokan azt mondják, hogy teljesen mindegy, véletlen, hogy mi történik, mikor jön az ember életnek a vége. Mások azt mondják, hogy teljesen mindegy, hogy élünk, hogy mi mit tervezünk, a mi életünk ideje, az egy fix dolog. Ez egy kényelmes dolog. Kényelmes ezt gondolni, mert mindenért az Isten a felelős. A gyereket felelőtlenül kiengedjük, felügyelet nélkül az utcára biciklizni, és jön egy autó, elüti, meghal. És mondjuk, hát az Isten így rendezte. Nem tudom, melyik bíróság fogadja el ezt indoknak, hogy az Isten könyvében neki a mai napig volt élete, és az Isten úgy döntött, hogy most annak a gyereknek, annak a csecsemőnek, vagy bárkinek most meg kell halnia, és nekem szülőnek nincs felelősségem. Vagy ha én lelépek a 10. emeletről, és éppenséggel a gravitáció törvénye működésbe lép, akkor leesek, és ott az életem vége. A családom azt mondja, hogy hát az Isten így intézte, hogy én lépjek le aznap, és vessek véget az életemnek. Nekem nincs felelősségem. Biztos így van? De gondolkozzunk ezen. De egy kicsit más oldalról is szeretném megkérdezni a feltételeket. Vajon a géneknek van-e bármilyen szerepe abban, hogy mennyit élünk? Az életmódnak van-e szerepe abban, hogy meddig élünk? A történéseknek? Az, hogy például itt van háború, vagy nincs háború, vagy lesz háború, és éppen
ha lenne, ide dobják le a bombát, vagy pedig a szomszéd falura dobják le a bombát, bármilyen gényeik is lehetnek, ez a történés nagyjából megoldja a kérdést. Igen, a történések is befolyásolják. Lesz egy földrengés, vagy egy tűzvész, vagy bármi. Genetikai kutatások hosszú idő óta próbálták meghatározni, hogy vajon milyen tényezők befolyásolják az emberi életnek a hosszát. A genetikusok azt mondják, hogy nem csak a gének, hanem ott van a környezet. A környezetnek 7% szerepe van abban, hogy meddig élünk. Nem mindegy, hogy valaki széknek a gyönyörű dombsága közepette ilyen levegőn, meg ilyen vizet iszik, és itt él, vagy pedig mondjuk a Kolozsvár belvárosában, a konzulátus mellett, ahol jönnek és mennek a benzingőzös kocsik, és azt kell belélegezni nap mint nap, 7%-ban befolyásolja, meddig élünk. Azután az egészségügyi ellátás, 11%, az orvosok, akik ide jönnek, ezt a 15%-ot próbálják felpörgetni, nem mindegy, hogy megkapjuk-e az egészségi ellátást, nem mindegy az, hogy egy szívinfarktus után, vagy egy agyvérzés után hány percre jön ki az orvosi ellátás, mert ha gyorsan és szakszerű ellátást kapunk, akkor szinte teljes mértékben felépülhet valaki. De ha nincs orvos, nincs ellátás, későre jön ki, akkor meghal valaki abban a betegségben, ami egy orvosi segítség mellett nem lenne végzetes. Genetika 22%. Amit öröklünk. A hátizsák, amit hozunk. Gyakorlatilag a genetikusok azt mondják, hogy a génjeinkbe bele van írva, és ez bizonyított tudományos tény, hogy melyik élet szakaszban, melyik életévünkben, melyik elődeinktől örökölt életmód betegség fog előjönni. 5 csoportja van az életmód betegségeknek, egészen biztos, hogy az egyik elő fog jönni az időskorunkba, és egészen biztos, hogy az egyik a halálunkat fogja okozni, amennyiben természetes halállal halunk meg. A genetikusok azt mondják, hogy van az a vizsgálat, nekem egy kollega nagyon részletesen elmagyarázta, hogy ez hogyan működik, ezt meg lehet állapítani. Igaz, a társadalmi biztosítás nem finanszírozza, szerintem itt se, Magyarországon sem. Egy drága vizsgálat, én megkérdeztem a kollégától, és neked ezt megvizsgálták? Te elmentél? Azt mondja, jaj, de hogy én nem szeretném megtudni, hogy mikor és milyen betegségben. De az élet éveink a génjeinkbe bele vannak írva. Szociális körülmények 24%. Meg tudjuk vásárolni a minőségi alapanyagokat? Vagy esetleg meg tudjuk termelni, ez itt még jobb. Vagy mondjuk olyan lakásban lakik valaki, ami salétromos, vagy pedig normális körülmények között. Nem mindegy. Hát a szociális helyzet is befolyásolja, és sajnos ezt ki kell mondani, hogy az egészséghez valamilyen szintű anyagi jólét is kell. Tessenek megnézni Ázsiában vagy Afrikában, ahol naponta $1 vagy $2 élnek az emberek, hogy milyen körülmények között élnek, mennyi a várható élettartam egy ilyen helyen, és mennyi ott, ahol általános jólét, ami azt jelenti, hogy van fedél a fejünk fölött, napi 3-szor tudunk enni, tiszta víz folyik a házunkba, ez a luxus körülmény. És ez számít. És amire ki akarnék lyugatni, az az utolsó az életmód 36%. És jól látják, a 30% az a legnagyobb. Az életmódunk 36%-ban felelős azért, hogy milyen betegség ér utol, és mikor ér utol, és végül az, hogy mikor következik be az életünknek a vége. Egy kicsit a 22%-os genetikai részt is szeretném önöknek kinagyítani. A génekben örökölt információkat, a gének szerkezetét mi nem tudjuk befolyásolni. Nem
tudjuk a szüleinkkel megbeszélni, hogy melyik genetikai részt adják át. Ha ott van, az már ott van. Nem tudunk ezen változtatni. De az életmód befolyásolja a gének aktivizálását. Az epigenetika tudománya foglalkozik ezzel. És szeretném ezt a rendkívül bonyolult és nehéz tudományt, ami nagyon egyszerűen és laikus módon elmondani. Remélem, hogy túl sok kollega nincs itt, és nem fog emiatt neheztelni rám, hogy a tudomány szentélyét én most egy kicsit profán módon fogom elmondani. Minden sejtünkben körülbelül 22 ezer gén van. Tehát gyakorlatilag minden sejtünkben ott van minden, ami a szervezetünk számára fontos. Természetesen nem minden sejtben működik minden gén, és nem minden sejt csinálja ugyanazt, termeli ugyanazt, ezt gondolom tudjuk. Ezért nézünk ki úgy, ahogy kinézünk. Tessenek úgy elképzelni, hogy ez a 22 ezer gén az olyan, mint egy fényfűzér. 22 ezer kis izzóval. Az, hogy melyik gén szakasz aktív, az függ attól, hogy mi hogyan élünk. Például élhetünk úgy, ami olyan triggereket, olyan jelzéseket ad a genetikai állománynak, hogy aktivizálja azokat a géneket, amelyek felelősek azért, hogy szívinfarktust kapjunk. És élhetünk úgy, ami lekapcsolja azokat a géneket, amik a korai agyvérzés vagy szívinfarktust előidézik. Tehát a mi életmódunk befolyásolja, hogy milyen gének az örökségből, milyen gének lesznek felkapcsolva, és milyen gének lesznek lekapcsolva. Tehát még a génjeink működésére is hatással van az életmódunk. És milyen elemek az életmódban konkrétan? Az, hogy milyen krónikus betegségeink vannak, ez befolyásolja a gének működését. Milyen kémiai anyagokkal találkozik a testünk? Használunk-e, fogyasztunk-e drogokat? Itt a light drogokra is gondolunk. Akár alkohol, koffein, nikotin és így tovább. Vagy kemény drogok. Hogy mozgunk-e rendszeresen, vagy nem mozgunk? Gyakoroljuk-e a hitünket, vagy a meggyőződésünket, mert ez is egy egészségőrző tényező. Társas kapcsolatokban élünk, vagy egyedül élünk? Tartozunk egy közösséghez, vagy magányosan élünk? Milyen a szociális helyzetünk, és milyen az étrendünk? Ezek befolyásolják azt, hogy milyen génszakaszt kapcsolunk fel, és milyen génszakaszokat kapcsolunk le. És csak egy példát szeretnék mondani, nagyon messze vezetne, ha mind elmondanám. A naponkénti ölelés olyanoktól, akikben bízunk, kutatók szerint, ott a forrás tessenek utána nézni, 60%-kal csökkenti a légúti vírusos megbetegedéseknek az esélyét. Tehát egyszerűen nehezebben kapjuk el, ha rendszeresen megölelnek. Mert az immunrendszerünk sokkal jobban működik, ha megölelnek. A stressz, a konfliktus pedig növeli az esélyt. Ez egy epigenetikai hatás. Az, hogy minket megölelnek, ez befolyásolja bizonyos izzogén szekvenciáknak a működését. Hadd kérdezzem meg, ki az, akit ma megöleltek? Hadd lássam. Ki az, akit ma megöleltek? Nem kell szégyelni. Nagyon jó. Vagy ki az, aki valakit megölelt ma? Ez is egy jó kérdés. Lehet, hogy adunk ölelést, de nem kapunk ölelést. Na most legközelebb, hát tegyük meg, ha valakit szeretnénk 60%-ban megóvni a most mai napokban divatos légúti betegségektől, és ez csak egy példa, de legalább 100 ilyet lehet mondani. Tehát hihetetlen felelősséget kaptunk. Hihetetlen hatalmat adott Isten a kezünkben, amikor ő elmondja, hogy hogyan érdemes élni, nem magyarázza el az Ószövetségben az epigenetikai háttértörténetet, tehát szegény Mózes le se tudta volna írni epigenetikai szót sem, de megtanulták, hogy hogy kell. A mai tudomány pedig csak felismeri, hogy jé, tényleg így kell, és bizonyítható, hogy ez milyen pozitív hatással van a szervezetre. Na de, miután most már tudjuk, hogy mennyi felelősségünk és mennyi hatalmunk van, ez körülbelül években számítva mit jelent. A tudósok azt mondják, hogy 10 évvel meghosszabbítható a betegségmentes életszakasz. Nem mindegy az, hogy azok a bizonyos
halált, végső soron halált okozó életmódbetegségek 60 évesen jelennek meg, 70, 80 vagy 90 évesen. És kutatások azt mondják, hogy az életmóddal ezeknek a betegségeknek a megjelenését 10 évvel ki lehet tolni. Akkor utána tessenek föltenni ezt a kérdést, hogy ez jó-e nekünk keresztényeknek? Egyszerű. Ahogy mondja a magyar, józan paraszt észre. Még plusz 10 évet szolgálom a közösséget, a családomat, vagy pedig 10 évvel hamarabb kell az egész családnak hatákba állni, és engem szolgálni, és engem gondozni. Van némi különbség? Még van 10 évem, hogy az unokámat vigyem az óvodába, meg segítsek, meg bevásároljak, meg én ásom föl a kertet, vagy még 10 évvel többet szolgál nekem a család. Vajon az Istennek fűződik-e érdeke ahhoz, hogy engem, téged még 10 évig használjon más emberek szolgálatába, hogy áldás legyél mások számára? Van ennek értelme? Van ennek rációja? Isten szempontjából, a családunk szempontjából és a mi oldalunkról? Hogy áldás legyen az életünk, és nem teher az életünk. Igen. Nagyon helyes, a Biblia áldásként tekint a hosszú évekre. Dan Bartner író több mint egy évtizede azon dolgozik, hogy azonosítsa a hosszú élettartam forró pontjait szerte a világon. A National Geographic egyik publicistája, amerikai gerontológusok és demográfusok segítségével olyan helyek felkutatását tűzte ki, ahol nem csak a legmagasabb a 100 év felettieknek a százaléka, hanem ahol a legtöbb olyan ember van, akik a 90 évet betegségmentesen érték meg. És ezt az öt helyet azonosították be. Amit itt látunk, és erre az utazásra hívom a közösséget, estéről estére egy-egy országot, egy-egy kultúrát meglátogatunk, és megnézzük, hogy mit tanulhatunk mi tőlük. Természetesen ez, amikor először megjelent, 2005-ben magyar nyelven is, a National Geographic magyar számában, először számolt be a kék zónákról, igaz, akkor még csak háromról, nem ütötte át a közvéleménynek az érdeklődését. Még az adventisták érdeklődését sem, annak ellenére, hogy Loma Linda már akkor benne volt, a Loma Lindai adventisták. Viszont amikor az egyik műsor megosztó készítette egy dokumentumfilm sorozatot, hogy hogyan éljünk 100 évig, és többek között magyar nyelvre is lefordították, akkor itt a Kárpát-medencében robbanásszerűen hatalmas érdeklődés övezte ezt a kérdést, és az emberek elkezdtek ezzel foglalkozni. Most akkor mi a célunk ezen a héten? Megérteni a gyakorlatban, hogy mindez hogyan működik. Ott, ahol igazolható a hosszú élet, mi az, ami miatt tovább élnek az emberek. Ezek közül van-e, ami bennünket inspirálhat itt és most széken, amit megtanulhatunk, amit gyakorolhatunk, és amivel mi is kitolhatjuk a betegség nélkül eltöltött évek számát? Mi a mi felelősségünk? Mit tehetünk mi magunkért, hogy ez a plusz 10 év ajándék megadasson nekünk? A Biblia is ismeri, hogy az öregség nem kerülhető el. Kódolva van a bűneset óta. De van egy esélyünk. Ez a Mózes szindróma. Mózes 120 évig élt. 120 évesen az Isten azt mondta neki, hogy gyere egy kis kirándulásra. Megyünk egy túrára. Mutatok neked valamit. 120 éves Mózes fölment gyalog, nem lifttel, nem repülővel a Pizga tetejére. Saját lábán, 120 évesen. És nem csak az erőnléte volt meg, hanem az a szellemi tisztasága, hogy Isten tudott vele kommunikálni. Még egyszer megértette, hogy Mózes, látod, ott van Kánaán földje, te oda nem mész be, tudod, amiatt nem mész be, de terveztem neked valami jobbat.
Ez így van leírva, hogy az öregség nem kerülhető el, de életeden át tartson erőt. Mózes az egyetlen olyan ember, tudomásunk szerint, aki saját lábán egy hegyet mászott meg, saját lábán ment el a saját temetésére. Életerőben, szellemi frissességben. Az Isten azt mondja, hogy a halál és az öregség nem kerülhető el, de azt, hogy ezt hogyan érjük el, az igenis annak a felelőssége ott van az ember kezében. És igen, föl kell tennünk azt, és így kereteztük a mai napot, amivel kezdtük, azzal zárjuk, nem csak a hossza, a tartalma is fontos. Nem minden a hossza. És erre van egy gyönyörű bibliai történetünk, csak felidézem, ismeri mindenki. Csak egy igét olvasva, abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett, Ézsaiás prófita, Ámosz fia elment hozzá, és ezt mondta neki, így szól az Úr, rendelkezd házadról, mert meghalsz, nem maradsz életben. Hát, én nem szeretnék Ézsaiás prófita lenni. Csak hogy beleképzelem magam, hogy lelkészként, lelkipásztorként elmegyünk, meglátogatunk valakit, és azt mondjuk lelkészként, rendezd el a házad dolgait, írj végrendeletet, intézd gyorsan a kapcsolataidat, mert meghalsz. Nem tudom, hogy másodszor még elmehetnénk látogatni ahhoz a családhoz. Valószínű az lenne ott az utolsó ilyen lehetőségünk. Az emberek nem szeretnek ilyet hallani. Ezékiás is komolyan vette, és nem értette, hogy miért. Ezékiás egy jó király volt a Bibliában. Nagy győzelmei voltak, nagy lelki tapasztalatok, nagy reformátor volt. És amikor ezeket a nagy lelki győzelmeket megnyerte, akkor jön a proféta, és azt mondja, hogy rendben van, nem a jutalmat kapod meg, hanem most meghalsz. Hát, megérte. Elkeseredett. Ezékiás sírt és imádkozott, ez a régészek által megtalált Ezékiás pecsét történelmileg igazolható, Ezékiásnak a létezése abban a korban, a Biblia írja, de hát ez nem az a közösség, ahol megkérdőjelezzük a Biblia szavait. Imádkozott. De hogy Uram, nekem még szükségem lenne egy kis időre. Baj az, ha ezért imádkozunk? Nem baj. Az Isten mindig közbeavatkozik ilyen kérésre? Nem. Az Isten szuverén joga, hogy közbeavatkozik, ahogy folynak az események természetszerűen, vagy nem. Itt Ezékiás életében közbeavatkozott, és azt mondta, hogy látom, hallom a kérésedet, kapsz még 15 évet. És ez egy ilyen természeti jelhez is kötődött, mert a napórán 5 órát visszament a jelzés, mint az időben visszamennénk 5 órát, annyira, hogy a babiloni bölcsek, akik a napistent imádták, észrevették, hogy valami olyan történt, ami soha nem történt meg, tehát lennie kell egy olyan istennek, aki nagyobb, mint a nap, Babilon legnagyobb és leghíresebb istene, leghatalmasabb istene. Miért adta Isten Ezékiásnak a plusz 15 évet? Mert volt egy nagy terve vele. Hogy annak a kornak a legnagyobb tudósai látni fogják a napórán a változást, észreveszik és tudni fogják, hogy melyik szögből és honnan indult el ez, és eljönnek és megkérdezik, ki az az Isten, aki nagyobb, mint a babiloni napisten. És az Isten adott 15 évet Ezékiás királynak, hogy elmondja azt, hogy bizonságot tegyen a korabeli népeknek, az, hogy van egy teremtő Isten, aki még a napot is teremtette. Erre kapta 15 évet. Ehelyett mit tett Ezékiás? Elfelejtette, hogy hogyan jutott ehhez a 15 évhez. És elkezdett magáról beszélni. Jöttek a babiloniak, kérdezték is a kérdést, de ő arról beszélt, hogy ő mit csinált, ő mit épített, neki mennyi kincse van, megmutatta a kamráit, és egyébként kutatók azt mondják, hogy pár évtized után, amikor Babilon tényleg hatalomhoz jutott, eszükbe se jutott volna Izraelbe elmenni hadjáratra, de emlékeztek, hogy menjünk csak el, ez kis ország, de sok a kincsük, láttuk Ezékiás idejében, és kifosztották, elvittek mindent, fogság, meg minden jött. 15 év, amit az Isten adott.
hogy az Istent naggyá tegye. Dicsőséget adjon az Istennek. Az ő életén, tapasztalatán keresztül. Mert mi a legjobb erő Istenről beszélni, mint a saját tapasztalatunk. Nem egy ilyen dogmatikus bibliai igékkel, nem. Én megtapasztaltam, annak mindig nagyon nagy ereje van. Nem tudott élni ezzel az idővel. Én megkérdezném ma este, van itt valaki, aki már kapott halálos diagnózist? Hogy még van egy pár éve? És ez a pár év már nagyon sokszor eltelt, és még mindig itt van. Van valaki olyan, aki olyan balesetet szenvedett, amiből nem szokta kijönni élve. De ő kijött élve, és itt van. Betegség, amiből meggyógyult. Egy nehézség, amiből kijött. Lehet, hogy vannak itt olyanok, akik ezt a plusz 15 évet élik. Föltettük azt a kérdést, hogy miért? Miért van ez az extra idő? Miért legyen az a plusz extra 10 év, vagy az a plusz 15 év, amit Isten az ő közbeavatkozásával ad, vagy az a plusz 10 év, amit az életmódunkkal tudunk még hozzáadni. Ez mi végre van? Az, hogy még több pénzt gyűjtsünk? Az, hogy még több haragos gyűjtsünk? Az, hogy még több hiába valósággal foglalkozunk? Vagy azért, mert az Isten azt akarja, hogy ez alatt plusz áldás legyünk a helyi közösségnek, a családunknak, embereknek, és rajtunk keresztül még többen megismerik a Teremtő Istent. A hosszal az Isten az áldást akarja rajtunk keresztül továbbítani. És ezzel kezdtük, fejezzük be ezzel. Ez Mózes imája. Taníts minket úgy számlálni napjainkat. Számlálni. Lehet számlálni. Születésnapot is lehet számlálni. Lehet ünnepelni. Minden születésnapkor az Istent kell ünnepelni. Nem magunkat, hogy kibírtuk, hanem az Istent ünnepelni. Tehát számláljuk, azért számláljuk, hogy még inkább hálát adjunk, és azért számoljuk, hogy tudjuk, hogy az Isten bennünket a plusz években áldásként adott mások számára. Úgy, hogy bölcs szívhez jussunk. Hogy jól fel tudjuk használni. Lehet, hogy vannak itt betegek ma, akik szeretnének gyógyulást. Ezt kérhetjük az Istentől. Ha az Isten szuverén akarata az, hogy közbe lépjen, ő közbe tud. De ha nem, azt is tudomásul vesszük. Lehet, van egy másik csoport jelen, akik már meggyógyultak, megmenekültek a halál közelségéből, és úgy érzik, hogy a kegyelem éveit töltik. Ők lehet azt kérik, hogy kapják meg ezt a bölcsességet az Istentől, hogy jól használják föl. Az Istennek terve van, és kérhetjük azt, hogy megismerjük az ő tervét. És hogy készek legyünk akkor is elfogadni az élet alkonyát, amikor nincs válasz, amikor nincs hosszabbítás. Mert el tudjuk fogadni azzal együtt, hogy viszont van örök élet. Imádkozzunk. Istenünk, mi nem döntöttünk a saját életünk felett. Nem mi akartunk a világra jönni. Ezt ajándékba kaptuk. És szeretnénk megköszönni ezt az hatalmas értéket és ajándékot, hogy vagyunk, hogy élünk, hogy ismerhetünk téged, mint teremtőnket. Köszönjük, hogy ekkora hatalmat és felelősséget adtál. Sáfárokká tettél. Hogy szerepünk legyen abban, hogy milyen minőségű életet élünk.
és még abban is, hogy mennyi ideig élünk. Add meg azt a bölcsességet, hogy amíg ezek az évek vagy napok tartanak, addig legyünk áldás a családnak, a közösségnek. Legyünk egy bizonyság melletted, a Teremtő Isten mellett. Hogy téged emeljünk fel, téged dicsőítsünk meg. Hogy ez jó legyen nekünk, hogy a reménységünk erősödjön benned az örök életben, és jó legyen azoknak, akik reménységül élnek még körülöttünk. Köszönjük, hogy ezen a útvonalon egész héten átvezetsz bennünket, és megnyitod a mi gondolatainkat, megerősíted a felelősségtudatunkat. Kérlek, adj nyugodt éjszakát, békességet, és egy viszontlátást holnap este. Te nevedért, Jézus Krisztusért kértük ezt.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Kösd derekadra kardodat vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcsont palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban, hall csak leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

0: 94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizes meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák, és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kőváram lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr.
1: Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon örülök neki, hogy itt vagyunk, és gondolkodunk azon, hogy milyen is az az élet, amely stresszel teljes, és ami a végén depresszióhoz vezet. És ha valaki beleesik ebbe a nagyon bonyolult betegségbe, kedélybetegségbe, vajon hogyan tud kiemelkedni ezek közül, a problémák közül? Van-e minden ember számára kivezető út a depresszióból? És egyáltalán mi okozza ezt? Hogyan lehetne elkerülni ezeket a betegségeket? Mi magunk döntjük el? Ha ellenséges gondolatokat engedünk a fejünkbe, és mindenre indulattal reagálunk, akkor ráléptünk arra az útra, amely biztos végül a depresszióba vezet. De ha elhatározzuk a szívünkben azt, hogy nem akadunk fel az életben, az élet során semmi, mert egyik nap van, a másik nap elmúlik, és sok olyan gondot, amely miatt marcangoljuk önmagunkat, az idő egyszerűen megold. Sok olyan félreértés, néhány óra alatt, vagy néhány nap alatt tisztázódhat, ami miatt, hogy rágjuk magunkat. Persze lehet, hogy itt nem szoktak ilyet tenni az ember. Amikor szeretettel visszajönünk az élethez, és a bűn által megfertőzött embernek az egyik legnagyobb problémája, hogy nem tudja önmagát szeretetből szeretni, csak önzésből. Bárcsak megtanulnánk önmagunkat szeretetből szeretni. Olyan sokat beszélünk arról, hogy szeressük egymást. De az az ember, aki önmagában nincs, önmaga életében, önmaga iránt nincs szeretet, az hogyan tudna szeretni a másikat? Hogyan tudná szeretni a másikát? Vagy azt mondjuk, hogy törekedjünk békességre, de ha a szívünkben állandó háborúság van, ha állandó nyugtalanság gyötör bennünket, ha vajon hogyan tudnánk békességben lenni a feleségünkkel, a férjünkkel, fejünkkel, vagy a gyerekeinkkel. Szeretném, ha legalább ez az egy dolog megmaradna az emlékezetükbe, és próbálnák az életük során megvalósítani. Minden dolog itt kezdődik. Itt, a szívben, az érzésvilágunkban, a gondolkodásunkban. Próbáljuk megbékélni önmagunkkal, hogy megbékélhessünk Jézussal, és megbékélhessünk mindazokkal, akikkel a gondviselés összehozott bennünket. És próbáljuk szeretni a másikat. Dr. McMillan írt egy nagyszerű, egy csodálatos könyvet igazán. Az elkerülhető betegségek, ez a címe ennek a könyvnek. És leírja azt, hogy az emberek hogyan betegítik meg önmagukat. A szeretet és a békességnek a hiányát. David Rockefellernek az élet példáját veszi, akinek nagyszerű tervei voltak, egy hatalmas kreatív elmével rendelkezett, és elhatározta magában, hogy ő lesz a világ leggazdagabb embere. Mindent megtett annak érdekében, hogy hihetetlen vagyonra tegyen szert. Ebben a korban az olajutak hozták a legnagyobb vagyont. Az emberek sokszor a kertük végében furadta a kutakat, Texasban is, azon a vidéken különösen rengeteg olaj van, és csak úgy tölt fel az olaj. De nem volt neki elég az, amihez ő hozzájutott a földjén, hanem sorba megvásárolta azokat a kis olajutakat, amik egy-egy család életére, egész életére nézve a megélhetést jelentette volna. Annyira gyűlölt volt ez az ember, hogy csak védelemmel, testőrökkel, vagy így mondanám, csak testőrökkel, mert emberek közé menni. Úgy hajtotta magát, mint ahogyan a rabszolgákat hajtották és kizsigerelték Amerikában. 50 éves korára a világ leggazdagabb embere lett belőle. És mit kapott még a gazdagságban? Megillett lenni, hogy az összes szőrzete kihullott. A haja, a szemöldöke, az egész teste úgy nézett ki, mint egy gumia. Arany erőeszközöket használt. Csak párolt zöldséget volt képes a gyomra megemészteni. Depresszióba esett, hogy már megírták, lemondott a saját életéről, és az orvosok is lemondtak az életéről, megírták 50 éves korában a nekrológiát, hogy mennyi gazdettet követett el, és a gazdagsághoz milyen gyalázatos út vezetett. És egyszer egy éjjel, amikor nem tudott aludni, akkor valaki azt mondta neki, hogy semmi nélkül jöttél erre a világra. Nem szorogattál a kezedben aranyat, vagy gyémántot. Üres egyébként. És ha így folytatott néhány nap múlva, üresen nézett. Hát érdemes volt akkor. Egy éjszaka megváltoztatta az egész gondolkodását ez az ember. Az az éjszaka egy olyan megtöbbentő volt a számára, hogy rendkívül sok új neuron termelődött az agyában. És egy egészen más élet. Sorba hozta létre az alapítványokat. Olyan kutatói intézeteket alapított, amelyek a betegségnek az okát és a gyógyíthatóságát kísérletezte. Elkezdett Bibliát terjeszteni. Minél több ember kezébe jusson el a Szentírás. És ahogyan elkezdett egy más irányban gondolkodni, napról napra megerősödött. Az orvosok, akik nem tudtak vele tenni semmit sem, csak csodálkoztak, hogy mi lett vele. Valaki tudja, hogy hány évig élt? 94 éves korában tették el. Majdnem még egyszer annyit élt, amikor megváltozott a gondolkodása, mint ahogyan az előtt élt. Majdnem még egyszer. Isten azt akarja, hogy mi meglássuk, mi okoz az életünkben depressziót. Mi veszi el a mi életkedvünket? miért válunk szomorúvá, miért válunk olyan gondterhelté, oly dolgok szempontjából, aminek nincs jelentősége az életünk. Nem tudom, valaki volt-e már itt, aki kis dolgokból olyan nagy problémát csinált, és aztán néhány óra múlva, vagy néhány nap múlva, hogy belátta, amikor már lecsendesedett belülről. Most ezért veszekedtem, ezért dühöntem, ezért emésztettem magam. De van egy ellenségünk, aki azt mondja, csak marcangod magad. Csak haragudj arra a másikra, hát hogy nézed rá, hát mit mondott neked? Nem hagyhatod szó nélkül. Nem? És bárcsak inkább arra a hangra hallgatnám, amelyik azt mondja, ne nyugtalankodjék a szívvel. Így Isten, adj rá az életből, és akkor végességed lesz. Bárcsak tudnám ezt megérteni. Természetesen nagyon fontos a gyógyszeres kezelés, egy bizonyos határon túl. Nem lehet elkerülni azt, hogy az ember ne kezeltesse magát, ha ilyen helyzetbe jut. De ezek a gyógyszeres kezelések csak elfedik a problémát, csak a tüneteket orvosolják. Ha a mi gondolkodásunkban nem vált

szüleinktől örökölték. Ezeket nem tudunk változtatni. De az étrendünkkel kapcsolatos tényezőkön tudunk változtatni. Tudunk változtatni a szociális tényezőkön, az egymás elfogadottságán, az életmóddal összekapcsolódó dolgokkal, az egészségi állapotunkat is, ha úgy örököltük, el kell fogadni. Az agy kiegyensúlyozó aktivitásának a zavara is okozhatja a depressziót. És vannak olyan nem mindennapi okok, amik csak egyénileg váltanak ki depressziót, és vannak olyan okok, amelyek nem is bizonyíthatók. Csak szenved benne egy ember, de nem lehet bizonyítani, hogy mi okozhatja. De senki sincsen állandó depresszióra kárhoztatva. Még azokban az esetekben is, amikor nagyon súlyos, depressziós állapotok léptek fel, meg lehet találni azokat a tényezőket, amelyek által ki lehet kerülni. Azt szokták mondani, hogy egy deka megelőzés az egy kiló kezeléssel érve. Inkább előzzük meg a baj, mint hogy azt kezelni kellene. Nem jobb egészségesnek maradni, mint gyógyulni. Én jobban szeretek egészséges lenni, mint meggyógyulni. Mert ha meg kell gyógyulni, akkor azt jelenti, hogy beteg vagyunk, nem? Amiből ki kell majd aztán gyógyítani. Hát láttuk ezeket a tényezőket gyakorlatilag, amelyek kiválthatják a depressziót az emberben. Amerikában végeztek egy ilyen kutatást, hogy a serdülők és a felnőttek 20%-a depressziós lett. Tudják, ez mennyi a lakosság egy ötöde? Emlékeznek még Abraham Lincoln szavaira? Ha megmaradok abban az állapotban, amiben most vagyok, és ez kiterjed az emberiségre is, akkor lassan nem találkozunk az utcán egy mosolygós emberrel. Én szeretek mosolyogni, és szeretem, ha visszamosolyognak rá. Megteszik meg az ajtóba találkozni. Örülnék meg. Rendkívül veszélyeztetettek a fiatalok és az idősek. A nemek között is különbség van, a nők sokkal veszélyeztetettek a depressziót illetően. Nagyon sok esetben már kis gyerekek serdülőkorban átmennek ilyen depressziós tapasztalatokon, akikbe szinte belekódolódik aztán, hogy felnőtt korban újra kerületeket kívánok. Úgyhogy őrizzük a gyerekeinket, vigyázzunk a mi ifjúságunkra, hogy ne okozzunk nekik, illetve megvédjük őket olyan betegségektől, vagy olyan benyomásoktól, ami aztán végzetes elhatározásra vezetheti őket. Magyarországon különösen nagyon gyakori az öngyilkosság. Ami a legszörnyűbb, az a gimnazista és az egyetem első 2-3 éve közé tettő. Nagyon sok fiatal gimnazista vagy fiatal egyetemista nem tud mit kezdeni az életével. Olyan benyomások érik őket, ami öngyilkosságra készteti őket. Olyan célokat is tűznek ki talán maguk elé, vagy olyan ábrándokat szőnek maguk számára, ami nem elérhető. A szerelmi csalódás, igen, inkább fiatal korban, de később élet során is, az egyik olyan ok, ami a legtöbbször depressziót vált ki. Úgyhogy férjek, feleségek, vigyázzunk egymásra. Nagyon fontos az, hogy mi ilyen, hogy hogyan érkezünk, hogy ismerjük-e önmagunkat, ismerjük-e a mi testünket, és a táplálékunkat úgy alakítjuk-e, hogy kellő tápanyagot tudjunk szerezni. Szerotoninra van szüksége a szervezetünknek, omega-3 zsírsavakra, folsavra, B12 vitaminra, és olyan nyomelemekre és olyan tápanyagra, ami az idegrendszerünket, a kedély állapotunkat befolyásolja. Nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy a kedély állapotunk attól függ, hogy milyen élmények és milyen érzések élnek bennünket. Ez egy óriási tévedés. Persze, hogy van része ennek is, de az, hogy mi szomorúak vagyunk, vagy örömünk van, az a testünk,

Ebben lejátszódó kémiai folyamatoknak a következménye. A táplálék, amit elfogyasztunk, ami beépül a mi szervezetünkbe, meghatározhatja a gondolkodásunkat és az érzéseinket, és a kedélyállapotunkat is. És ha ezekben, különösen ahogy most felfedezték mostanában, az omega zsír, omega 3 zsírsav, ha hiányzik a szervezetünkből, a legkülönbözőbb problémákat idézheti elő. Nincs lehetőségem tovább boncolgatni ezeket a dolgokat. Én azt szeretném ajánlani, hogy minden túlzásoktól őrizkedjünk a mi táplálkozásunk során. Mert mind azok, akik vegán étrendben vannak, mind azok, akik itt is ismerik ezt a mondást, hogy húst hússal esznek. Akik húst hússal esznek, mind a két táplálkozási szokás hiánybetegséghez vezethet. Ha nem fogyasztunk gyümölcsöt, nem fogyasztunk zöldséget, és nem fogyasztjuk azokat az ételeket, amelyekben omega 3 zsírsav van, folsav és egyéb, B12, a szervezet számára rendkívül fontos alapanyagok, akkor a legkülönbözőbb érzelmi problémákkal is szembe fogunk nézni. Akkor ha valaki rosszul néz rám, az rosszul esik. Akkor nem lesz kedvünk oda menni hozzá és megsimogatni, hogy van valami probléma, történt veled valami. Hát ha gondolom, beszéljünk meg. Akkor ő rossz kedvű, és úgy néz ránk, és mi is rossz kedvűek leszünk. Sokszor az ember nem tudja az okát, és lehet, hogy éppen a táplálkozásban van. Mert nem fogyasztunk elég B12, folsavat, és omega 3 zsírsav nem kerül a szervezetünkbe. A Biblia azt mondja, hogy én lélek, az hírtestben van. Köszönöm, hogy figyeltek.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Absalon elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a gittitre, a száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, feddés meg tanítás. Ki érti ezt?
2: Bibliai Szabad Egyetem.

Szeretettel köszöntök mindenkit. Amiről a mai délutánon szó lesz, az ugye Ezékiel prófétának a könyve. A Bibliában, az Ószövetségben ez a könyv az egyik, hát hogy mondjam, legsúlyosabb könyv. A legtöbb fejezetből áll, illetve nagyon sok fejezetből áll, és tényleg rendkívül nehezen érthető a könyv. És éppen ezért vagy pontosan ezért nagyon sok kutatónak a kíváncsiságát felkeltette ez a könyv. Különösen az első néhány fejezet, az első három fejezet. Erről majd szeretnék bővebben beszélni, de bizonyára hallottak, vagy talán hallottak arról, hogy az első három fejezet Ezékiel proféta könyvében egy látomássorozat, egy nagyon különös látomássorozat, amit igazából nem lehet semmilyen sem hasonlítani. Semmilyen más bibliai ószövetségi vagy újszövetségi látomássorozatban nem olvashatók, nem láthatók azok a képek, amit a proféta ebben az első három fejezetben a könyvében leír, és ennek következtében sokféle gondolat keletkezett az első három fejezettel kapcsolatban. A legkülönösebb az, gondolom vannak itt olyanok, akiket sok minden érdekel, UFO-k és egyebek, az első három fejezet Ezékiel proféta könyvének, erről azt mondják, hogy ez egy olyan látomás volt, olyan dolgot látott a proféta, ami tulajdonképpen valamiféle űrhajó, vagy űrjármű, vagy légijármű, amit az ő látomásában leír. Természetesen ezen lehet vitatkozni, lehet mellette érveket felsorolni, ellene érveket felsorolni, de minden esetre ez egy nagyon különös kép. Annyira érdekes volt ez a kép, hogy maga a NASA is foglalkozott ezzel a kérdéssel, az Amerikai Űrkutatási Központ, és ottani kutatók megpróbálták lerajzolni azokat a képeket, amiket Ezékiel proféta látott. Természetesen én nem vagyok ennyire biztos abban, hogy ez egy UFO vagy egy idegen repülő jármű, amit a proféta látott. Érdekességnek azonban úgy gondolom, hogy érdemes megemlíteni. Egyébként sokféle kép van a Bibliában, amit fantáziadús emberek lefordítanak mai modern technika nyelvére, és próbálják ezeket ábrázolni, de talán ez Ezékiel proféta könyvének az elején található látomás a legkülönösebb ebből a szempontból, és talán a legismertebb ebből a szempontból, amit el lehet mondani. Magáról, talán a prófétáról szeretnék egy kicsit beszélni először. A nevének a jelentése az, hogy Isten megerősít. A prófétáknak a nevei azok mindig ilyen beszédes nevek, mindig olyan nevek, amik valamiféleképpen az üzenetre utalnak, vagy pedig a proféta küldetésének bizonyos jellegzetes mondani valóit hordozzák, bizonyos körülményeket elárulnak abból, amit a proféta leír, vagy mond. Az ókorban azt szokták mondani, hogy a nevek azok beszéltek. És valóban, hogy a neveknek önmagukban is volt valami üzenetük. Ma úgy mondanánk, hogy a névben benne van egy embernek, vagy benne volt egy embernek a tulajdonsága, vagy a feladata, vagy valami olyan helyzet, ami őt meghatározta, és nagyon gyakran úgy tekintették, mintha egy valamiféle ilyen eleve elrendelés szerű dolog lenne abban, hogy milyen nevet hordoz, milyen nevet visel, és a név kiválasztásában ezt azért nagyon gyakran el is gondolták, át is gondolták. Ezékiel proféta a fogság, babiloni fogság korának volt a nagy profétai egyénisége, akiről magáról, a személyéről, a magán életéről, a magán dolgairól viszonylag keveset tudunk. Azt tudjuk róla, hogy papi családból származott, igazából a családi körülményei ennél több adatot, ismeretet nem is nagyon tesznek lehetővé számunkra, hogy jobban ismerjük, jobban tudjuk őt azonosítani.
Azt tudjuk, hogy ki volt az apja, egy Búzi nevű papnak a fia volt, de őróla sem tudunk igazából könyvet. Amikor ő elkezdi írni az ő prófétai könyvét, az ő prófétai látomásának és üzenetének a könyvét, akkor mintegy 30 éves lehetett, ami nagyon fontos abból a szempontból, hogy az Ószövetségben azt találjuk, hogy valaki 30 éves korában kezdhette el a papi szolgálatát, és körülbelül ugyanebben az időben szokták elkezdeni ha proféták a profétai szolgálatukat is. Ma ugye azt szokták mondani, hogy a 30 éves kor az olyan Krisztusi kor. Ezt ugye tudják, hogy miért mondják. Azért mondják, hogy az ember akkor már elég bölcs, ahhoz benőtt a fejelágya, és hát, hogy igazából az élet dolgaira tud figyelni. Ezért kell proféta is, illetve hát a papi hagyományban egy nagyon fontos dolog, hogy 30 éves kor előtt igazából senki nem lehetett proféta vagy pap. Addig tanulta a dolgokat, addig elsajátította azokat az ismereteket, amik majd a szolgálat végzéséhez szükségesek lesznek. Ezért kell életében egy különös dolog történt, hogy ő 30 éves korában nem lett pap, mert nem lehetett. Hiába volt meg hozzá a képzettsége, hiába tudott mindent, hiába származott papi családból, de nem lehetett pap, mert nem volt hol papnak lenni. Azt mondtam az előbb, hogy Ezékiel proféta a fogság korának, a fogság idejének, a babiloni fogság idejének a profétája. És nyilván egy fogságban, ami Izrael életében azt jelentette, hogy Jeruzsálemtől távol, egy idegen földön, egy idegen országban, idegen körülmények között kellett végezni a szolgálatot. Ezékiel proféta nem lehetett pap, hiszen izraeli pap csak a szentélyben lehetett, a jeruzsálemi szentélyben lehetett pap, hiszen oda kötötte a szolgálat. Abban az időben még nem volt olyan fajta szolgálat, vagy papi hivatás, ami ma megvan, hogy gyakorlatilag bárhol lehet valaki, mint izraeli származású, mint zsidó származású pap, akkor az áldozatokhoz kötődött a papi szolgálat, a papi szolgálatnak a végzése, ugye ma nincs, és éppen ez volt a probléma abban az időben, hogy hogyan lehet képviselni valakit, egy Istent, hogyan lehet képviselni egy vallásos nézetrendszert, hogyan lehet képviselni a hitet, hogyan lehet helytállni olyan körülmények között, amikor nincsen templom. Amikor minden oda kötődött, hogy van templom, és van áldozat, és van szolgálat, de ebben az időben, Ezékiel korában, a zsidók babiloni fogságának az idején nem volt szentély. Hogy lehet megvalósítani az Isten tiszteletet? Hogyan lehet megvalósítani az Istenben való hitet? És tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy Ezékiel prófétának ez volt a legfőbb küldetése, hogy reményt adjon azoknak az embereknek, akikkel együtt volt a fogság. 597-ben történt az a nagy tragédia, ami a zsidóság számára azt jelentette, hogy

amikor ezt az elhívási látomást kapja, akkor a Kébár folyó mellett volt egy nagyon érdekes a szójáték, azt olvassuk, hogy Tel Abib nevű helyen, amikor én fiatal teológus hallgató voltam, akkor azzal a gondolattal játszottam, hogy biztos Tel Aviv, de nehogy valaki ezt elhiggye. Tehát nem erről van. Szóval ez csak a játék, a szójáték kedvéért igazán érdekes, hogy a Kébár folyó mellett Tel Abib nevű helyen kapta a látomást. Ez a Tel, ez azt jelenti, hogy valami romos hely. Tehát az Abib nevű helynek a romjai vagy dombja az, ahol a prófétát elhívta Isten. Különös dicsőségben jelent meg, és az első rész, aminek a középpontjában Ezékiel a küldetése áll, akkor azt találjuk ott, hogy az első fejezet első versétől a második fejezet első verség gyakorlatilag arról szól, amit Ezékiel látott. Ezékiel látta a dicsőséget. És ezután szólította meg őt Isten, kijelentést adott neki, utasításokat adott neki, és egy olyan elnevezést kapott, amit gyakorlatilag a próféta az egész életén keresztül használt, és egész életén keresztül, amikor látomást kapott, vagy üzenetet kapott, akkor úgy szólítja meg őt Isten, hogy emberfia, vagy embernek fia. Ez a megszólítás, ennek a megszólításnak nagyon nagy jelentősége. Ez a megszólítás érzékelteti azt a különbséget, amilyen különbség a prófétának a helyzete, és a között a helyzet között, vagy magasság között volt, ahonnan őt megszólították, ahonnan őt elhívták. Ugye azt mondtuk, hogy dicsőséget lát a próféta egy olyan helyen, egy olyan helyzetben, amikor hát igazából az ő földi életkörülményei között szó nem lehetett semmiféle dicsőségről. Szemléli a mennyei dicsőséget, és ez az emberfia megszólítás azt jelenti, hogy én téged megszólítalak, és embernek fia vagy, nézzél rám, nézzél fel rám, aki dicsőségben lakozom, és sokkal magasabb helyen, de méltónak találtalak téged arra, hogy megszólítsalak, és hogy üzenetet közvetítsek, üzenetet adjak, kijelentést adjak neked. Ez tulajdonképpen mindig látható akkor, amikor a prófétát megszólítják. Tudjuk azt is a prófétáról, a magánéletéből, hogy nős volt, de nem tudjuk azt, hogy voltak-e gyermekei. Vannak olyan proféták, profétai könyvekben, akikről egész sokat tudunk, a családi életük vonatkozásában, még a gyermekeiknek a nevét is. Ezékiel esetében ezt nem tudjuk. Ami különös, az ő feleségével kapcsolatban tudunk egy adatot, hogy az ő feleségének a halála egybeesett Jeruzsálemnek a pusztulásával. Azt gondolom, hogy ez egy elég döbbenetes kép. Nyilván a szeretett, a kedves feleségnek a halála és a szeretett városnak a pusztulása együtt, ez valami döbbenetes élmény lehetett a próféta számára, ami nyilván az ő egész későbbi szolgálatát meghatározza. Milyen egy próféta sors? Milyen egy próféta sors? Könnyű, nehéz. Én azt gondolom, hogy egy prófétának a sorsa, és ezt találjuk a Szentírásban, ezt találjuk a Bibliában, hogy egy próféta sorsa az nem egy könnyű sors. Amikor Ezékielről beszélünk, vagy bármelyik prófétáról, akkor ugye mi úgy találjuk, és úgy érzékeljük, hogy a próféta az egy megbecsült személy, és mi is így beszélünk róla. Viszont igaz az, hogy hát a proféták nem voltak igazán, hogy nem mindig voltak túlságosan megbecsült személyek. Bár nagyon sok útmutatást a

különböző helyzetekben, tanácsot adtak, néha intéseket, feddéseket is közvetítettek, és hát ugye azt szokták mondani, hogy az emberről, valakiről általában azt jegyzik meg, hogy milyen rossz dolgot tett, vagy mások szerint milyen rossz dolgot tett. Nyilván egy figyelmeztetés, egy intés, hogyha valaki valakit figyelmeztet, akkor azt ugye úgy szokták értékelni, hogy az nem egy jó dolog, és amikor beszélnek utána róla, akkor nagyon sokszor azt mondják, hogy hát ez az ember, ez nem volt egy pozitív, mert hát állandóan valami gondja volt valakivel. Ezékiel is egy nagy profétai egyéniség, de őnek is folyton gondjai voltak. A körülöttük levőkkel, hogyha a vázatot nézik, akkor azt látják, hogy ítélet Júdán, ítélet a népeken, ez van az üzenetének a középpontjában. Ugye, mint az üzenetének a középpontja, mint az üzenetének a fókusza. Aki ennyit beszél ítéletről, az nem biztos, hogy olyan népszerű proféta, egyáltalán nem is volt így népszerű a proféta, bár nagy tekintélye volt, de igazából népszerűsége nem volt valami nagy, csak később becsülték meg annyira, és később, amikor az ő proféciái, amikor az ő jövendőlései teljesedtek, akkor értékelték igazán. Azt tudjuk róla, bár nem bibliai forrásokból, hanem biblián kívüli hagyományokból, hogy mártír halált halt. Erre van két nézet, hogy milyen volt az ő halála. Az egyik nézet szerint úgy történt, hogy ló farkához kötötték, és mint ilyen áldozatként halt meg. A másik hagyomány az pedig azt mondja, hogy az egyik előkelő fogolytársa végzett vele, leszúrta, mert feddő beszédet mondott vele kapcsolatban, intő beszédet mondott vele kapcsolatban, és ez az intő beszéd nem tetszett ennek a fogolytársnak, és ezért végzett a prófétával. Későbbi korokban viszont nagyon nagy tiszteletben állt a próféta, és megbecsülték az írását, megbecsülték a könyvét. Igazából ezzel kapcsolatban azt lehet elmondani, hogy ugye tudjuk azt, hogy bizonyos bibliai könyvek, meg prófétai könyvek esetében azon vitatkoznak, hogy most a szerző az, akinek a nevét viseli a könyv, vagy nem a szerző, vagy más írta a könyvet, vagy más, hogy keletkezett a könyv. Igazából Ezékiel prófétának a könyvével kapcsolatban soha nem merült fel az, hogy ki a szerző. Soha nem vonták azt kétségbe, még a legvadabb biblia kritika korában sem, hogy Ezékiel lett volna a nevét viselő könyvnek a szerzője. Ebből látható az, hogy tulajdonképpen nagyon annak ellenére, hogy a halálának körülményeivel kapcsolatban, amit elmondtunk, hogy nagyon tekintélyes személyiség volt, annak ellenére, hogy esetleg hogy bántak vele. Korával kapcsolatban, hiszen nagyon fontos a kortörténeti háttér, hogy megértsük az ő látomásainak a lényegét, azt a korszakot, amiben ő él, a babiloni birodalomnak a terjeszkedése határozza meg. Ugye Babilon, illetve korábban Asszíria volt a nagyhatalom, és amikor az asszír birodalom elesett, 612-ben, akkor két hatalom vetélkedett azért, hogy a térségben a nagyhatalmi szerepet elnyerje. Az egyik Egyiptom, a másik pedig Babilon. Nagyon érdekes az, hogy Izrael, ugye ott ebben a politikai nyüzsgésben, vagy nagyhatalmak közötti nyüzsgésben akkor is ott van, és mindig igyekeznek megfelelően helyezkedni, bár nem mindig találják meg a helyes utat, a helyes irányt. De ebben a korban Izraelben felmerül az, hogy a feltörekvő és az egyre erősebb és egyre nagyobb, egyre hatalmasabb babiloni birodalommal szemben talán jó lenne az egyiptomiaknak a szövetségét megnyerni, és velük együtt ellenállni
ennek a birodalmi álomnak, ami Babilonban valósul meg. És éppen ezért Jósiás egy szövetséget keresett Egyiptommal. Ez a szövetség ez nagyon szerencsétlenül végződött. Jósiás elesett egy ütközetben, amit Babilon ellen Egyiptommal a szövetségben vívtak. Utána Joachász, az ő fia lett az uralkodó Izraelben, de ő pedig a fáraónak nem tetszett, és ezért elvitette fogságba, börtönbe vetette. Azután az történt, hogy az ő testvérét Jojákimot tette utóddá Izrael felett a fáraó. Tehát egy ilyen báb királyt ültettek a trónra, báb királyt hoztak hatalomba, és ennek nem lett semmi jó következménye, a fáraónak a hatalmi törekvései azok igazából nem valósultak meg. Hiszen a karkemisi csatában Nebukadnetszár, vagy Nabukodonozor, vagy ugye, ahogy a babiloni írás mód szerint Nabukuduri Uszur győzött, és véget vetett az egyiptomi álmoknak. Adófizetőjévé tette Egyiptomot is, és Izraelt is, de Izrael nem tanult a leckéből, és egy újabb lázadást szerveztek Egyiptom segítségével, ismételten fellázadtak a babiloni hatalom ellen, és Nabukodonozor, vagy Nabukadnetszár vezetett egy büntető hadjáratot, aminek az eredményeképpen ismét egy fogság lett, aminek az eredményeképpen eldőlt az, hogy a babiloniak Izraeléket visznek fogságba. 597-ben ekkor került fogságba Ezékiel is. Azután ismét egy reménység csillant fel Izrael számára. Citkiá, egy lázadás szervezett a babiloni uralkodó ellen, viszont ennek az a tragikus következménye lett, hogy Babilon nem csak ismét elfoglalta Júdát, hanem Jeruzsálemet le is rombolta, és gyakorlatilag ezzel véget ért a déli királyság, vagy Júda királyságának a léte, és tömegeket vittek fogságba. Annyi időre szükséges itt megállni, hogy itt egy kicsit erről a bizonyos fogságról beszéljünk, hogy milyen is volt ez a fogság. Amikor fogságról beszélünk, akkor nagyon sok mindenre gondolunk fogsággal kapcsolatban, és ez általában egy ilyen, nyilván az egy rossz dolognak tűnik, de az akkori politikai hatalmaknak megvolt a maguk stratégiája az ilyen fogságokkal kapcsolatban. Mielőtt Babilonnak a stratégiájáról beszélnénk, ezzel kapcsolatban egy kicsit érdemes visszamenni a megelőző korszakra, az asszír uralkodók által képviselt és hát alkalmazott ilyen fogságba vitelre. Ezekre azt lehet mondani, talán ma azt mondanánk, hogy etnikai tisztogatás, vagy lakosságcsere, vagy valami hasonló. És a következő történt. Az asszírok következő módszert alkalmazták. Elvittek embereket, főleg értelmiségieket Asszíriába, és azoknak a helyére, akiket elvittek az meghódított, leigázott országokból, azoknak a helyére pedig másokat telepítettek oda, akik aztán felépítették a saját kultúrájukat, a saját vallásukat megvalósították, vagy nem. Éppen ugye az asszír fogság az Izrael életében, az északi országnak az életében jelentette egy nagyon tragikus fordulatot, amikor az északi országrésznek a lakóit elhurcolták Asszíriába, és különböző helyeken letelepítették, és másokat telepítettek Izraelbe, az északi országrészbe.
ezeknek az embereknek az lett a problémájuk, hogy ők abban a hitben éltek, hogy azon a helyen, ahova behurcolták őket, ahol letelepítették őket, nekik ismerni kell a helynek az istenét, mert különben szerencsétlenek lesznek, és képtelenek lesznek ideológiailag, vagy eszmeileg, vagy hitbelileg megoldani az életük problémáit. Azt mondták, hogy egy olyan papot kell szerezni, aki megtanítja őket annak a helynek a vallására, ahol élnek. Mert ez volt a felfogás, hogy minden helynek megvan a maga istene, minden helynek megvan a maga vallása. Egy adott helyen csak egy adott vallás lehet gyakorolni. Ha elmegyünk máshova, akkor más helyen szokásos vallást kell gyakorolni. Ez egy ilyen különös felfogás. Küldtek egy papot, megtanulták a vallást, elsajátították, és tulajdonképpen ők lettek később a samaritánusok, akikről az Új Szövetség nagyon sokat beszél. Babiloniak másfajta stratégiát képviseltek a fogság tekintetében. Az ő stratégiájuk az volt, hogy ők kiválasztották az értelmiségieket, és az értelmiségieket vitték úgymond fogságba és az előkelőket. Az ország, ami maradt, az gyakorlatilag gazdaságilag rendkívül nehéz helyzetbe került, gazdaságilag egy olyan helyzet elé nézett, ami nehezen tette lehetővé, hogy fejlődjön az illető országrész. Viszont akiket elvittek, azokkal pedig az volt a cél, hogy beilleszkedjenek, sokszor vezető állásokat kaptak, magas pozíciókat töltöttek be, tanácsadói szerepet, diplomáciai szerepet, lehetőséget kaptak Babilonban. Innen érthető, hogy akkor, amikor Izraelnek lehetősége volt a babiloni fogságból való hazatérésre, akkor egyszerűen nagyon kevesen vették maguknak a fáradtságot, és nagyon kevesen határozták el, hogy elindulnak és visszatérnek Izraelbe. Visszatérnek saját hazájukba, hogy azt újjáépítsék. És nem mentek. Ez volt tulajdonképpen ennek az úgynevezett fogságnak természetes. Nem azt kell elképzelnünk erről, hogy ezeket az embereket rabláncon fűzték, és kínozták őket éjjel és nappal, hogy minél rosszabb legyen, vagy hogy munkatáborokba zárták őket, hanem lehetőséget biztosítottak nekik az élethez. Nyilván valamiféle szolgálatokat teljesíteni kellett, de igazából ez a fajta fogság nem egy olyan rabság, amire sokan talán gondolnak, nem arról szól, hogy ezek az emberek valami nagyon keserves állapotok között lettek volna. A cél az volt igazából ezekkel a fogságba vitelekkel, hogy ideológiailag átalakítsák az embereknek a gondolkodását, és hogy a nagyhatalomnak a gondolkodásmódját, a nagyhatalomnak a kiszolgálását segítsék elő olyan emberek által, olyan tehetséges emberek által, akik erre alkalmasak, és a gazdasági fellendülés, a gazdasági felvirágzást a hódító birodalomban segítsék elő. Még azt sem kellett, arról sem kellett lemondani a saját vallásukról, vagy hitükről. Érdekes módon Izraelben nem csak Ezékiel proféta miatt, nem csak a proféták miatt, ebben az időben kezdődik el az a fajta gondolkodás, tehát a fogság idejében, a babiloni fogság idejében kezdődik el az a gondolkodás, hogy össze kéne szedni azt a szellemi örökséget, ami van. Össze kéne gyűjteni az atyáknak a tanításait, a Bibliának a könyveit, ezeket valamilyen rendszerbe kéne rakni, és tulajdonképpen a babiloni fogság ilyen kulturális vagy vallási hitbeli értelemben azért hozott pozitív dolgokat is azoknak a gondolkodásában, akiknek ez eszébe jutott. Azután, mikor ugye ez a fogság
véget ért. Círus idejében azt lehet mondani, hogy nagyon nehezen tértek vissza a babiloni foglyok, a Babilonba vitt foglyok az ő eredeti lakóhelyükre. És ami itt történik, ami Ezékiel korában történik, az pedig az a történet lehetne, vagy lett volna, hogy Ezékielnek valamiféle reménységet kell adni a népnek, valamiféle reménységet kell adni ezeknek az embereknek, akik ott vannak. Ugye azt mondtuk, hogy nincs templom, nincs papság, nincs áldozat, nincs semmi. Szellemileg, gyakorlatilag az volt a helyzet, hogy vagy teljesen beolvadnak, és elfelejtik a nyelvüket, elfelejtik a kultúrájukat, elfelejtik a hitüket, és elfelejtenek mindent. Úgy, ahogy az északi országrésznek a lakói jártak az asszír fogság idején, elveszítik a reményüket és mindent. És ugye az északi országrész lakóinak a történetéből ma legendák maradtak, olyan legendák, amik azt mondják, hogy valahol megvan az a tíz törzs, amit akkor az asszírok elhurcoltak és szétszórva élnek. Majd amikor ez a legenda, ez a jövendőlés, ha úgy tetszik, majd amikor a messiás eljön, akkor összegyűjti azokat az északi törzseket, akkor előhívja őket, és akkor elő fognak kerülni majd az eljövendő országban ezek az emberek, és Izrael megint 12 törzsből fog állni. Mi lehet akkor Ezékiel prófétának a küldetése részleteiben? Ezékielnek azt a szerepet adta először is Isten, hogy őrálló legyen. Mit jelent az, hogy őrálló legyen? Figyelmeztetnie kellett a népet arra, amire korábban is figyelmeztették a proféták, hogy a bűnnek következménye van. Hogy a bűnre ítélet fog következni. Ez volt a prófétának az elsődleges feladata. Tehát figyelmeztetés, amit láthatunk is itt a vázlatban, ítélet Júdán, és tulajdonképpen ezekben az ítélő beszédekben az ítélet képét mondja el a próféta különböző formákban, énekekben, üzenetekben, látomásokban, példázatokban, figyelmezteti a fogságban levőket, és mondja el, hogy amit ti most átéltek, ez annak a következménye, hogy engedetlenek voltatok. Amit ti most átéltek, az a ti hűtlenségeteknek a következménye. A bűn, amit elkövettetek, annak a következménye az ítélet, de ha csak ezt mondta volna a prófét, akkor nyilván lett volna néhány tízezer elkeseredett ember, aki számára a jövő gyakorlatilag reménytelen lett volna. Így azonban a próféta nem csak azt kapja, hogy figyelmeztessen arra, hogy a bűnnek következményei vannak, hanem a próféta azt a feladatot is kapja, hogy figyelmeztessen, mondja el azt is, hogy van a megmaradásnak lehetősége. És ebben a prófétai könyvben azt láthatjuk, hogy Ezékiel meghirdeti a megmaradásnak a lehetőségét, amit az ítélet a más népek felett tartott ítéletben találunk leírva, ítélet a környező népek felett, az Izraelt körülvevő népek felett. Az ítélethez ugye hozzátartozott, a Júda feletti ítélethez hozzátartozott, hogy a templom elpusztult. Ezt el kellett mondani a prófétának, hogy a templom pusztulása valaminek a következménye volt. De fel kellett tárnia neki azt is, hogy a templom az majd valamikor a jövőben fel fog épülni, felépülhet. Ez a jövőnek a feltárása volt a prófétának a feladata, és tulajdonképpen az ő küldetését ezt teszi igazán nagyjá.
hogy elmondja, emberek, Júda fiai, van remény. Egy olyan helyzetben, amikor tulajdonképpen az összeomlás jelei tapasztalható. Az egyetlen valami, az egyetlen dolog, amihez Izrael leginkább ragaszkodott, az a templom. Nincs templom, akkor nincs semmi. Ha nincs templom, akkor nincs nemzet. Ha nincs templom, akkor nincs állam. Ha nincs templom, akkor Izrael nem működik. És ha nincs templom, akkor nincs jövő. Miért? Mert a templomhoz fűződik az a gondolat, az a képzet, az a hit, hogy a templom az a hely, ahol Izrael istene megjelenik időről időre azért, hogy az ő népével közösségben legyen. Most azt el lehet képzelni, hogyha nincs egy ilyen hely, ahol megjelenjen Izrael istene. Nincs közösség. Akkor ez mit jelent? Azt jelenti Izrael számára, azt jelenti Júda számára, hogy elhagyott bennünket az Isten. Nem tud velünk találkozni. Mi se tudunk vele találkozni. Ez totális depresszió. Nincs tovább. Vége mindennek. És Ezékielnek ezt kell elmondani, hogy nem így van. De Ezékiel is hogy tudja elmondani ezt? Hiszen őnek is meg kell érteni. Amiről az elején beszéltem, az első fejezetekben kapott prófétai látomás az, aminek a segítségével Ezékiel próféta megérti azt, igazán megérti, amit bizonyára valahol tudott. De ahol igazán megérti azt, hogy Izrael istene nem egy olyan isten, ami helyhez van kötve. Nem egy olyan isten, ami csak Júdában, csak Jeruzsálemben tud, aki csak Júdában vagy Jeruzsálemben tud találkozni az ő népével. És hogyha az ő népét fogságba viszik, akkor nincs több lehetősége a találkozásnak. Ezékiel ezt kapja meg az ő látomásában, amikor azokat a különös képeket látja. Ez az a könyv, ez is, még más bibliai könyvek is vannak, ahol a proféta azt a feladatot kapja, hogy jelképes cselekedetekkel mutassa be Isten szándékát, Isten ítéleteit. A proféta jelképes cselekedetekben kiábrázolja Jeruzsálem ostromát egy agyaktáblán. Azután a hajának és a szakállának a levágásával kiábrázolja azt, bemutatja azt, hogy a nép egy része elpusztul, és bemutatja azt, hogy viszont van egy része a népnek, egy maradék, ami megmarad. Van egy maradék, ami megmarad. Azután egy batyút köt a vállára, és elindul a nép között, ami bemutatja azt, hogy fogságba kell menni, és felrajzolja a támadó hadseregnek az útját. Azután, amikor a felesége meghal, akkor is egy jelképes cselekedetet kell végrehajtania. Ezen kívül az ő könyvében fordul elő nagyon sok olyan történet, vagy példázat, ami talán nem vagyok túl merész, hogyha azt állítom, hogy az új szövetségben folytatódik. Szőlőről szóló példázat. Például egy ilyen, aminek az új szövetségben nagyon sok párhuzama van. Azután ez ugye Jézus példázataiban folytatódik. Azután a nép történetét végigmagyarázza, házasságról szóló képeket magyaráz, Isten és népe kapcsolatát szemlélteti különböző példázatokban. Azután a pásztor képe nála jelenik meg, Ezékiel prófétánál, ami szintén az új szövetségben folytatódik, a pásztornak a képe
különösen János evangéliumában találhatók ezzel kapcsolatos párhuzamok, de ugyanígy el lehet mondani azt, hogy az újjáépített templomról szóló látomás is majd valamikor az új szövetségben folytatódik, illetve ott látjuk azt, hogy egy teljesen kiélelt, egy teljesen kiforrott és megértett példázata lesz az új szövetségben annak, hogy a templom fel fog épülni. Azután ítélet a népek ellen, amivel kegyelmet is hirdett a próféta, és elmondja azt is, hogy az ítéletnek és a kegyelemnek is ugyanaz a célja, ugyanaz a jelentősége. Az ítéletnek is és a kegyelemnek is ugyanaz a célja, mégpedig az, hogy megtudják, hogy én az Úr, Úr vagyok. Izraelnek nagyon nagy problémája volt, ugye, hogy keresgéltek erre és arra és jobbra-balra. Különböző számokra szépnek tűnő, jónak tűnő, meg olyan érdekesnek tűnő vallásos elemeket. És a proféta elmondja, hogy az ítélet és a kegyelem mind a kettő azt jelenti, hogy amit kerestek, azt nem találjátok meg máshol. A kegyelmet, a gondoskodást nem találjátok meg máshol, csak egyetlen helyen. Ottal az egész Szentírásban mindig megtalálták Izraelnek hűséges fiai a lehetőséget és a nehézségeknek a megoldását, akkor, amikor rádöbbentek arra, hogy egyetlen helyen lehet keresni a megoldást. Amikor kimondták, hogy az Úr az, aki meg tud oldani minden problémát. Ezért kijelnek. Még inkább bizonyosságul adja Isten, hogy én vagyok az Úr, és én az Úr vagyok valóban az, aki Izraelnek minden gondját, minden nehézségét megoldhatom. Az én számomra három nagyon fontos dolog van ebben a könyvben, illetve talán egy negyedik, egy apróság. És ezzel a negyedikkel kezdeném. Az első, illetve ez a dolog, az egyik ilyen dolog az apokaliptikának a megjelenése. Amikor apokaliptikáról beszélünk, akkor hát olyan érdekes gondolataink támadnak, hogy mi az apokaliptika. Volt egy teológiai tanárom, ma Szegeden nem mondhatom, mert jó messze van, úgyhogy nem hallja. Szeged Kálvin téri református templomot vezeti, mint lelkész. Ma is tanít. És új szövetséget tanított nekünk, és bejött az első órára, és a következő kérdést tette fel. Mi az apokaliptika? Csak azt mondja, üde hallgatót, néz körbe meg, amerre kell. És mindenki mond valami ötletet, és mindenki ugye elmondja a kis ötletét, a következő a professzor úr reagálása. Minek járnak maguk teológiára, ha még ezt se tudják? Megmondom a választ, hogy érthető legyen a dolog. Ugye mindenki elmondta, hogy hát az apokaliptika, az ilyen képek, meg olyan képek, meg nem tudom én, jelenések könyve, mindenfélét elmondtak, és akkor erre ugye ez volt a válasz, hogy kár magunknak ide járni. És a következő az egyszerű válasz az apokaliptikára. Mi az apokaliptika? Az apokaliptika irodalmi műfaj. Ez ilyen egyszerű, és tényleg az, nyilván amit elmondtunk, mint hallgatók, az mindig igaz volt, és mint egy jellegzetesség megtalálható ebben a műfajban, de az apokaliptika önmagában az egy irodalmi műfaj, amihez bizonyos jellegzetes stílusok és képek tartoznak. Ami Ezékiel könyvében megjelenik, bár ő a korai apokaliptikának a képviselője, igazából ilyen, és ez nem jelenti azt, hogy ez valami szörnyű dolog, tehát nem jelenti azt, hogy ez valami hókusz-pókusz, meg varázslás, meg nem tudom, én egyszerűen azt jelenti, hogy az üzenet átadásának az egyik módja, hogy különböző képekben, amik érthető, tehát nem ilyen kreált képek, amik soha sehol nem léteztek, hanem olyan képek,
olyan prófétai képek jelennek meg, aminek mindnek megvan a valahol a jelentősége, magyarázata, amik nem idegen és nem új dolgok. Mindnek a pontos jelentését meg lehet találni, de Ezékiel üzenetének bizonyos helyein ezek nagyon fontossá válnak, ezek a képek. Már általában a késői apokaliptikában mindig a végidejére szóló üzenetet szokták ezek az apokaliptikus képek tartalmazni. Ezékielnél ilyen viszonylag kevés van, talán a jeruzsálemi templomnak a felépítése, majd a jövőben, ami ugye úgy jelenik meg Ezékielnek a proféciájában, Ezékielnek a könyvében, hogy ez a templom, ez tulajdonképpen fel fog épülni, mikor vége lesz a fogságnak, de vannak olyan elemei is, ami nagyon nehéz elválasztani ettől a földi reménységtől, és valahova igazából kivetítődik ez a kép, és a mennyei reménység, vagy az újjáteremtett földnek a reménységévé válik, és a jelenések könyvében lehet igazából megérteni azt, hogy mire gondol a próféta, vagy miről is szeretett volna beszélni, hogy majd lesz egy olyan ország, a messiásnak az országa, amikor minden más lesz. És a dolgok igazából visszakerülnek a maguk helyére. Sőt, olyan dolgok fognak lenni, és olyan dolgok történnek majd, amiket mi még itt nem tudunk elképzelni, amiket Izrael és Júda nem tudott elképzelni a saját életében, és ezek a dolgok hozzájárulnak ahhoz, hogy az ember egyre tökéletesebb legyen, és egyre közelebb kerüljön ahhoz az Istenhez, aki őt teremtette. Nagyon érdekes képek vannak ebben az apokaliptikában. A másik fontos dolog az én számomra, amit nagyon szeretek ebben a könyvben, Ezékiel próféta könyvének a 37. Ennek a könyvnek a 37. fejezetében, ami tulajdonképpen egyfajta fordulópontja is a könyvnek, arról kap egy látomást a próféta, illetve utasítást, hogy egy olyan mezőn jár, olyan mezőn van, ahol elszáradt csontok vannak. Ami nyilván lelki és fizikai dolgokat jelöl. Az elpusztult népet, és a lelkileg kiégett, a reményét vesztett, a hitét vesztett, a távlatait vesztett, és amit emberileg és lelkileg lehet nyomorúságnak nevezni, mindent vesztett embernek a képe. A próféta kérdése az, hogy vajon megélednek-e ezek a csontok? Az ő mai kérdés, nem? Ahogy járok-kelek ugye magam kis környezetében, meg a közel-távol, nagyon sokszor fel lehetne tenni ezt a kérdést, hogy vajon. Hallottam egy száraz statisztikát, milyen 21. századi magyar fiatal, vagy nem csak fiatal. Következő. 21. századi magyar fiatal magányos, otthon ül, dohányzik, és vagy drogozik, és tévét néz, vagy számítógép előtt ül, és a kompjúterét babrálja. Ugye, ezek szép kilátások. Na, én azt mondom, hogy erre lehet feltenni ezt a kérdést, hogy vajon megélednek-e ezek? Hát Ezékiel tudta a választ, illetve megkapta a választ, hogy igen, megélethetnek, de ahhoz valami olyan dolog kell, ami hát igazából nem emberfüggő, hanem attól függ, aki Ezékiel prófétát is irányította, vezette, és igazából, mikor ezeket látja az ember, akkor azt mondja minden józan ember, hogy tényleg valamire szükség lenne, hogy mert szétesik a társadalom, szétesnek a családok, szétesnek a közösségek, szétesik minden. És én azt gondolom, hogy ez nagyon igaz, és nagyon így van. Lehet egy változás, nem tudom mikor, Ezékiel se tudta mikort, a választ kapta meg, hogy ha eljönnek a feltételek és a körülmények, akkor valaki megélesztheti, felélesztheti, összerakhatja azt a sok problémát, megoldhatja, ami körülvesz bennünket, körülvesz mindannyiunkat, mint emberek. A következő nagyon érdekes, az a templom a könyvnek a végén található fejezetekben.
könyv végén található fejezetekben a 40-től a 48. fejezet, ami tulajdonképpen Izrael helyreállításának, templom helyreállításáról szól. Ugye ebben vannak olyan kép. Ez a templom gyakorlatilag nem valósult meg, de ugye, mint említettem, hogy itt két kép, egy föld és egy másik dimenziónak a képe összekeveredik egy kicsit ebben a látomásban, ebben a leírásban, és igazából annak a dimenziónak a képe, ami nem a földi, hanem egy másfajta, egy magasabb dimenzió, ott látható az, hogy a templom igazából a maga tökéletességében állni fog, és a küszöbe alól forrás fakad, és a környékén pedig olyan fák teremnek, amik az emberek gyógyítására valók. És ez a kép megjelenik az Új Szövetségben, a Jelenések könyvében. Mert a gyógyítás a remény veszett a beteg ember gyógyítására szükség van, és olyan forrásokra, amik igazán életet adó vizet adnak, olyan szellemi, lelki forrásokra, amik képesek arra, hogy a lelkileg haldokló embert felélesszék és átalakítsák. És azután szeretnék beszélni egy néhány rövid gondolatban arról, amit én a legfontosabbnak tartok, vagy nekem legjobban tetszik, tehát nem biztos, hogy ez a legfontosabb, nekem legjobban tetszik. Ez a bizonyos első fejezeteknek a képe. Mit is jelentenek ezek a képek? Ezek a képek a következő jelentést hordozzák magukba. Az első dolog, ami ebben a látomásban van, hogy amikor olvasok az első fejezeteket, akkor azt olvashatjuk, hogy olyan, mint hasonló a valamihez, nem mondja, hogy az. A proféta mindig azt mondja, hogy olyan, mint, és hasonlít, és úgy tűnik, és olyannak láttam, mintha. Mi azt jelenti, hogy a proféta valami olyat látott, amit nem tudott leírni, nem tudott elmagyarázni. Olyan képet látott, amire nem voltak szavai. Egy olyan látomásban volt része, olyan üzenetnek volt a részes, amit nem bírt a saját fogalmi köréből leírni. Csak azt tudta elmondani, hogy olyan, mintha úgy tűnik, úgy nézett ki, és hasonló volt ehhez vagy ahhoz a dologhoz. A második dolog, ami feltűnő, az, hogy ezt a látomást Babilonban kapta. Ebben a látomásban láthatók furcsa képek, amikor azt látjuk, hogy 3-4 arca van, 4 arca van egy-egy fejnek, és mik ezek? Babilonban készültek olyan ábrázolások, amik az ottani helyi isteneknek, vagy kultuszi tárgyaknak bizonyos tulajdonságait jelképezték, vagy jelentették. Ezékiel ezeket ismerte, a jelentésüket. Amikor ezt a látomást kapja, megérti azt, hogy valamilyen jelentésük van, valamilyen jelentése van ennek a látomásnak, amit ő kap, amit ő így bír megfogni. Úgy lesz érthető számára az egész eseménysor, az egész elhívás és az, hogy kivel találkozik, csak akkor lesz érthető számára, hogyha olyan képeket kap, olyan dolgokat lát, amiket fel tud ismerni, amiket be tud azonosítani. Amiknek tudja az értelmét és tudja a jelentését. De különben az egész valami olyan kusza, zagyva dolog lenne. A dicsőségnek a leírását, a dicsőségnek a látását csak ilyen, ezen a módon tudja felfogni, csak ezen a módon tudja értelmezni a proféta. Ezen a módon viszont a számára világos üzenetet hordoznak, és elmondják, hogy az, aki számára ezt a látomást adta, az milyen tulajdonságokkal rendelkezik. És képes arra, hogy egy idegen földön, egy idegen országban, egy idegen környezetben kialakuljon benne valami meglepő, de valami, mégis valami reménység. Valami olyan, amivel lehet előre menni, amivel lehet tovább menni. Harmadik dolog. Azt látta, hogy Isten trónja a templomban volt. Mivel pap volt, ismerte ezt a képet,
Tudta azt, hogy Isten megjelenik a templomban, ahogy Mózesnek megjelent, megjelenik a kérubok között, az ő dicsősége, azért, hogy az ő népével lakozzon, hogy az ő népével lakjon. És ezután a következő képet látja. Azt látja, hogy az, aki eddig a jeruzsálemi templomban ült az ő trónján, jeruzsálemi templomban jelent meg jelképesen a kérubok között, az elhagyja a templomot, azért, hogy az ő fogságban levő népének reménységet vigyen a próféta üzenete, a próféta szavai által. A próféta megérti azt, hogy Isten az ő kedvéért, az ő népének a kedvéért elhagyja a jeruzsálemi templomot, azért, hogy a reménység üzenetét vigye a reménytelenségben élőknek. Talán Ezékiel is úgy volt, mint sok kortársa, vagy mint a 21. századi ember, hogy ha nincs kultusz, akkor nincs reménység. Éppen Ezékielnek és éppen 21. századi embernek azt mondja a Biblia, hogy a reménység az nem a kultuszból fakad. A reménység az bármikor és bárhol ott lehet, ha mi tudjuk azt, ki a mi reménységünknek a tárgya. Nem egy amulett, hanem reménység tárgya, a reménységnek a letéteményese valaki olyan, akiben tényleg lehet reménységet találni, és Ezékiel ezt tanulta meg az első látomásában. És ezért lett meghatározója az ő népének, ezért lett az, aki valóban reménységet tudott közvetíteni, reménységet tudott átadni, egy olyan üzenetet, ami kitartott addig, amíg visszatérhettek Izrael földjére, és újra megépült a templom, és ez a reménység kézzelfogható valóság lett. Én azt gondolom, hogyha ezt megértjük ebből a könyvből, akkor már nagyon sokat nyertünk. Köszönöm szépen a figyelmet!

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod é haragod? Avagy nem elevenítesszé meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseiben.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot. Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

Zsoltárok könyve 119. fejezet 151. vers. De te közel vagy, Uram, és minden parancsolatod igazság.

Jézus nem csak meghalt értünk emberekért a kereszten, hanem ma a mennyei templomban is közben jár, szolgálatot végez azokért, akik az ő nevében folyamodnak Istenhez. E szolgálatról, a mennyei templomról szól az az elmélkedés részlet, amelyet mai műsorunkban hallgathatnak meg kedves hallgatóink Vég József előadásában. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és jó rádiózást kívánok!

0: reménység hangja.
1: A naponkénti szolgálat mellett volt egy olyan szolgálat, amit évente csak egyszer végzett el a főpap. Ez a szolgálat a Szent Sátornak a külső helyiségében történt. A pap odavitte ezt a vért, amit leölt a zsidó ember, és oda hintette a templom felé, a függöny felé. Ezzel azt jelezte, hogy az a bűn, ami most lekerült a bűnösről, ez átkerült a szentélyre. Ez átkerült a templomra. Nincs eltörölve, de a templomon van. Úgy is mondhatnám, Isten magára vette a bűnömet. Már többé engem nem terhel. Kedves testvérem, amikor téged a bűntudat nyom, amikor azt mondod, ilyen ember nem üdvözülhet, ilyen ember nem kaphat örök életet, aki így szól a feleségéhez, aki így bánik a gyerekével, aki ennyire lusta, aki ennyire szeretetlen, ő nem kaphat örök életet. Mert azt mondja, a vér beszél helyetted. Te soha nem leszel elég jó, hogy örök életet kapj, de az a bűn, amit megvallottál a Krisztus vére által, a te bűnöd most a szentélyen van. Most a templomon van. Nem terhel többé téged. Nincsen semmiféle vádolás azok ellen, akik a Krisztus vérében hisznek. A mennyei templomi szolgálat bemutatja azt, hogy mi a bűnbocsánatnak, a bűnvallomásnak és a bűnbocsánatnak a lényege. Egyedül csak Krisztuson keresztül lehetséges. Semmi sincsen tőlünk. Semmi sincs az, hogyha valami jót teszek, akkor majd megbocsátja Isten a bűneimet. Nincsen jó tétemény ebben. A krisztusi szolgálat azt mondja, hogy te semmit nem hozhatsz föl a halálos ítélet ellen. Lehetetlen. Lehetetlen. Az se, hogy próbálod betartani a törvényt. Nem lehet fölhozni. Hogyha te már elloptál egy gazdától egy bizonyos pénzt, akkor utána hiába vagy hűséges a többin, az a rész hiányzik. Az más kérdés, hogy a Biblia tanítása szerint nem is tudsz hűséges lenni a többin sem, mert ugyanúgy lopni fogsz, hogyha valami nem történik veled. Nem tudsz mit felhozni. Az előzőleg elkövetett bűnökre semmit nem lehet felhozni. És azt mondja Jézus, én itt vagyok, a bikák és a tulkok vére, az nem törli el a bűnt, nem segíthet, én itt vagyok, testet alkottál nekem. Eljöttem, hogy közben járjak, eljöttem, hogy megmentsem a bűnöst. Ez a vér átkerült a templomra, Krisztus vére által a bűneinktől megszabadultunk, nem terhel bennünket az adóság, és egy évben egyszer, azt most nincs idő kikeresni Mózes könyvében, azt olvasok, hogy a főpap bement a szentek szentjébe. Először odahoztak két kecskebakot, sorsot vetettek, hogy melyik legyen az úré, melyik legyen sátáné, azázelé, és amelyik az úré volt, arra rávallották Izrael összes bűnét, ami csak földgyűlöm lett a templomon. Az év során, ami csak földgyűlöm bűnt, összes rávallották, megölte az állatot, és a vérrel megtisztította magát a templomot. Bement a szentek szentjébe, ahol a frigyláda van, és a frigyláda fölé hintva a vért, az a bűn, ami rajta volt, átkerült a főpapra, a főpap kijött a szentek szentjéből, odament az Azázel bakjához, ráhelyezte az Azázel bakjának fejére a kezét, és a bűnöket rátette. Minden zsidó tudta, hogy a bűneim többé már sem a szívemben, sem a templomban, hanem a bűn szerzőjén vannak Azázel bakján. És az pedig egy arra kiválasztott ember elvezette a pusztába, ahol aztán el kellett, hogy pusztuljon. Isten végső megoldást talál a bűnre. Azt mondja, minden bűnt el fogok törölni. És amikor azt olvassuk Dániel könyvében, hogy 2300 év, és megtisztul a szentély, akkor ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus, mint a mi főpapunk, a 2300 év leteltével bemegy a szentélybe, és a saját vérére hivatkozva eltörli az ott felgyülemlett bűnöket. És amikor majd kijön a templomból, tudjuk, lejön a földre, és sátánra helyezi, és a föld 1000 évig pusztaság lesz, és sátán 1000 évig a pusztában fog bolyongani, és utána el fog pusztulni. Az árnyékszolgálat tökéletesen bemutatja nekünk azt, hogy Istennek milyen megoldása van a bűnre. Tökéletesen bemutatja nekünk azt, hogy a jelen való kornak az üzenet az, Krisztus követő ember, olyan megoldást találtam, hogy amíg még élni fogsz, itt a földön élni fogsz, akkor lesz egy pillanat, amikor a bűnök eltörlése bekövetkezik, és több bűn már nem keletkezik. És lejövök hozzád, és neked adom a jutalmat. Vagyis azt mondja a jelenkornak szóló igazság, ami speciális mának szóló bibliai igazság, hogy az embernek tökéletességre kell törekedni, de nem csak annyira, mint az előző korokban, hogy a bűnök megbocsátatnak, és a szándékaim szerint igaznak vagyok nyilvánítva, és majd az új testben nem fogok vétkezni, hanem odáig, hogy Isten ezzel a nemzedékkel azt gondolta el, hogy úgy fognak járni Istennel, úgy fogják követni a bárányt, valóban megy, hogy nem fognak az utolsó szakaszban bűnt elkövetni. Isten bemutatja, hogy az igazi követ

mi volt a könyvekben írva. Tehát a szentély megtisztításának a tana, ami egy elvont tan, az voltaképpen azt jelenti, hogy 1844 óta elkezdődött annak vizsgálata, hogy melyik valaha élt ember neve mellé mi van beírva. Milyenek a szándékai, milyenek a gondolatai, milyenek a cselekedetei, milyen a szíve. És aszerint beírja mellé Isten, bűneit eltörölhetik, vagy beírja mellé, vissza kell tenni rá, és meg kell halnia. Azt mondja Jelenések könyve, aki nem találtad ott az élet könyvében, ami a bárányé, azoknak a második halált el kellett szenvednie. 1844 óta a világnak szüksége van arról, hogy hirdessük azt, hogy a vizsgálati ítélet elkezdődött, bétölt az idő. A vizsgálati ítélet folyik, és hamar eljövök, és büntetésem és jutalmam velem van. Hol vannak azok, akik ezt hirdetik? Hol vannak azok, hol hallja a világ ma, hogy itt van a nyakunkon? Hol hallja a keresztény vezetőktől a világ ma, hogy óriási bajban vagytok, idézőjel bajban, addig, amíg Isten meg nem ismeritek? Vagy azt hirdetik, hogy békesség, biztonság? Azt hirdetik, hogy fogjunk össze, és közös erővel tegyünk egy jobb világot, hozzunk egy jobb világot létre? Győzzük le a terrorizmust, győzzük le az éhséget, győzzük le a betegségeket. Ezt hirdetik? És ez az kell, hogy az egyház vezetésével és a világpolitikusok vezetésével Európával, Amerikával fogjunk össze, és legyen egy jobb világ. Ezt hirdetik a világnak. Ezt hirdetik. És beállnak mellé az egyházi vezetők is. Ugyanaz történik 2000 évvel később, mint ami történt Jézus első eljövetelekor. Bétölt az idő, elközeledett a mennyek országa, itt van a Messiás a földön, itt jár közöttünk, és köves engem. Nem, nekünk nem ilyen üzenet kell. Nekünk az üzenet kell, hogy eljött a Messiás, aki újra Izrael csodálatossá teszi, nagyját teszi, és lerázza a Róma igáját rólunk, és lesz egy izraeli királyság, ami az egész földet új rend alá teszi, és mindenki boldog lesz. Nem kell nekünk az az üzenet, hogy Krisztus elkezdte az ítélet munkáját. Nem kell nekünk az, hogy a vizsgálati ítélet folyik. De nem csak, hogy nem kell, és éppen ezért nem is hirdetjük. És miközben a vizsgálati ítélet foly, mindenki tudja Mózes könyvéből, kint ültek az Izrael gyermekei, és magában fordulva mindenki azon gondolkodott, hogy van-e olyan bűn, amit nem vallottam meg? Van olyan bűnöm, amit nem mondtam ki az atyának, és nem került át? Valami bűn még csatlakozik a szívemhez, és ezért nekem is pusztulni kell, vagy minden bűntől meg tudtam szabadulni. A Jákób éjszakáján a Krisztus követők imádkoznak, óriási lelki nyomás alatt vannak, és hogyha egyetlen olyan bűn az eszükbe jutna, amit nem vallottak volna meg, és nem tettek volna le, akkor nincs, nem lehetne menekülésük. Ez ugyanaz, mint a Jom Kipur napján, a nagy engesztelési napon, ha a bűneimet nem vallottam meg, és nem került át a templomra, és Isten nem rendezi el, akkor nekem nem használ a nagy engesztelési nap. Kedves testvéreim, nekünk is erről szól a szentély tana. Azt mondja, én most benn vagyok a szentek szentjében, a függöny mögött vagyok, és a bűnöket eltörlöm. Gyermekem, vigyázz, hogy minden bűnöd, amit csak van, hárítsd át, kerüljön át a szentek szentjére. Nem neked kell megoldani. Valljátok meg bűneiteket. Valljátok meg bűneiteket, és akkor átkerül a szentek szentjére. Olyan érdekes, hogy annyira egyszerű az üdvösség tana. Nem egy matematikai, nem tudom, nagy tudás kell hozzá. Valljátok meg bűneiteket. Ismerjétek el, hogy bűnösök vagytok, és bízzatok abban, aki azt mondja, tegyétek át a mennyei szentek szentjére. Különben ez a Dániel könyve 7. fejezet, hogy láttam, mint egy ember fiát, aki ment az öregkorúhoz, így van rossz fordításban, és könyvek nyitatának meg. Malakiás azt mondja a 3. fejezetben, láttam az urat, aki eljön az ő templomába. Ez ugyanaz a jelenet. Aztán a másik jelenet, amikor azt olvassuk Máté 25-ben, ha jól emlékszem, hogy a vőlegény elmegy, hogy a mennyasszony megkapja. Ugye úgy van az esküvő, hogy elmegy a fiú a mennyasszonyért, és amikor megkapja a mennyasszonyt, akkor együtt jönnek, hogy együtt legyen a mennyegző. És Jelenések könyvében, jól nem hiszem, a 21. fejezetben,

fejezetében azt lehet olvasni, hogy és én János láttam, 21.2, és én János láttam a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszonyt. 9. vers. És jött hozzám egy a 7 angyal közül, akinél a 7 utolsó csapással telt 7 pohár volt. Milyen érdekes, hogy a csapások előtt van az a felismerés, hogy Jézus megy a mennyasszonyért. A csapások még nincsenek itt. Gyere, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. És elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem azt a nagy várost, a Szent Jeruzsálemet, amely az Istentől szállott alá a mennyből. János ugyanazt látja, amiről különben Pál apostol beszél, hogy van fönt egy mennyei templom, és van fönn egy mennyei Jeruzsálem, és ez a mennyei Jeruzsálem az, amit Jézus meg fog kapni. Ez az a mennyasszony, amit hogyha megkap, akkor majd leszáll a földre, és láttam leszállni a földre, és itt új föld lesz majd. 1844 után és azóta a Biblia igazságait ismerők tudják azt, hogy bementek lélekben Jézussal együtt erre a mennyegzőre. Amikor a fiú, az emberfia elmegy az öregkorhoz, hogy megkapja az ő mennyasszonyát. És amikor meg fogja kapni a mennyasszonyt olyan királyságot, ami soha örökké nem fog megromolni, akkor eljön majd és leszáll majd a földre. És amikor leszáll a földre, az lesz a mennyegző. Amikor a vacsorán, a mennyegzői vacsorán ott leszünk majd mi. Minden bibliai igazság csodálatosan kapcsolódik egymáshoz. És azt mondja, gyermekem, én most már az atyától kérem a mennyasszonyomat, de nagyon szeretném, hogyha te ott lennél az én mennyegzőmön. Ezért hangzott 1844-től, imhó jó a vőlegény. Egyszer a vőlegény elmegy az atyához, hogy megkapja a mennyasszonyt, és egyszer a vőlegény el fog jönni a mennyegzői házba, ahol majd a nagy vacsora lesz, ahol nekünk majd tiszta ruhában kell megjelenni. Ugye milyen csodálatos, kerekegységes tanítás? Amikor az ember erről gondolkodik, akkor azt mondja, van az életemnek nagyobb célja annál, hogy lássam azt, amint Jézus magához veszi az örök várost, és én ott leszek ezen az ünnepen. Ott leszek egy asztallal vele, egy asztalnál vele, és színről színre látom őt, és látom az összes testvéremet, akik szintén a Krisztus vére által győztek a bűn fölött. Van ennél a tudásnál nagyobb szívbe markoló motiváció, szóval ilyen idegen szót használnom? Tud valamit, valami az ember tudja jobban motiválni ennél? Én azzal az Istennel akarok együtt lenni, aki meghalt értem. Azzal az Isten akarok együtt lenni, aki nem csak meghalt a kereszten értem borzalmas halállal, hanem a kereszt halál után felment, és ma is minden percben, minden órában szüntelen értem munkálkodik. Azt mondja, hadd legyen a Józsinak örök élete, mert meghaltam érte. Hadd legyen örök élete, mert azt akarom, hogy a vacsorám velem legyen együtt. Hát micsoda energiát ad ez, és ez még semmi. Ez még a bibliai tudásrendszernek csak az első két oszlopa. És majd még jön a többi. Jön a sokkal fontosabb, nem tudtam elmondani. Jön az majd, hogy ott áll, azt mondja Jelenések könyvében János apostol, és amikor a mennyei templomban a függöny félrehúzódott a kárpit, akkor meglátszott ott a frigláda. Azt mondja János, Pál apostol azt mondja, és benn van a mennyei szentek szentjében a szövetség ládája, benne a kőtábla. Pál tudta, mint farizeus, tudta az Ószövetség alapján, tudta az imái alapján, hogy mi van, és Jánosnak néhány évtizeddel később megmutatta az Isten. Ő nem csak, hogy tudta, hanem látomásban látta, és meglátszott a mennyei templomban a szövetség ládája, és benne a két kőtábla. Krisztus bemegy ide, és ott áll a szövetség ládája előtt. Egyetlen egy felekezet, és korábban Luther, Calvin és a többiek nem tudták, mi a kapcsolat a törvény és a kegyelem között. És amikor Krisztus a saját vér által a szentek szentjébe belép, amikor összeroncsolt kezére, oldalára és lábára hivatkozik, és tökéletes, bűntelen életére a törvény előtt, akkor igazság és irgalom találkozik, és csókolgatják egymást. Ki az igaz? Egyedül Isten az igaz. Ki az irgalmas? Egyedül Isten az irgalmas. A két isteni tulajdonság bent a szentek szentjébe találkozik. Van még egy olyan bibliai igazság, ami bemutatja Isten tökéletes megoldását a bűnödre?
belép Krisztus a szentek szentjébe, és azt mondja, én az igazságtalant igazzá teszem, és én magam nem válok ezáltal igazságtalanná. A törvényt felemelem, örökérvényű, a törvény nem csorbul, és ugyanakkor örök életet adok igazságban és irgalomban. Micsoda isteni megoldás ez? Azt mondja a Biblia, az angyalok vágyakoznak betekinteni ebbe a titokba. Kedves testvérem, amikor a Biblia speciális igazságait kezdjük el tanulmányozni, akkor az annyira elragadja a szívünket, hogy nem fogjuk kérdezni azt, hogy mit kell tennünk. Mert együtt vagyunk Krisztussal a szentek szentjében. Amikor leborulunk imádkozni, látjuk ott, amint ott van, és értünk jár közbe. Ez a jelenkornak szóló igazság. Ez az, ami az embert meg tudja a bűn betegségéről szabadítani. Ez az, ami örök életet, üdvösséget fog hozni. Amikor az ember megérti azt, hogy Krisztus hogyan jár közben, megérti ezt a végtelen szeretetet, vagy megérinti ez a végtelen szeretet, akkor már nem csodálkozik azon, hogy Mózes azt mondja, inkább engem törölj ki, és a népnek adj még egy esélyt. Amikor az ember, akár Mózes, akár mai élő ember meglátja ezt a szeretetet, az Isten szeretetének a mélységét, abban a pillanatban már megszűnik önmagáért élni. Abban a pillanatban már más motivációi, más indítékai vannak, és megváltozik. Nem azért változik meg, mert a törvényt akarja betölteni, nem azért változik meg, mert a törvényben jár, hanem azért változik meg, mert meglátja a felemelt Krisztust, a közben járó pap Krisztust, a bűnöket eltörlő főpap Krisztust, és egy kicsit felfog belőle, hogy Isten mennyire szeret bennünket.

Adásidőnk végéhez értünk. Köszönöm, hogy az elmúlt percekben ránk is figyeltek, a holnapi viszont hallásra.

0: Szabad-e beleavatkozni Isten teremtési rendjébe? Szabad-e szabályozni a létrejövő életet a Földön? Mindig is foglalkoztatta ez a kérdés az emberiséget. Megkezdtünk a múltkoriban egy beszélgetést, amelyet a mostani alkalommal folytatunk. Szeretettel köszöntöm Márkuy Erikát, aki gyermekorvos, és ennek a kérdésnek lényegében ő szakértője, hiszen nem először beszél erről a kérdésről emberek előtt. Erika, a kérdés ma az, hogy a mai társadalomban mi a szexualitás szerepe? Változott ez a régebbi korokhoz képest, vagy esetleg a történelem ismétli önmagát, és ha megváltozott, és másmilyen ma a szexualitás szerepe a mai társadalomban, akkor hogyan, milyen módon változott meg a fiatalok életében is? Milyen következményekkel jár ez, főleg a lányoknak a helyzetében és a lányok életében? Adódik a következő kérdés is, hogy milyen következményei lehetnek mondjuk egy nem kívánt terhességnek?
1: Azzal kezdem, hogy mi kellene, hogy legyen a szexualitásnak a szerepe társadalmi szinten. Az lenne a feladata, hogy biztosítsa folyamatos népszaporulatot, a nemzet utánpótlását. Mint örömszerző funkció, biztosítsa a párok jó közérzetét, egymáshoz való ragaszkodását, ezáltal a családok egyben maradását. A mai társadalom ezt az egészet a visszájára fordította, kicsavarta, ledarálta, aztán a média visszaköpte az egészet az arcunkba. Gyakorlatilag a szexualitásból, mint mindenből, üzletet csináltak, árucikk lett. Gyakorlatilag egy autót is már inkább mesztelenővel adnak el, mert így a legsikeresebb. Eredetileg a szexualitás azt jelentette, hogy lesznek ketten egy testé. A teljes összetartozás, egyesülés, a boldogság, az egymásban való feloldódás megtapasztalását adta ezzel nekünk Isten. Az orgazmusban még valami extrát is adott nekünk, még valami habot a tortán, valami földön túli boldogságnak a megérzését, megsejtését, még akkor is, ha csak rövid időre. Másrészt az élet és a teremtés titkának is a megosztása ez velünk, hiszen újjá teremthetjük, vagy legalábbis együttműködhetünk Istennel ebben az újrateremtésben, az utódaink megszületésénél. Különleges látni, viszont látni a gyermekeinkben a saját temperamentumunkat, mozdulatainkat, arcvonásainkat, és hát valahol Isten is ezt keresi bennünk, hogy mi egy kicsit őrá próbáljunk hasonlítani, és valahogy mi is ezen kapjuk magunkat lépten nyomon. Lev Tolsztojnak van egy mondása, miszerint a tiszteletet azért találták ki, hogy eltakarják vele azt a puszta helyet, ahol a szeretetnek kellene lennie. Ha én ezt most a mai témánkra lefordítom, leferdítem, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy manapság a szex szerepét szándékosan eltúlozzák, hogy elrejtsék azt a sivárságot, azt a puszta helyet, ahol a szerelemnek kellene lennie. Elsikasztják a szerelmet gyakorlatilag. Szex folyik a csapból is, azért, hogy a szerelemről szó se essen. A túlkorai szex megöli a szerelmet, elveszi a lehetőséget attól, hogy igazán mély szívet, lelket facsaró vágyakozást, vágyódást érezzenek egymás iránt a párok. Az énekek éneke az azért olyan gyönyörű, és a régi módi romantikus regények azért örökzöldek, mert kevés szexet túláradóan sok szerelembe csomagolva mutatnak be. Meg lehet kérdezni bármelyik nagymamát élete legszebb pillanatairól. A szexet már rég elfelejtették, de a szerelmeikre mind szívesen emlékeznek vissza, még akkor is, ha nem történt több egy ártatlan csóknál vagy egy kézfogásnál. Míg a szex a pillanatnak szól, addig a szerelem maradandó.
0: Igen, tehát alaposan változott a világunk, tehát olyan került előtérbe, ami beletartoznék, ugye, az egészséges, az Istentől adott, ajándékba adott, normális emberi kapcsolatba, ami annak egy része. És ehelyett egy ilyen vízfejű dolgot csináltunk belőle, ugye, mi emberek, hogy mindent alárendeltünk, az emberi kapcsolatokat, ugye igaza van Tolsztojnak, de végül is alárendeltük még a tiszteletet is, az elkötelezettséget, és tényleg azok a szakemberek, akik komolyan foglalkoznak a családok állapotával és a férfinő kapcsolattal, azok kimerik jelenteni azt, hogy nincsen olyan igaz szerelem, ami egyben elkötelezettséget is ne jelentene az ember számára. És akkor menjünk tovább, hogy a fiatal lányoknak a szerepe ebben. Tehát az, hogy egy szexualitásra kihegyezett vagy arra a túlsúlyt fektető világban élünk, ez kétségtelen, ugye elmondtad a reklámokat is. A fiatal lányok hogy élik ezt meg, és milyen következmények vannak az életükben?
1: Szinte felkészületlenül kerülnek ebbe a helyzetbe, mert sok mindent készténynek és igaznak tekintenek, ami a médiákból jön, és valami egészen más az szerencsés esetben, amit otthon mondanak nekik. És hát ott van a dilemma, hogy kinek higgyünk. Ilyenkor van annak igazán nagy jelentősége, hogy mennyire szoros a gyerekeinkkel való kapcsolatunk, és hogy vajon elhiszik-e azt, amit én mondok, vagy inkább azt, amit a barát mond.
0: Igen, most a születésszabályozás, szaporodás kérdésében vizsgáljuk meg ezeknek a fiatal lányoknak a szerepét. Egy óriási dilemma elé kerül egy lány, egy fiatal, akár 15 éves, 14 éves lány, hogy korán megkezdett szexuális életnek megvannak a maga következmény. Az első súlyos következmény önmagában, ma már ugye a szüzesség elvesztés az nem tartozik súlyos következmények körébe, senki nem foglalkozik vele. De mondjuk a teherbe esik egy ilyen fiatal lány. Itt a nagy kérdés, hogy szülje meg azt a gyereket, vagy mit tehet? Mi a nagyobb borzalom?
1: Hát igen, manapság ezt az anya nyakába varták, ezt a borzalmat. Tudnunk kell, hogy a spermium és a petesejt találkozásának a pillanatától egy új emberről beszélünk. Ő már ugyanúgy Isten számon tartott gyermeke, mint te vagy én. A Biblia ír arról, hogy hogyan formál minket Isten az anyamék belsejében. Zsoltároknál így írja, hogy bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében. Nem volt elrejtve előled a csontom, mikor titokban formáltattam, látták szemeid az én alaptalan testemet, és könyvedbe ezek mind be voltak írva. Tehát attól, hogy még csak néhány hetes terhes egy fiatal lány, a méhében olyas valakit hordoz, akit már a Jóisten számon tart. A magzat megölése tehát csak technikailag más, lényegileg nem különbözik attól, mint hogyha 5-10 éves gyermekünket ölnénk meg. Ugyanúgy az abortusz beleütközik a nehőj parancsolatba. De hogy ennél apróbb dolgokat mondjak, egy kis hörcsögnek vagy egy tengeri malacnak se esünk neki késsel ollóval, hogyha úgy gondoljuk, hogy már nincs rá szükségünk, vagy nem akarjuk megtartani, hát még a saját gyermekemet. A magzat jogait emberi törvények nem védik. De Isten mindenkit, mindegyiket külön-külön személyként, egyénekként ismeri. El sem tudom képzelni, hogyan viszonyul ahhoz a gyermekéhez, aki a másik gyermekét elpusztítja. Tehát Istennek is nagyon nehéz lehet ezt látni. A társadalom ezzel a bizonyos joggal egyszerűen áthárítja az összes felelősséget, lelkiismeret furdalást, az összes testi, lelki sérülést, az összes borzalmat az anyákba, miközben a anyákra, miközben a magzati jogait senki sem védi. Pedig az élethez való jog az valahol azért fontosabb, mint az önrendelkezési jog. A Biblia szerint azonban az anya nemhogy nem dönthet a magzata haláláról, hanem a saját testének sem az ura. A házasságban Isten komolyan gondolta, hogy lesznek ketten egy testé.
0: Igen, hát erre akartam rákérdezni, hogy most az anya joga, tehát kizárólag az anya joga, hogy megtartja a gyermekét, vagy nem tartja meg a terhességét.
1: Azt tanácsolta Isten, Pál írja a Korintusiakhoz itt első levelében, a 7. fejezetben, hogy a feleség nem ura a maga testének, hanem a férje, és a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Vagyis, hogy ha csak a saját testéről lenne szó, még akkor sem dönthetne egyedül a nő, hiszen nem ura a maga testének, hanem a férje, ugyanígy a férje sem dönthet úgy, hogy mondjuk művileg sterilizáltatja magát, mert nem ura a maga testének, hanem a felesége. Tehát ezzel, hogy Isten kölcsönösen lemondatta az embert a házasságban a teste fölötti rendelkezés jogáról, ezzel én azt hiszem ezt a kérdést ő megoldotta. A másik bibliai alapelv pedig Máténál van írva, hogy amit azért akartok, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal. Ha tehát létezne olyan ember, aki arra vágyna, hogy óriási fémeszközökkel és vákumhatással feltrancsírozzák és megöljék, akkor neki lenne esetleg joga hasonlót tenni a védtelen magzattal, de szerencsére ilyen ember nem létezik.
0: Ez egy nagyon lényeges dolog, amiről most említést tettél, mert valóban úgy érzik az anyák, akik nehéz körülmények között vannak, esetleg a munkahelynek a szorítása, vagy az otthonnak a nem megfelelő volta miatt, vagy éppen a férjnek a nem megfelelő magatartása miatt, hogy teljesen rájuk nehezedik ez a felelősség. Tehát egyedül döntenek, és egyedül kell megállni, ha dönt úgy, hogy semmiképpen nem követi el ezt a szörnyűséget a gyermekével szemben, akkor neki kell vállalni azt a következményeket, hogy borzasztó nehéz lesz, még nehezebb lesz az élete. De egy picit még azt szeretném, hogyha egy kicsit úgy elgondolkodnánk azokon, a fiatal lányokon, ugye, mert sorban hát ilyen kímélően mennek el, ugye, az abortusz, tehát egy ilyen kímélő módon hát szakítják meg a terhességüket, de azért hát érintetted ezt a kérdést, hogy ez akkor is ugyanaz, szóval itt nincs más, de mégis mit tudunk mi keresztények mondani egy ilyen fiatal lánynak?
1: Az abortusznak testi és lelki következményei vannak. A testi következmények közül talán a leggyakoribb az, hogy miután mindent megtett a nő azért, hogy ne legyen gyereke, később majd mindent meg fog tenni azért, hogy legyen, de már nem adatik meg neki. Ez gyakran előfordul. A halállal, vagy kivérzéssel, vagy a méh elvesztésével járó szövődmények ma már ritkák, viszont azok számára, akiknél mégis bekövetkeznek, fatálisak. Én mégis a lelki következményeit emelném ki ennek leginkább, mert azok, akik képesek felfogni, hogy mit tettek, egy életen át nem, vagy alig tudnak maguknak megbocsátani, és depressziósok lesznek. Azok pedig, akik fel sem fogják a tettüknek a súlyát, elfásultak, lelkileg fogyatékosak, cinikusak és sivárak lesznek, és ez, ha lehet, még rosszabb. Az abortusz kérdésében nem létezik jó döntés, ha egy csak rossz és még rosszabb.
0: Igen, hát itt van például ugye a 40 év körüli, vagy 40 év feletti édesanyák terhességének a kérdése, ugye, amikor előfordulhat, hogy a magzat már genetikailag valamilyen ártalmat kapott, tehát valamilyen ártalom érte, és hát ugye el is küldik, ugye, egy ilyen genetikai vizsgálatra, de itt tényleg azt lehet mondani, hogy jó és rossz között nem lehet választani, csak Csak két rossz között, nem?
1: Igen. 35 évesen engem is már túlkorosnak minősítettek, és el akartak küldeni engem is egy ilyen vizsgálatra. Itt most hadd hangsúlyozom, hogy mindenkinek ez a saját lelkiismereti kérdése, hogy mit gondol erről a kérdésről. Én azt tudom megmondani, hogy aláírtam a papírt, hogy nincs szükségem rá, mert kész voltam elfogadni a fogyatékos gyermeket is. Ezt mondjuk elég nagy felháborodással vették akkor tudomásul, de nekem akkor ez volt a döntésem. Egy tini lánynak a továbbtanulási álmai esnek leginkább kútba attól, hogyha a teherbeesés miatt megváltoztatja az élete terveit. Mégis azt hiszem jobb, hogyha nem tetézi el már meglévő problémát egy másikkal, és nem kavarodik úgymond gyilkosságba. Vannak azért jó példák is erre. Ismertem egy lányt, aki éppen ilyen dilemmával küzdött tiniként. Az apja, aki addig példás szigorral egyedül nevelte fel, azzal fenyegette meg ezt a, vagy azzal súlyosbította ezt a dilemmát, hogy megfenyegette, hogy amennyiben nem szakítja meg a kapcsolatot a fiúval, és nem vett véget ennek az egésznek, akkor kitagadja. Ezt tanácsolták, az abortuszt tanácsolták a tanárai, az abortuszt tanácsolta az orvosa. Valamiért megkérdezett engem is egy délután, tehát beszélgettünk. Én nem mondtam, hogy mit tegyen, vagy mit ne, de a végén nem ment el az abortuszra. A barátja családja befogadta, és egészséges kisfia született, és nem telt bele talán egy-két év, az édesapja elég idős volt, már meghalt. Tehát az apával töltött időből csak ezt az egy-két évet veszítette el, viszont nem állt ott tiniként egyedül a nagyvilágban, mert senki nem volt akkor az új családján kívül. Azóta már másik gyermeke is született. Tehát igaz ugye, hogy nem végezte el a rendőrtiszti főiskolát, amit tervezett, de van egy családja, úgyhogy ami eredetileg rossznak indul, azt Isten képes jóra fordítani.
0: Igen. Milyen szerepe lehet, ugye te is egy kis gyülekezeti közösségnek a tagja vagy, milyen szerepe lehet egy ilyen helyzetben egy gyülekezeti közösségnek? Milyen kellene, hogy legyen a szerepe? Talán inkább erről az oldalról közelítsük meg, hogy milyen kellene, hogy legyen a szerepe egy gyülekezeti közösségnek?
1: Ilyen döntési helyzetben nem a nagy okosságokat várják tőlünk, hanem az együttérzést. És annak a tudatosítását, hogy akkor is szeretjük, ha jól dönt, akkor is, ha rosszul, akkor is, ha egyezik a véleményünk, akkor is, ha nem. És azt is tudatosítani kell, hogy a Jóisten képes mindent megbocsátani. Pontosabban minden megbánt bűnünket képes megbocsátani. Itt a probléma sokszor az, hogy fásultság miatt már meg se bánjuk a bűnöket, tehát nagyon kell vigyázni, hogy meddig megyünk el ebben a folyamatban.
0: Igen, hát például én ilyenre is gondoltam, nem tudom bizonyára, hogy te is gondoltam, mert láttam, hogy nagyon sok szép, értékes bibliai szakaszt idéztél, hogy például Titusnak írja Pál apostol, ugye, hogy legyen olyan kapcsolat a gyülekezet idősebb nő tagjai, nő testvérei között, és a fiatalabbak között, ugye azt írja konkrétan, hogy az idősebb asszonyok megokosítsák a fiatal asszonyokat, hogy a férjüket és a magzataikat szeressék. Igaz, tudom, hogy a magyar nyelv az még a 30 évesre is néha azt mondja, hogy a lelkemből lelkedzett gyönyörű magzatom, de itt én úgy gondolom elsősorban erre utal az apostol, hogy el tudják fogadni, tehát hogy a fiatal anyák még akkor is a körülmények nehezek és fullasztóak, akkor is el tudják fogadni a saját élettapasztalataikat átadni, hogy Isten át fog téged ezeken a dolgokon segíteni. említeni, gondolom, ezek, amiket te is idéztél, ez felsorakozik, ez az ige, és most át kell lépnünk, az időnk rettenetesen rohan, arra a kérdésre, hogy egy kicsit beszélgessünk arról, hogy ezekben a dolgokban mi a férfiak és az apáknak a szerepe. Ugye itt ezzel a nagyon kedves történettel, amit elmondtál ezzel a fiatal lányjal kapcsolatban, ott már egy kicsit azért érzékeltük, vagy láttuk azt, hogy milyen szerepük kell, hogy legyen a férfiaknak és az apáknak.
1: Az apák és a férfiak felelőssége óriási. Jelenleg ez nem nagyon látszik, vagy egyáltalán nem látványos, mert háttérbe húzódva úgy tesznek, mintha minden hatalmat és lényegi döntést a családtervezés ügyében a nőre ruháztak volna át. Valójában azonban még mindig rajtuk, a viselkedésükön, a hozzáállásukon múlik minden. Ha a férfi nagyon felelősségteljesen viselkedik, akkor nincs az a nő, aki elvetetné a magzatát. Az a férfi az, akinek feladata, hogy megfelelő hátteret biztosítson a leendő családjának, és itt nem elsősorban az anyagi háttérről van szó, hanem a lelki háttérről. A családok széteshetnek, vagy ki sem alakulnak, hogyha nincsen ez a lelki háttér. Ha a nők nem érzik magukat testi-lelki biztonságban, nem vállalnak gyermeket. Egy felelősségteljes férfi mellett, főleg ha ő is keresztény, tehát bízik Isten vezetésében, és maga is megtesz mindent annak érdekében, hogy az otthon megteremtődjön, akkor képesek vagyunk hitben elfogadni és elindulni akkor is, hogyha pillanatnyilag még nem látjuk előre, hogy hogyan is lesz ez lehetséges. A régi mondás szerint, hogyha Isten ad báránykát, akkor ad hozzá legelőt is. Itt arról van szó, hogy elfogadjuk azt, amit vagy akit kapunk Istentől, igyekszünk a legjobban alakítani mindannyiunk sorsát, és közben bízunk abban, hogy amire mi nem vagyunk képesek, azt Isten majd megoldja. Máté evangélium a 6. fejezetében van írva, hogy ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, hogy mit tegyetek, mit igyatok, mibe öltözködjetek, a ti mennyei atyátok eltart, még rajtatok kívül sok minden mást. Van a férfiaknak másik típusa is, akik csak a csábítást élvezik, a trófeát gyűjtik, a szexörömét vállalják, de a következményeit nem. Őket kár is férfiaknak nevezni, valójában élősködők, tolvajok és rablók. Pál írja a Timóteushoz írt első levelében, hogy ha pedig valaki az övéiről és főképpen az ő házanépéről nem gondoskodik, akkor a hitet megtagadta és rosszabb a hitet lennél. A teremtéskor Isten rábízta az emberre, az egész földet, elsősorban a férfire bízta ezt, hogy művelje, őrizze azt az állatokat, hogy uralkodjon rajtuk. Végül az emberi családot is, hogy annak lelki vezetője legyen. Úgy kell szeretnie a családját, hogy a gyerekek képesek legyenek felfogni, hogy milyen a mennyei atya szeretete.
0: Ez annyira szép volt, hogy így összefoglaltad, és az olyan, én úgy gondolom, hogy sok anyának ez a legnagyobb gondja, és sokan, de sokan boldogan akár nem csak egy gyereket szülnének, hanem többet is megszülnének, ha éreznék ezt a szerető hátteret, amit hát tényleg nem ők maguknak, önmaguknak kell biztosítani, hanem tényleg így van, hogy a rábízott feladatot, hogyha az apa vállalja, és azt a biztonságos hátteret megteremti. Egyetlen egy kérdésre jutott még időnk a végére, és méghozzá ez egy személyes dolog lenne, amit tőled szeretnék kérdezni, hogy te milyen személyes tanácsot adnál azoknak az embereknek, akik vagy anyáknak, akik egy nagy dilemmával küzdenek, mondjuk most például ezekben a napokban küzdenek egy nagy dilemmával, hogy elveszítik a munkahelyüket, vagy nem tudnak megfelelően tanulni, vagy úgy érzik, hogy annyira romlik a világ, hogy nem tudják majd a gyermekeiket jól ellátni. Mondj nekünk egy pár kedves szót ebben az utolsó néhány percben.
1: Nehéz kérdés, de minden esetre én úgy érzem, hogy az ilyen dilemmákban mindig Istenhez kell fordulnunk, az ő tanácsát kérnünk. Karriert építeni később is lehet, másik talán jobb munkahelyet lehet találni, de ugyanaz a gyermek még egyszer nem fogad meg, még egyszer nem születik meg, tehát ilyen szempontból nem helyettesíti a következő, az elveszítettet. Tehát én azt gondolom, hogy egy egyedi és megismételhetetlen élet az a legnagyobb érték, mindennek fölött áll, és ezért fontos, hogy vigyázzunk rá. Ha egy gyermek megszületett, akkor akármilyen felelőtlen döntések is előzték ezt meg, legalább egy helyes döntést már hoztak róla, tudnélik, hogy nem ölték meg. Tehát már nem is annyira felelőtlen az az ember, aki megszülte, mint hogyha mondjuk anyagi vagy egyéb előnyök miatt nem vállalta volna ezt. Ez az első jó lépés, ez további jó lépések reményét ébreszt fel bennünk, és besegít még az anyai ösztön is, ha már látta, akkor már a szívébe zárta, kevésbé képes eltaszítani. A közösség is lelki támaszt, megerősítést adhat, anyagilag is segítheti a rászorulót. Azért, hogy a gyermek a saját családjában maradjon. Ha az anya nem alkalmas erre, akkor még nagyobb szerepe van az apának, vagy a szélesebb családi körnek, a nagyszülőknek, a vérrokonoknak. Az állami gondozás bármilyen szép környezetet teremt is, akármilyen sok pénzt költenek rá, mégsem ér fel egy szegényes családdal. A mondás szerint a legrosszabb anya is jobb, mint a legjobb árvaház.
0: Talán ezzel a gondolattal zárjuk is le, és ez nagyon nagy igazság, amit ebben mondtál, és tényleg a végkicsengése ezeknek a beszélgetéseknek, amiket most végeztünk, legyen az, hogy az az Isten, aki az égi madárról gondoskodik, és a mezők líliomairól lát minket, látott már talán évszázadokkal ezelőtt, vagy évezredekkel ezelőtt is, és örült annak, hogy az ő családja növekedett.
2: Kedves hallgatóink! Ezzel ma estéli egyórás magyar adásunk véget ért. Magyar nyelven legközelebb, holnap délután 3 órakor jelentkezünk. De addig is kívánunk mindenkinek egy békés, jó éjszakát. Babos Renáta vagyok, a viszont hallásra.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket. Ma este szeretnénk megkezdeni azt az előadássorozatot, ami a Széki Adventista gyülekezetben került sorra, együtt szervezésben dr. Ősz Farkas Ernő lelkipásztorral, aki a kék zónákról beszélt. Fő kérdés az az első alkalommal, hogy miért éljünk hosszú életet. Az egy héten át bemutatásra került sorozatot heti egy alkalommal szeretnénk a következő időszakban bemutatni a kedves televízió nézőknek. Ezzel az alkalommal az első téma következik bemutatásra, melyet dr. Ősz Farkas Ernő lelkipásztor fog önöknek bemutatni. Áldott alkalmat kívánok mindannyiuk számára!

Nagyon sok szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket, online nézőinket is. 2021. szeptemberében jártam először Széken. Akkor a székiek rám adtak egy ilyen pólót, nem tudom, hogy sikerül-e a léptetés. Igen. Ez egy kék póló. És én sem gondoltam, és azok sem, akik rám adták, hogy eltelik néhány év, és visszatérek Székre, és nem a pólót hozom vissza, hanem a kék zónákat. Csak a kék szint. Én nagyon örülök, hogy lehetőség nyílt erre, és ismét láthatom önöket. Igazolnom kell, a bemutatkozó videóban a kalapnak az eredetét, és azért hoztam ezt a képet, hogy minden kétséget kizárjak afelől, mert talán felismerhető a hely, nem? Hogy hol kaptam ezt a kalapot, és még az is lehet, hogy valaki ezt a hamisítatlan széki arcot is felismeri, és talán még engem is, pedig 5 évvel ezelőtt történt. Azóta szívembe zártam ezt a helyet, és nagyon mély benyomást tett rám a több évszázados hagyománynak az őrzése. A természet szépségei, amit itt láttam a környéken, és az emberek, akikkel találkoztam. És nagyon nagy kiváltság, hogy 5 év után visszatérhettem, és én tényleg azért jöttem, hogy még többet tanuljak a székiektől. Ezzel a képpel szeretném bemutatni a családomat, akik nem lehetnek velem, de úgy nézzetek rám, hogy én csak velük vagyok egész ember. Azt a kérdést föl kell tennünk, bár ezt többen a köszöntőt mondó kollégák közül feltették, és találtunk válaszokat is, hogy miért éljünk hosszú életet. Mi itt egy hetet szeretnénk ezzel foglalkozni. Megnézzük, más kultúrák hogyan élik meg a hosszabb életüket, mint amit mi itt Európában vagy a világ nyugati részén megélnek. De fel kell tennünk keresztény emberként azt a kérdést, hogy mi végre akarjuk mi elkerülni a véget, amit úgysem tudunk. Tehetünk mi azért valamit, hogy hosszabb életet éljünk? Egyáltalán van-e értelme annak, hogy hosszabb életet éljünk? Vagy pedig ez valamilyen teljesen evilági vagy bűnös gondolat arra gondolni, hogy talán a napok számát, az évek számát meg lehet növelni. Most nézzük meg. Először is egy kutatási eredményt szeretnék mutatni. Próbálták felmérni a világ különböző részein, hogy mit gondolnak az emberek. Függetlenül attól, hogy keresztények és nem keresztények, az utca embere, a mindennapi ember megkérdezték, egy nagy számok törvénye alapján összegezték, hogy miért is akarnak az emberek tovább élni. Az első ok, a haláltól való félelem. Az életről vannak tapasztalataink, a halálról nincsenek. Egyikünk se jött onnan vissza. Nem tudunk tapasztalatból beszélni, és amit nem ismerünk, attól félünk. És minél inkább közeledünk a feltételezett halál pillanatához, annál inkább jönnek az élet nagy kérdései, például az, hogy mi lesz azután, a halál után, hanem bármi is, vagy mi az életünk értelme, mert a halálnak a közelségében már muszáj azt a kérdést feltenni. Hogy ami eddig volt, annak volt-e értelme, és ami még ezután lesz, annak van-e bármilyen értelme. És ezeket a nehéz kérdéseket nem szeretjük feltenni, inkább úgy vagyunk vele, hogy minél később, ezért a hosszabb ideig élünk, akkor hát több ideig élhetünk a nagy kérdések megválaszolása nélkül. Az emberek egy másik csoportja a célok elérését jelölte meg. Az élet túl rövid, hogy álmainkat megvalósítsuk. Ezért jelennek meg a bakancslisták. Fogalmat 2007 óta ismeri a világ, amikor Rob Reiner vígjátékát bemutatták. A film 2 idős emberről szól, akiket szinte egyszerre diagnosztizáltak tüdőrákkal. A tüdőrák az elég invazív rákfajta, elég hamar végez az emberrel, ezt tudták ők is. És amikor visszanéztek az életükre, azt mondták, hogy
Hát ha belegondolnak, akkor ez nagyon unalmas volt, nagyon semmit mondó volt, és igazán úgy érzik, hogy nem is éltek. És ezért írtak egy listát, hogy még gyorsan, mielőtt meghalnak, hova szeretnének elmenni, mit szeretnének megcsinálni, mielőtt, ahogy a film mondja, hogy ők mondták, mielőtt feldobják a bakancsot. Na ebből lett a bakancslista. És ez a film egy egész mozgalmat indított el az egész világon, hogy az emberek igenis az életükbe írjanak egy bakancslistát, írják le az álmaikat, és kezdjék el megvalósítani, mert hát nem élünk itt a Földön örökké, és jussunk csak el oda, ahova szeretnék. Most igen ám, csak a lista az nagy. Mert a világ is nagy. Sok szép hely van, amit sokan meg szeretnének nézni, ezért hosszú élet kell, hogy mindenhova eljussunk, ami az álmaink bakancs listáján van. Van egy harmadik ok. Élni hosszú ideig, hogy élvezzük azt, amiért dolgoztunk. Mit ér megszerezni kemény munkával az anyagiakat, vagy a vagyont, ha azt nem tudjuk élvezni, vagy élni? Van egy ismerősöm, aki nagyon puritán és szegény, kifejezetten szegény körülmények között él. Nem azért, mert nincs neki, sokkal több van neki, mint a középrétegbeli átlagnak. Beszélgettem vele, megkérdeztem, miután kiderül számomra is, hogy azért nem az van, ami látszik. Hogy miért nem éltek egy kicsit kényelmesebben? Miért nem engeditek meg, hogy tudom én, a csapvíz az a házba folyjon, ne kelljen kimenni, és így tovább. És azt mondta, azért, mert most keményen élünk, most spórolunk, hogy majd egyszer nagyon jó legyen. És kérdezem, hogy mikor lesz az a majd egyszer nagyon jó? Hát majd nyugdíjas korban. De mondom, addig annyi betegséget összeszedtek ezzel az életmóddal, hogy nem lesz már nyugdíjas kor. Miért nem lehet az életet akkor élni, amikor ott van, mindig a holnap, na majd holnap, majd jobb lesz. Majd, ha gyerekeink felnőnek, majd, ha már nyugdíjasok leszünk, majd, ha ez lesz, majd, ha az lesz. Ismerős ez a gondolat? De semmiképpen nem itt és most. Na most sokan azt mondják, hogy ha hosszabb ideig élnek, akkor hosszabb ideig tudják élvezni, amit összegyűjtöttek egy életen át. A negyedik, amit az emberek ebben a közvéleménykutatásban mondtak, az a média hatása. Az ifjúság és a vitalitás a médiában olyan szinten van ábrázolva, hogy szinte egy ilyen kényszer, hogy valami nagyon szépet mutassunk a közösségi médiában. Ugye az a mai embernek a kirakata. És minél fiatalabb valaki, minél szebb a bőre, minél csinosabb, annál több lájkot kap, és az emberek azt mondják, ha sokáig fiatalok, akkor sokáig lehetnek kint a kirakatban. Ezért minden áron meg kell őrizni az egészséget, a fiatalságot és a szépséget, mert akkor van mit kitenni, van mit mutatni másoknak. Ez a szépség egyébként nem új keletű, a szépségnek a hajszolása. Mindig is keresték a fiatalodásnak az eszközeit, Pamukálét Törökországban, Bibliából is jól ismert, Laodicea szomszédságában lévő gyógyvíz forrásokról híres, és az ókorban már gyógyító és fiatalító hatást tulajdonítottak neki. Kleopátra, Egyiptom királynője is meglátogatta ezt a forrást, nem csak meglátogatta, hogy ő is fürdött benne, őt inkább a szépség megőrző hatása érdekelte ennek a fürdőnek. Ma is megvan ez a fürdő, Kleopátra medencének nevezik, amikor a bibliai városokat látogattuk itt Törökországban.

ennek, és bármennyit fizetnek, hogy hát azt a 10 évet megszerezzék, meg azt a plusz szépséget megszerezzék. Az ötödik, nem azért, mert a leghátul van, de az emberek egy része azt mondja, hogy lelki, spirituális oka is van a hosszú életnek. És szeretném, hogy tényleg megállnánk. Nem csak azért, mert már erről volt szó, hát legyen még szó, mert ugye ezen a héten egy életmód sorozatot tartunk. Megnézzük, hogy más kultúrák mit tapasztaltak, és abból szeretnünk mi tanulni. De nézzük meg ennek a bibliai kereteit, hogy egyáltalán ez bennünket érdekelhet? Szabad nekünk ilyenekkel foglalkozni? Nos, hogyha nagyon egyszerűen szeretném elmondani a bibliai indoklást, akkor tényleg így összefoglalva, azt feltételezve, hogy keresztény közösséghez szólok, tudjuk, hogy az ember döntése volt a bűneset. Az Isten nem halálra teremtette az embert. Ennek a következményét mutatja be a Biblia, hogy a halandóság a bűnesetnek a következménye, illetve a szenvedés és a betegség a bűnesetnek a következménye. Nem Isten terve volt, hanem a bűnnek a következménye. Sőt, még azt is állítom, hogy nem az Isten büntetése a betegség és a halál, hanem a bűnnek a rontása, a bűnnek a fizetsége, a bűnnek a zsoldja. Egyet fizet, kettőt kap. Mi csak a bűntre szeretnénk befizetni, de jön ennek a mellékhatása, a szenvedés, ami ezzel jön, a betegség és a halál. Hogy hogyan tovább innen? Nyilván az Isten nem hagyta magára az embert, és Jézus Krisztus miatt van örök élet esélye. Azonban mi az Isten terve a mi földi életünkre? Hogyan viszonyul Isten a mi időnkhöz? A Bibliában két görög kifejezés van az időre, az egyik a kronosz, az az idő, amiben élünk. Ered a kronométer, a stopperóra, szavunk is. Ami úgy folyik, mint a homokóra. Az Isten ezt hogy látja? Az egyik az, hogy sok keresztény itt megáll, és azt mondja, hogy milyen nagyszerű dolog, hogy ez az élet nem az az élet, amire készülünk, mert örök életet adott nekünk az Isten, és az élet az ő fiában van. Mi erre készülünk, ezért vagyunk keresztények, ezt várjuk. Jézus Krisztus visszajövetelével, ez úgy megszakítás nélkül elkezdődhet, hogy folytatódhat. De van-e az Istennek valami köze ahhoz, hogy itt, ezen a földön, amíg itt élünk, mennyit élünk, és hogyan élünk? És nem egy perifériás, ha nem tudom, van a Bibliában, lehet-e nevezni ilyen periférikus bibliai igét, bárhonnan is szerintem nincs, de én most annak a két kőtáblának a közepéből szeretnék hozni, amit úgy ismerünk, hogy a 10 parancsolat, úgy ismerünk, hogy ez is egy erkölcsi törvénye, ennek a közepéből, ahol van egy ígéret, és ez az ígéret így hangzik, hogy hosszú ideig élj, folytatná valaki? Hol? Na hol? Azon a földön. Az itt lévőknek hol van az a föld? Az hol van? Szép, köszönöm szépen. Az Isten azt mondja, hogy hosszú ideig élj széken, amelyet az Úr, a te Istened áttenéket. Nyilván nekik Kánaán földje volt, ahova éppen tartottak, amikor ezt az ígéretet kapták, de a székiek megérkeztek székre, nem? Nem megyünk sehova, nem vándorlunk. Tehát, hogy azon a földön, ahol élünk itt és most, az Isten azt mondja, hogy én azt szeretném, hogy hosszú ideig élj azon a földön. Sőt, még tovább árnyalja, amikor Mózes ezt megismétli az 5. könyvben, mindig azon az úton járjatok, amelyet az Úr, a ti Istenetek parancsol néktek, hogy éljetek, és itt hozzátesz valami nagyon fontosat, nem csak az a fontos most már, hogy hosszan, hanem, hogy jól legyen dolgotok. Az élet minősége is fontos az Istennek. És hosszú ideig élhessetek a Földön. Na, ilyen Istenünk van. Nem azt mondja, hogy gyertek, van egy örök élet, majd ott egyszer jobb lesz, mint az én barátom. Most gürcölni kell, nyomorogni kell, betegség, szenvedés, én ezt osztottam most rátok, de majd egyszer
betegség, meg minden.

nélkül lesz hosszú-hosszú-hosszú élet, úgyhogy ne foglalkozzunk azzal, amit a Földön történik. Nem. A mi Istenünk szerető Isten azt mondja János 10:10-ben, azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Jól érezzék magukat a bőrükben, itt is és ez alatt is, hogy hosszú ideig éljenek. Jó minőségben éljenek. Jó dolgod legyen. Az Isten nem, még ebben a bűnös közegben sem a szenvedést tervezi nekünk. Foglaljuk csak össze akkor? Kimondhatjuk, hogy az örök élet ajándék? Igen. Hosszú élet érték az Isten szemében? Láttuk, a 10 parancsolat közepében van benne, nehéz megcáfolni, igen. Az élet minősége fontos az Istennek? A jólétünk? Igen. Olvastuk, hogy jó legyen dolgunk. Viszont a hosszú élet feltételekhez kötött. Olyan véletlen, vagy előre megírt sors. Mindenki mond erről valamit. Sokan azt mondják, hogy teljesen mindegy, véletlen, hogy mi történik, mikor jön az ember életnek a vége. Mások azt mondják, hogy teljesen mindegy, hogy hogy élünk, hogy mi mit tervezünk, a mi életünk ideje, az egy fix dolog. Ez egy kényelmes dolog. Kényelmes ezt gondolni, mert mindenért az Isten a felelős. A gyereket felelőtlenül kiengedjük, felügyelet nélkül az utcára biciklizni, és jön egy autó, elüti, meghal. És mondjuk, hát az Isten így rendezte. Nem tudom, melyik bíróság fogadja el ezt indoknak, hogy az Isten könyvében neki a mai napig volt élete, és az Isten úgy döntött, hogy most annak a gyereknek, annak a csecsemőnek, vagy bárkinek most meg kell halnia, és nekem szülőnek nincs felelősségem. Vagy ha én lelépek a 10. emeletről, és éppenséggel a gravitáció törvénye működésbe lép, akkor leesek, és ott az életem vége. A családom azt mondja, hogy hát az Isten így intézte, hogy én lépjek le aznap, és vessek véget az életemnek. Nekem nincs felelősségem. Biztos így van? De gondolkozzunk ezen. De egy kicsit más oldalról is szeretném megkérdezni a feltételeket. Vajon a géneknek van-e bármilyen szerepe abban, hogy mennyit élünk? Az életmódnak van-e szerepe abban, hogy meddig élünk? A történéseknek? Az, hogy például itt van háború, vagy nincs háború, vagy lesz háború, és éppen ha lenne, ide dobják le a bombát, vagy pedig a szomszéd falura dobják le a bombát, bármilyen gényeik is lehetnek, ez a történés nagyjából megoldja a kérdést. Igen, a történések is befolyásolják. Lesz egy földrengés, vagy egy tűzvész, vagy bármi. Genetikai kutatások hosszú idő óta próbálták meghatározni, hogy vajon milyen tényezők befolyásolják az emberi életnek a hosszát. A genetikusok azt mondják, hogy nem csak a gének, hanem ott van a környezet. A környezetnek 7% szerepe van abban, hogy meddig élünk. Nem mindegy, hogy valaki széknek a gyönyörű dombsága közepette ilyen levegőn, meg ilyen vizet iszik, és itt él, vagy pedig mondjuk a Kolozsvár belvárosában, a konzulátus mellett, ahol jönnek és mennek a benzingőzös kocsik, és azt kell belélegezni nap mint nap, 7%-ban befolyásolja, hogy meddig élünk. Azután az egészségügyi ellátás, 11%, az orvosok, akik ide jönnek, ezt a 15%-át, százalékot próbálják felpörgetni, nem mindegy, hogy megkapjuk-e az egészségi ellátást, nem mindegy az, hogy egy szívinfarktus után, vagy egy agyvérzés után hány percre jön ki az orvosi ellátás, mert ha gyorsan és szakszerű ellátást kapunk, akkor szinte teljes mértékben felépülhet valaki. De ha nincs orvos, nincs ellátás, későre jön ki, akkor meghal valaki abban a betegségben, ami egy orvosi segítség mellett nem lenne végzetes. Genetika 22%. Amit öröklünk. A hátizsák, amit hozunk. Gyakorlatilag a genetikusok azt mondják, hogy a génjeinkbe bele van írva, és ez bizonyított tudományos tény, hogy melyik élet
szakaszban, melyik életévünkben, melyik elődeinktől örökölt életmód betegség fog előjönni. 5 csoportja van az életmód betegségeknek, egészen biztos, hogy az egyik elő fog jönni az időskorunkba, és egészen biztos, hogy az egyik a halálunkat fogja okozni, amennyiben természetes halállal halunk meg. A genetikusok azt mondják, hogy van az a vizsgálat, nekem egy kollega nagyon részletesen elmagyarázta, hogy ez hogyan működik, ezt meg lehet állapítani. Igaz, a társadalombiztosítás nem finanszírozza, szerintem itt se, Magyarországon sem. Egy drága vizsgálat, én megkérdeztem a kollégától, és neked ezt megvizsgálták? Te elmentél? Jaj, de hogy én nem szeretném megtudni, hogy mikor és milyen betegségben. De az életéveink a génjeinkbe bele vannak írva. Szociális körülmények 24%. Meg tudjuk vásárolni a minőségi alapanyagokat? Vagy esetleg meg tudjuk termelni, ez itt még jobb. Vagy mondjuk olyan lakásban lakik valaki, ami salétromos, vagy pedig normális körülmények között. Nem mindegy. Hát a szociális helyzet is befolyásolja, és sajnos ezt ki kell mondani, hogy az egészséghez valamilyen szintű anyagi jólét is kell. Tessenek megnézni Ázsiában vagy Afrikában, ahol naponta $1 vagy $2 élnek az emberek, hogy milyen körülmények között élnek, mennyi a várható élettartam egy ilyen helyen, és mennyi ott, ahol általános jólét, ami azt jelenti, hogy van fedél a fejünk fölött, napi 3-szor tudunk enni, tiszta víz folyik a házunkban, ez a luxus körülmény. És ez számít. És amire ki akarnék nyugatni, az az utolsó az életmód 36%. És jól látják, a 30% az a legnagyobb. Az életmódunk 36%-ban felelős azért, hogy milyen betegség ér utol, és mikor ér utol, és végül az, hogy mikor következik be az életünknek a vége. Egy kicsit a 22%-os genetikai részt is szeretném önöknek kinagyítani. A génekben örökölt információkat, a gének szerkezetét mi nem tudjuk befolyásolni. Nem tudjuk a szüleinkkel megbeszélni, hogy melyik genetikai részt adják át. Ha ott van, az már ott van. Nem tudunk ezen változtatni. De az életmód befolyásolja a gének aktivizálását. Az epigenetika tudománya foglalkozik ezzel. És szeretném ezt a rendkívül bonyolult és nehéz tudományt, ami nagyon egyszerűen és laikus módon elmondani. Remélem, hogy túl sok kollega nincs itt, és nem fog emiatt neheztelni rám, hogy a tudomány szentélyét én most egy kicsit profán módon fogom elmondani. Minden sejtünkben körülbelül 22 000 gén van. Tehát gyakorlatilag minden sejtünkben ott van minden, ami a szervezetünk számára fontos. Természetesen nem minden sejtben működik minden gén, és nem minden sejt csinálja ugyanazt, termeli ugyanazt, ezt gondolom tudjuk. Ezért nézzünk ki úgy, ahogy kinézünk. Tessenek úgy elképzelni, hogy ez a 22 000 gén az olyan, mint egy fényfűzér, 22 000 kis izzóval. Az, hogy melyik gén szakasz aktív, az függ attól, hogy mi hogyan élünk. Például élhetünk úgy, ami olyan triggereket, olyan jelzéseket ad a genetikai állománynak, hogy aktivizálja azokat a géneket, amelyek felelősek azért, hogy szívinfarktust kapjunk. És élhetünk úgy, ami lekapcsolja azokat a géneket, amik a korai agyvérzés vagy szívinfarktust előidézik. Tehát a mi életmódunk befolyásolja, hogy milyen gének az örökségből, milyen gének lesznek felkapcsolva, és milyen gének lesznek lekapcsolva.
Tehát még a génjeink működésére is hatással van az életmódunk. És milyen elemek az életmódban konkrétan? Az, hogy milyen krónikus betegségeink vannak, ez befolyásolja a gének működését. Milyen kémiai anyagokkal találkozik a testünk? Használunk-e, fogyasztunk-e drogokat? Itt a lágy drogokra is gondolunk. Akár alkohol, koffein, nikotin és így tovább. Vagy kemény drogok. Hogy mozgunk-e rendszeresen, vagy nem mozgunk? Gyakoroljuk-e a hitünket, vagy a meggyőződésünket, mert ez is egy egészségőrző tényező. Társas kapcsolatokban élünk, vagy egyedül élünk? Tartozunk egy közösséghez, vagy magányosan élünk? Milyen a szociális helyzetünk, és milyen az étrendünk? Ezek befolyásolják azt, hogy milyen génszakaszt kapcsolunk fel, és milyen génszakaszokat kapcsolunk le. És csak egy példát szeretnék mondani, nagyon messze vezetne, ha mind elmondanám. A naponkénti ölelés olyanoktól, akikben bízunk, kutatók szerint, ott a forrás tessenek utána nézni, 60%-kal csökkenti a légúti vírusos megbetegedéseknek az esélyét. Tehát egyszerűen nehezebben kapjuk el, ha rendszeresen megölelnek. Mert az immunrendszerünk sokkal jobban működik, ha megölelnek. A stressz, a konfliktus pedig növeli az esélyt. Ez egy epigenetikai hatás. Az, hogy minket megölelnek, ez befolyásolja bizonyos izzogén szekvenciáknak a működését. Hadd kérdezzem meg, ki az, akit ma megöleltek? Hadd lássam. Ki az, akit ma megöleltek? Nem kell szégyelni. Nagyon jó. Vagy ki az, aki valakit megölelt ma? Ez is egy jó kérdés. Lehet, hogy adunk ölelést, de nem kapunk ölelést. Na most legközelebb, hát tegyük meg, ha valakit szeretnénk 60%-ban megóvni a most mai napokban divatos légúti betegségektől, és ez csak egy példa, de legalább 100 ilyet lehet mondani. Tehát hihetetlen felelősséget kaptunk. Hihetetlen hatalmat adott Isten a kezünkben, amikor ő elmondja, hogy hogyan érdemes élni, nem magyarázza el az Ószövetségben az epigenetikai háttértörténetet, hát szegény Mózes le se tudta volna írni epigenetikai szót sem, de megtanulták, hogy hogy kell. A mai tudomány pedig csak felismeri, hogy jé, tényleg így kell, és bizonyítható, hogy ez milyen pozitív hatással van a szervezetre. Na de, miután most már tudjuk, hogy mennyi felelősségünk és mennyi hatalmunk van, ez körülbelül években számítva mit jelent. A tudósok azt mondják, hogy 10 évvel meghosszabbítható a betegségmentes életszakasz. Nem mindegy az, hogy azok a bizonyos halált, végső soron halált okozó életmód betegségek 60 évesen jelennek meg, 70, 80 vagy 90 évesen. És kutatások azt mondják, hogy az életmóddal ezeknek a betegségeknek a megjelenését 10 évvel ki lehet tolni. Akkor utána tessenek föltenni ezt a kérdést, hogy ez jó-e nekünk keresztényeknek? Egyszerű. Ahogy mondja a magyar, józan paraszt észre. Még plusz 10 évet szolgálom a közösséget, a családomat, vagy pedig 10 évvel hamarabb kell az egész családnak hatákba állni, és engem szolgálni, és engem gondozni. Van némi különbség? Még van 10 évem, hogy az unokámat vigyem az óvodába, meg segítsek, meg bevásároljak, meg én ásom föl a kertet, vagy pedig 10 évvel többet szolgál nekem a család. Vajon az Istennek fűződik-e érdeke ahhoz, hogy engem, téged még 10 évig használjon más emberek szolgálatába, hogy áldás legyél mások számára? Van ennek értelme? Van ennek rációja? Isten szempontjából, a családunk szempontjából és a mi oldalunkról? Hogy áldás legyen az életünk, és nem teher az életünk. Igen. Nagyon helyes, a Biblia áldásként tekint a hosszú évekre. Dan Bartner író több mint egy évtizede azon dolgozik, hogy azonosítsa a hosszú élettartam forró pontjait szerte a világon. A National Geographic egyik publicistája, amerikai gerontológusok és demográfusok segítségével olyan helyek felkutatását tűzte ki, ahol nem csak
a legmagasabb a 100 év felettieknek a százaléka, hanem ahol a legtöbb olyan ember van, akik a 90 évet betegségmentesen érték meg. És ezt az öt helyet azonosították be. Amit itt látunk, és erre az utazásra hívom a közösséget, estéről estére egy-egy országot, egy-egy kultúrát meglátogatunk, és megnézzük, hogy mit tanulhatunk mi tőlük. Természetesen ez, amikor először megjelent, 2005-ben magyar nyelven is, a National Geographic magyar számában, először számolt be a kék zónákról, igaz, akkor még csak háromról, nem ütötte át a közvéleménynek az érdeklődését. Még az adventisták érdeklődését sem, annak ellenére, hogy Loma Linda már akkor benne volt, a Loma Lindai adventisták. Viszont amikor az egyik műsor megosztó készítette egy dokumentumfilm sorozatot, hogy hogyan éljünk 100 évig, és többek között magyar nyelvre is lefordították, akkor itt a Kárpát-medencében robbanásszerűen hatalmas érdeklődés övezte ezt a kérdést, és az emberek elkezdtek ezzel foglalkozni. Most akkor mi a célunk ezen a héten? Megérteni a gyakorlatban, hogy mindez hogyan működik. Ott, ahol igazolható a hosszú élet, mi az, ami miatt tovább élnek az emberek. Ezek közül van-e, ami bennünket inspirálhat itt és most széken, amit megtanulhatunk, amit gyakorolhatunk, és amivel mi is kitolhatjuk a betegség nélkül eltöltött évek számát. Mi a mi felelősségünk? Mit tehetünk mi magunkért, hogy ez a plusz 10 év ajándék megadasson nekünk? A Biblia is ismeri, hogy az öregség nem kerülhető el. Kódolva van a bűneset óta. De van egy esélyünk. Ez a Mózes szindróma. Mózes 120 évig élt. 120 évesen az Isten azt mondta neki, hogy gyere egy kis kirándulásra. Megyünk egy túrára. Mutatok neked valamit. 120 éves Mózes fölment gyalog, nem lifttel, nem repülővel a Pizga tetejére. Saját lábán, 120 évesen. És nem csak az erőnléte volt meg, hanem az a szellemi tisztasága, hogy Isten tudott vele kommunikálni. Még egyszer megértette, hogy Mózes, látod, ott van Kánaán földje, te oda nem mész be, tudod, amiatt nem mész be, de terveztem neked valami jobbat. Ez így van leírva, hogy az öregség nem kerülhető el, de életeden át tartson erőt. Mózes az egyetlen olyan ember, tudomásunk szerint, aki saját lábán egy hegyet mászott meg, saját lábán ment el a saját temetésére. Életerőben, szellemi frissességben. Az Isten azt mondja, hogy a halál és az öregség nem kerülhető el, de azt, hogy ezt hogyan érjük el, az igenis annak a felelőssége ott van az ember kezében. És igen, föl kell tennünk azt, és így kereteztük a mai napot, amivel kezdtük, azzal zárjuk, nem csak a hossza, a tartalma is fontos. Nem minden a hossza. És erre van egy gyönyörű bibliai történetünk, csak felidézem, ismeri mindenki. Csak egy igét olvasva, abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett, Ézsaiás próféta, Ámosz fia elment hozzá, és ezt mondta neki, így szól az Úr, rendelkezd házadról, mert meghalsz, nem maradsz életben. Hát, én nem szeretnék Ézsaiás próféta lenni. Akkor beleképzelem magam, hogy lelkészként, lelkipásztorként elmegyünk, meglátogatunk valakit, és azt mondjuk lelkészként, rendezd el a házad dolgait, írj végrendeletet, intézd gyorsan a kapcsolataidat, mert meghalsz. Nem tudom, hogy másodszor még elmehetnénk-e látogatni ahhoz a családhoz. Valószínű az lenne ott az utolsó ilyen lehetőségünk. Az emberek nem szeretnek ilyet hallani. Ezékiás is komolyan vette, és nem értette, hogy miért. Ezékiás egy jó király volt a Bibliában. Nagy győzelmei voltak, nagy lelki tapasztalatok, nagy reformátor volt. És amikor ezeket a nagy lelki győzelmeket megnyerte, akkor jön a proféta, és azt mondja, hogy rendben van, nem a jutalmat kapod meg, hanem most meghalsz. Hát, megérte.
elkeseredett. Ezékiás sírt és imádkozott, ez a régészek által megtalált Ezékiás pecsét történelmileg igazolható, Ezékiásnak a létezése abban a korban, a Biblia írja, de hát ez nem az a közösség, ahol megkérdőjelezzük a Biblia szavait. Imádkozott. De hogy Uram, nekem még szükségem lenne egy kis időre. Baj az, ha ezért imádkozunk? Nem baj. Az Isten mindig közbeavatkozik ilyen kérésre? Nem. Az Isten szuverén joga, hogy közbeavatkozik, ahogy folynak az események természetszerűen, vagy nem. Itt Ezékiás életében közbeavatkozott. És azt mondta, hogy látom, hallom a kérésedet, kapsz még 15 évet. És ez egy ilyen természeti jelhez is kötődött, mert a napórán 5 órát visszament a jelzés, mint az időben visszamennénk 5 órát, annyira, hogy a babiloni bölcsek, akik a napistent imádták, észrevették, hogy valami olyan történt, ami soha nem történt meg, tehát lennie kell egy olyan istennek, aki nagyobb, mint a nap, Babilon legnagyobb és leghíresebb istene, leghatalmasabb istene. Miért adta Isten Ezékiásnak a plusz 15 évet? Mert volt egy nagy terve vele. Hogy annak a kornak a legnagyobb tudósai látni fogják a naporán a változást, észreveszik és tudni fogják, hogy melyik szögből és honnan indult el ez, és eljönnek és megkérdezik, ki az az Isten, aki nagyobb, mint a babiloni napisten. És az Isten adott 15 évet Ezékiás királynak, hogy elmondja azt, hogy bizonságot tegyen a korabeli népeknek, az, hogy van egy teremtő Isten, aki még a napot is teremtette. Erre kapta 15 évet. Ehelyett mit tett Ezékiás? Elfelejtette, hogy hogyan jutott ehhez a 15 évhez. És elkezdett magáról beszélni. Jöttek a babiloniak, kérdezték is a kérdést, de ő arról beszélt, hogy ő mit csinált, ő mit épített, neki mennyi kincse van, megmutatta a kamráit, és egyébként kutatók azt mondják, hogy pár évtized után, amikor Babilon tényleg hatalomhoz jutott, eszükbe se jutott volna Izraelbe elmenni hadjáratra, de emlékeztek, hogy menjünk csak el, ez kis ország, de sok a kincsük, láttuk Ezékiás idejében, és kifosztották, elvittek mindent, fogság, meg minden jött. 15 év, amit az Isten adott, hogy az Istent naggyá tegye, dicsőséget adjon az Istennek, az ő életén, tapasztalatán keresztül, mert mi a legjobb erő Istenről beszélni, mint a saját tapasztalatunk, nem egy ilyen dogmatikus bibliai igékkel, nem. Én megtapasztaltam, annak mindig nagyon nagy ereje van. Nem tudott élni ezzel az idővel. Én megkérdezném ma este, van itt valaki, aki már kapott halálos diagnózist? Hogy még van egy pár éve? És ez a pár év már nagyon sokszor eltelt, és még mindig itt van. Van valaki olyan, aki olyan balesetet szenvedett, amiből nem szokta kijönni élve. De ő kijött élve, és itt van. Betegség, amiből meggyógyult. Egy nehézség, amiből kijött. Lehet, hogy vannak itt olyanok, akik ezt a plusz 15 évet élik, föltettük azt a kérdést, hogy miért? Miért van ez az extra idő? Miért legyen az a plusz extra 10 év, vagy az a plusz 15 év, amit Isten az ő közbeavatkozásával ad, vagy az a plusz 10 év, amit az életmódunkkal tudunk még hozzáadni? Ez mi végre van? Az, hogy több, még több pénzt gyűjtsünk? Az, hogy még több haragos gyűjtsünk? Az, hogy még több hiába valósággal foglalkozunk? Vagy azért, mert az Isten azt akarja, hogy ez alatt plusz áldás legyünk a helyi közösségnek, a családunknak, embereknek, és rajtunk keresztül még többen megismerjék a Teremtő Istent. A hosszal az Isten az áldást akarja rajtunk keresztül továbbítani.
És ezzel kezdtük, fejezzük be ezzel. Ez Mózes imája. Taníts minket úgy számlálni napjainkat. Számlálni. Lehet számlálni. Születésnapot is lehet számlálni. Lehet ünnepelni. Minden születésnapkor az Istent kell ünnepelni, nem magunkat, hogy kibírtuk, hanem az Istent ünnepelni. Tehát számláljuk, azért számláljuk, hogy még inkább hálát adjunk, és azért számoljuk, hogy tudjuk, hogy az Isten bennünket a plusz években áldásként adott mások számára. Úgy, hogy bölcs szívhez jussunk. Hogy jól fel tudjuk használni. Lehet, hogy vannak itt betegek ma, akik szeretnének gyógyulást. Ezt kérhetjük az Istentől. Ha az Isten szuverén akarata az, hogy közbelépjen, ő közbe tud. De ha nem, azt is tudomásul vesszük. Lehet, van egy másik csoport jelen, akik már meggyógyultak, megmenekültek a halál közelségéből, és úgy érzik, hogy a kegyelem éveit töltik. Ők lehet azt kérik, hogy kapják meg ezt a bölcsességet az Istentől, hogy jól használják föl. Az Istennek terve van, és kérhetjük azt, hogy megismerjük az ő tervét. És hogy készek legyünk akkor is elfogadni az élet alkonyát, amikor nincs válasz, amikor nincs hosszabbítás. Mert el tudjuk fogadni azzal együtt, hogy viszont van örök élet. Imádkozzunk. Istenünk, mi nem döntöttünk a saját életünk felett. Nem mi akartunk a világra jönni. Ezt ajándékba kaptuk. És szeretnénk megköszönni ezt az hatalmas értéket és ajándékot, hogy vagyunk, hogy élünk, hogy ismerhetünk téged, mint teremtőnket. Köszönjük, hogy ekkora hatalmat és felelősséget adtál. Sáfárokká tettél. Hogy szerepünk legyen abban, hogy milyen minőségű életet élünk. És még abban is, hogy mennyi ideig élünk. Add meg azt a bölcsességet, hogy amíg ezek az évek vagy napok tartanak, addig legyünk áldás a családnak, a közösségnek. Legyünk egy bizonyság melletted, a Teremtő Isten mellett. Hogy téged emeljünk fel, téged dicsőítsünk meg. Hogy ez jó legyen nekünk, hogy a reménységünk erősödjön benned az örök életben, és jó legyen azoknak, akik reménységül élnek még körülöttünk. Köszönjük, hogy ezen a útvonalon egész héten átvezetsz bennünket, és megnyitod a mi gondolatainkat, megerősíted a felelősségtudatunkat. Kérlek, adj nyugodt éjszakát, békességet, és egy viszontlátást holnap este. Te nevedért, Jézus Krisztusért kértük ezt.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt. Adja néked is irgalmát.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az idumeus Doég eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híveid.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét.

0: Kivezető út a depresszióból. Előadó Major Zoltán lelkész.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, örülök, hogy találkoztunk. Próbáltuk kutatni az emberi életnek azt a problémáját, ami egyre jobban terjed ebben a világban. A szomorúság, a lehangolóság, a kettelenség. Meg fogjuk vizsgálni azt, hogy hogyan is lehet ebből kijutni. Hogyan lehetünk egészségesebbek, hogyan lehet a táplálékaink által jobb a mi hangulatunk. Sokszor el is gondolunk, hogy a mi táplálékunk mennyire meghatározza a kedély állapotunkat. Ismerik ezt a mondást, hogy amit eszünk, azzá leszünk. Ha lehangoló ételeket eszünk, ha olyan tápanyagot veszünk magunkhoz, amely a szervezetünkben és az agyunkban olyan kémiai folyamatokat indít el, ami lehangoltsághoz vezet, akkor lehangoltak leszünk. Ha pedig olyan ételeket fogyasztunk el, amelyek a mi kedély állapotunkra jó hatással vannak, és ilyen kémiai folyamatot indít el, akkor jó kedvűek leszünk. És nem kell hozzá fröccset inni, csak meg kell választani a tápanyagot, amit magunkhoz veszünk. Nem kell, hogy a stressz terítsen bennünket jó kedvűen. A depresszió táplálkozás által kezelhető, és nagyszerű eredményeket értek el olyan embereknek az életében, akik lemondtak önmagukról, és egyszerűen nem akartak mit kezdeni önmagukkal. Nagyon sok embernek az életmód változással egyszerűen megjavult a hangulat. Én ismerek embereket, akiknek menet közben, menés közben ez az állandó testtartás. Úgy kell rájuk szólni, hogy jó napot, mi újság van, vagy hogy vagy? Na hát helyes táplálkozás által ez a hangulat egészen megváltozhat. A szerotonin igen fontos a mi agyműködésünk szempontjából. Az ingerület átvitel, ez az anyag biztosítja a mi agyunkban. Különösen itt a mi homloklevelünkben, ahol a mi kedély állapotunk is meghatározódik. De az agy nem képes önmagában szerotonin termelni, hanem nagy szüksége van arra, hogy a szerotonin termelődjön triptofán tartalmazó élemeket kell magunkhoz venni. Na nézzük meg, hogy mik ezek. A teljes tejben 46 egység van, fekete színű tehén borsóban. Ismerik ezeket a növényeket, itt borsót? A borsó az nagyon finom. A fekete dió, a mandula, a szezámmag, a sikérliszt, a pörkölt tökmag és a tofu a legnagyobb mennyiségben tofu tartalmazza ezt a szükséges anyagot. A triptofán aránya az aminósavhoz viszonyítva ezekben az ételekben a következő képen alakul. Amikor mi elfogyasztunk tejet, olyan teljes tejet, nem tudom, hogy mit lehet kapni a boltban, de Magyarországon vannak olyan tejek, amiknek semmi köze nem volt a tehénhez. Én is állnak ilyet. Ez egy nagyon jó idő. És azt meguratodik mindenhova, még a hegyeken is állnak. Sajnos. Utána a halfajta 40%-ban, a lazacskarban 40%, a marhaszeletben szintén 46%, csirkemellben 46%, barna rizsben 46%, a borsóban 48%, szójában 53%, a fekete dió 55%, tökmagban 56%, a tofuban 63%, mandulában 68%, a szezámmag tartalmazza a legtöbb triptofán anyagot, ami agyműködésünkhöz rendkívül fontos. Ha szeretnénk jó kedély állapotban lenni mindig, akkor igyekezzünk bevenni az étrendünkbe ezeket a dolgokat. Mert ezek azok, ami jó kedélyünkhöz elengedhetetlenül szükséges. Az omega-3 zsírsavak igen fontos szerepet játszanak a depresszió leküzdésében. Az omega-3 zsírsavakról kiderült, hogy fontos táplálkozási elemek az agytudományban, ahogyan az agykutatás előre halt, és az agy működésnek a változását, az agy szerkezet átalakulását figyelték, azt tapasztalták, hogy az egészséges lelki állapothoz és az emberi test egészségéhez igen nagy szükség van omega-3 zsírsavakra. Nagyon sok ételben fordul elő omega-6 zsírsav, de az omega-3 az különösen, ami agyműködésünkre és ami kedély állapotunkra van nagyon jó hatással. Ha megvizsgáljuk a halakat, hogy melyekben van a legtöbb omega-3 zsírsav, akkor ezt találjuk a kutatások alapján, hogy 100 g-ban 810 mg-ban a dobozos halat teszünk, a tonhalban 930 mg, szivárványos pisztrán, hát nem tudom, hogy ezeket a halakat itt ismerik-e, ezeknek a fogyasztásában makréla talán kapható itt is, nem tudom, egy ilyen dobozban. 3930 mg van 100 g-ban, a legtöbb. Hát, hogyha ilyen hasznos a hal, a halnak a fogyasztását, Magyarországon óriási reklámja van a hal fogyasztásnak, hogy az emberek szokjanak rá, és bebizonyították, hogy mennyivel egészségesebb, mint a sertéshúsnak a fogyasztása, ami igen erőteljesen befolyásolja az agyműködést. Olyan anyagok kerülnek a sertéshússal, főleg a sertéshívra, az emberi szervezetbe, ami hát nem éppen az egészséget és az egészséges gondolkodást szolgálja, ami rendkívül fontos az embernek az életében. Azonban azt látjuk, hogy mindenhol szennyezett minden. Amerikában az egész víztározó, az összes víztározó helyeket, a folyókat, a tavakat, a tengerpartot megvizsgálták ebből a szempontból, és azt találták, hogy rendkívül szennyezettek a halak. Mi úgy gondoljuk, hogy igazán szennyezett a rovarírtótól mi lehet? Hát a növény, amit ne permeteznek vele, nem? De azt látjuk, hogy ahogyan lehull ez a permetlé a földre, és az eső bemossa, és a talajvizek elviszik a folyókhoz, a folyók pedig elviszik a tavakhoz és a tengerekhez, és azt látjuk, hogy a folyóvizek és egyáltalán a felszíni vizek sokkal fertőzöttebbek, mint a növények, amelyek élés alatt találkoznak csak a lebomló permetezett anyaggal. Általában azt mondják, hogy hát én inkább eszem egy jó disznókarét, mint zöldséget vagy gyümölcsöt, mennyi permetet rányulnak? Hát sok helyen rányulják. Itt is? Lehet, hogy itt is. És ez nagyon kedvelt hiedelem, nagyon sok ember arra ösztönöz, hogy olyan táplálkozást vegyenek, olyan táplálkozást alakítsanak ki, amely egyáltalán nem egészséges. A házilag termelt növények, zöldségfélék, gyümölcsfélék sokkal kevesebb. És sajnos ma már így tudunk élni, hogy nem tudunk magunkhoz venni tiszta táplálékot. Csak a rossz és a rosszabb között tudunk választani, nem? Ilyen lett az élet. Az én gyerekkoromban nem nagyon ismertük a permetezést, legfőjebb egy kis rézgálicot, nem? Nem tudom, mit használtak. Semmi más. És ma hallom, amikor itt szőlős gazdákkal vagy gyümölcstermesztőkkel beszélgetek, hogy 15-ször, 20-szor permetezték a növényt, hogy legyen belőle valami. De minden permetezés, ami a Földet is éri, az a talajban lévő vizeket szennyezi. És a talajban lévő vizek pedig szennyezik a tavakat és egyéb más dolgokat. teljesebb a méregmaradvány, tehát a termesztett növényeken, mint ami a tavakban lévő halakban van. Amikor kitesznek egy folyó mellé, vagy egy tó mellé, hogy úszni tilos, de horgászni szabad, akkor azt, amit kihorgásznak, az egészség is. Milyen az, amit kifognak? Ha ott nem lehet úszni, de ami a tóban úszik, azt a halat meg lehet enni? Ez azt hiszem nagyon-nagyon elgondolkoztató, ami számunkra. Rendkívül szennyezettek a halak, és ezek a halaktól lehetséges rákot és szívbetegségeket, különböző szívbetegséget kapni. Csak felvetítem ezt a térképet, az amerikai tavak, illetve államok szennyezettségéről. Mivel az idő nagyon szoros, azért nem tudom teljes egészében ezeket a dolgokat elmondani, csak egy kicsit lerövidítem, hogy tájékozódjunk a dolgokról. Ma nagyon gyakran elterjed az, hogy az anyák szeretik rögtön a tápszerekre bízni a gyermekeket. Az egész világot felháborította az, ami Kínában történt. Olyan tápszereket állítottak össze, amelyekben mérgező anyagok voltak, és a gyerekek meghaltak. És Európában is mind-mind megtiltották ezeket a szereket. Azoknak, akik elég szerencsések voltak, mert olyan anyjuk volt, aki úgy döntött, hogy szoptatja őket, drága homloklevény hagyatékot hagytak örökségül a gyermekükre. Mert az anyatejből szívja fel az emberi szervezet elsősorban azokat az anyagokat, amelyek a homloklevény fejlődését biztosítják. Ezek a gyerekek sokkal okosabbak, sokkal talpraesettebbek, az életben sokkal jobban boldogultak, mint azok, akik tápszeren nőtek fel. Sokkal erkölcsösebbek, egészségesebb gondolkodásúak voltak a vizsgálat szerint. Nos, hát nézzük meg azért röviden még az omega-3-at, lidovénsavat tartalmazó növényi táplálékokat, a lenmag, rendkívül magas, a dió rendkívül magas omega-3 savat tartalmaz, a lenolaj, a dió, buzacsíra, olaj, szójavat olaj, zöld szójavat, spenót, kaliforniai avokádó, lehet itt kapni avokádót, ugye? Az avokádó az a növényi libamár. Egy kis finom fűszeres, 8 fűszeres sóval az ember megszólja, fél magnit a libamáj. Próbálják csak ki. Van, aki nem hiszi, próbálják csak ki. Nem kapnak tőle elegyulladást, az biztos, se gyomorodást. Én látjuk, hogy a mandula, az eter, az ápunya, és a fehérjéka, a banán, alma, ezek mind-mind nagyon fontos táplálékok az ember számára, ami az omega-3 zsírsav bevitelét jelenti. Én úgy gondolom, hogy ezek rendkívül fontosak, hogy megértsük a mi táplálkozásunkkal, hogyan juthatunk hozzá egy szebb, egy jobb élethez. Ha a lenmagot és diót összekeverünk és megszórjuk, hát a mi kenyerünket vagy pirítósunkat, akkor a kutatás

kell azt szedni, nagyon fontos és nagyon jó, akik nem jutnak hozzá, de ha borsót, ha lencsét, ha vörösbabot, ha fehérbabot, speroltot, mustárzöldjét, magyarót, friss narancslét és pecsenye szemetet rántva fogyasztanak, akkor hozzájut a szervezet annyi mennyiségű borsakhoz, amennyire szükségük van, és nem kell kívülről pótolni. Sok mindent, amit az emberek gyógyszerként akarnak beszedni, mert sokkal egyszerűbb. Annyira elkényelmesednek lassan az emberek, hogy leszoktak az evésről. Sokkal egyszerűbb megvenni a patikába, és A-tól Z-ig megvenni a vitaminokat. És ez csak fogsz egy pohár vizet, bekapott, legyen kész. Nem kell idő hozzá, nem kell várni, nem kell a fogadat használni, hogy elkopjanak. Minden el van intézve. De nem sokkal jobban teszünk magunkkal, ha természetes módon veszünk ezeket a tápanyagokat magunkhoz. Nem jobb örömmel étkezni, örömmel találni az evésben, ahogy az Isten megáldja a mi ételünket, és azt örömmel fogyaszthatjuk el, mint hogy ezeket a bogyókat vegyük magunkhoz. Szívből ajánlom mindenkinek. Általában, akik speciális étkezést választanak, igen nehezen tudják az étrendjüket úgy összeállítani, hogy abban megfelelő B12 vitamin legyen. Ezért azok, akik ilyen vegán étrendben vannak, a legtöbben B12 vagy B6 vitamin hiányában szenvednek. Ennek a vitaminnak a hiánya különböző idegi problémákat vált ki az ember viselkedésében és gondolkodásában. B12 hiánya okozza az ideggyengeséget az embereknél. Amikor az idegek állandóan remegnek, és a legkisebb zajtól is, vagy a legkisebb dologtól is, jaj, hogy megijedtem. Láttak ilyen embereket? Jaj, de megijesztettél. A legjobb bizonyítéka annak, hogy B12 vitamin hiányban szenvednek. A legjobb bizonyítéka. Hogyan juthatunk hozzá a B12-höz? Száraz gabonafehely, nagyon hasznos, ugye a mi orvosunk, dr. Kellogg, felfedezte azt, hogy ezek a fejlek teljes őrlésű gabonából, kukoricából vagy más gabonából készített fejlek rendkívül egészségesek. Igen magas B12 tartalmunk van. A tojás, a szójatej, a lefölözött tej, a csirkemell, tojásfehérje, spenum, szójabab. Ezekben az ételekben van a legtöbb B12, a gyümölcsfélék, zöldségfélék, biófélék és gabonafélék. Ezekből kimaradt gabonafélék nem tartalmaznak B12 vitamin. Ha valaki kiegyensúlyozott idegállapotban és érzelmi állapotban akar lenni, akkor a tudomány ezeknek az ételeknek a fogyasztását ajánlja. Természetesen nem mindegyiket kell, de ezekből az ételekből kell magunkhoz vennünk a legtöbbet. Én úgy gondolom, hogy ezek nagyon fontos dolgok. Ha így táplálkozunk, ha ezeket a dolgokat figyelembe veszünk, és ha nem csak a testünket tápláljuk, hanem Isten igényével lelki táplálékot is magunkhoz veszünk, a legjobb B-vitamin Bibliában a Zsoltárok. Ajánlom mindenkinek, hogy olvassa. Élje bele magát abban az élethelyzetben, ahogyan a Zsoltár fiú leírja az ő élettapasztalatát. Leírja azt az áldást, amihez hit által jutott hozzá, hogy az Istenbe vetett bizalom, az élet összevisszasága ellenére, de ahogyan Istenben bízik, hogy ez a számára milyen csodálatos tapasztalat. És bármi történhet, ha Isten velünk van, akkor akárki lehet ellenünk.

0: Ha Isten oltalma vigyáz, akkor veszedelmek történhetnek körülöttünk. Ha az Úr szeret, az önmagában vádolhat. Bárcsak ezeket a gondolatokat sikerülne úgy itthagynom, hogy ezzel élnek is majd. És megpróbálják az életük minőségét megjobbítani. Isten áldjon meg mindenkit, aki ezt megpróbálja.
1: 96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvújét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, feddés meg tanítás. Ki érti ezt?
2: Bibliai Szabad Egyetem.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket.
1: Most, akiről ma beszélünk, attól vált híressé, hogy őt eltérítették. Ha Dánielt nem térítik el, ha nem következik be valami tragikus dolog az ő életében, nem is tudnánk, hogy létezik, hogy létezett. Egy lett volna ő is a zsidó fiatalok ezrei, százezrei közül, akiknek a nevét nem ismerjük, az életét nem ismerjük, a munkásságát nem ismerjük. És csak azért, mert ezzel a fiatallal, a fiatalságának a legszebb éveiben történt valami nagyon rossz. Emiatt Dániel nagy ember lett. Emiatt fennmaradt a neve, és emiatt olyan kincset hagyott ránk, hogy több mint 2000 év után is van mit tanulnunk. És még mindig van előremutató és jövőben mutató tanítás ebben a könyvben. Azt hiszem, hogy a ma emberének mindennél fontosabb tudnia, hogy mi következik. Amennyi bizonytalanság körülvesz minket. De nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. Nem tudjuk, hogy mitől féljünk, nem? Természeti katasztrófától, a globális felmelegedéstől, vagy a lehűléstől, vagy egy gazdasági válságtól, vagy az olajárak további emelkedésétől, vagy mi lesz itt még, és mi jön ránk. Most a jövőbe tekintő és félelmekkel küzdő ember számára Dániel könyve rendkívül megnyugtató, biztos jövőképet ad. Ezért sokkal többről van itt szó, mintsem egy régi könyvnek a szisztematikus teológiai átnézéséről, hanem valami olyanról, ami a lelkünknek való, ami a lelki látásunknak való, ami bátorít, ami jövőt ad, ami reménységet ad. Mert ha tudjuk, hogy a vége jó, akkor fogadjunk, hogy elmerünk indulni az út elején, nem? Tehát akár el is merünk tévedni, akár hagyjuk magunkat eltéríteni is, ha tudjuk, hogy a vége jó. Most kezdjük azzal, hogy valamit Dániel személyéről beszéljünk, az ember Dánielről, mielőtt a próféta Dánielről szólnak. Azt már elmondtam róla, hogy zsidó fiatalember volt, Krisztus előtt a 7. században született Jeruzsálemben. Ugye 605-ig Júda Egyiptom fennhatósága alatt volt, ő volt a térségnek a legerősebb birodalma. Azután Babilon birodalom kezdett birodalommá válni, erősödni, és talán pont attól vált nagyjá, hogy 605-ben megtörte Egyiptomnak a hatalmát. És Júda pont útba esett. Egyiptom fele kicsi volt, gyenge volt, a belső viszályok meggyengítették, hát senki nem hagyja ki, hogy miközben átmegy egy ilyen kis országon, hát betér Jeruzsálembe, közben vagy visszafele jövet, hadis harcot vet ki, és úgy biztosítja a jövőbeni uralmat, hogy fiatalokat kiválogat, elviszi hadifogolynak azzal a céllal, hogy majd Babilon embereiként visszaküldi, miután átmosta az agyukat, és mint Izrael fiai, akiket Izrael is majd elfogad, de már a babiloni filozófiával, vallással, meg koncepcióval megfertőztetve, mint a saját embereiket elküldik, a nép is elfogadja, nekik is jó, kiváló, beolvasztó koncepció ez, ahogy akkor gondolkozott Babilon. És második Nabukodonozor volt az a hadvezér, aki mindezt végigcsinálta, aki később, mire már hazaért, arra már ő volt a babiloni birodalomnak a királya. Tehát körülbelül így kezdődik ez a sikertörténet Nabukodonozor szempontjából, és ez a tragédia néhány éber fiatal szempontjából. Elhurcolják a szülőktől, ismerősöktől, barátoktól, és egy hosszú, gyalog úton keresztül a hadifogságba kerülnek. Ez volt a kezdete Dániel szolgálatának. Több mint 60 évet szolgál Babilonban. Először úgy, mint diák a király udvarában, azután úgy, mint egy a babiloniai bölcsek közül, majd a király tanácsosa, majd következik a nagy rendszerváltás, közben a babiloni királyok egymás után jönnek, halnak meg, jönnek, babiloni birodalmat fölváltja a Médó-Perzsia birodalma, Dániel még mindig ott van, Dániel még mindig adminisztrátor, sőt már a király után következő ember, a második ember, egészen a vénségéig ott van a legfelsőbb szinten, a valamikori rabszolga. És közben megírja ezt a könyvet, ami szerintem a Biblia gyöngyszeme. A könyv két részből áll. Van egy történelmi rész, benne profétai betétekkel, és van egy proféciai rész, benne kis történelmi betétekkel. A proféciáknak mindkét formáját megtaláljuk ebben a könyvben. Vannak úgynevezett klasszikus proféciák, amikor arra a korra szólnak, kortársaknak szólnak, és az akkori problémákat próbálják profétai isteni tanáccsal megoldani. És vannak úgynevezett apokaliptikus proféciák. Ezt a szót sokan rosszul értik, vagy félreértik. Apokaliptikus proféciáknak nevezzük azokat a proféciákat, amelyek a proféta korából indulnak el, és végig szaladnak a történelmen egészen a végidőkig, vázlatszerűen a nagyobb események pilléreit felvázolva mutatják be a jövőt. Ezért nevezik ezeket vázlatproféciáknak is. Több ilyen vázlatprofécia van Dániel könyvében. Ezért rendkívül érdekes, mert felismerhetjük benne a saját korunkat is, mert még nem vagyunk a végén. Közel vagyunk hozzá, de még nem vagyunk a végén. A történelmi rész a könyv első 7 fejezetében található. Ennek nagyon érdekes kiasztikus szerkezete van. Nem hiszem, hogy nem hallottak a kiasztikus szerkezetről, egészen biztos több ószövetségi könyvnél előfordult, hiszen ez nagyon gyakori volt. Ugye ez a ki betű, hát a magyar X betűhöz leginkább hasonlít, és arról szól, hogy párhuzamosak, tehát az események, vagy a fejezetek, például a második a 7. fejezettel párhuzamos, a 3. a 6., a 4. az 5. És ezeknek a mondani valója, a stílusa gyakorlatilag egyforma, és segítik a megértést. A 2. és a 7. fejezet a nemzetek történelmével foglalkozik. Két vázlatproféciát találunk ebben a történelmi szakaszban. A 2. fejezetben egy bálványszobrot mutat Isten Nabukodonozor királynak, és ennek a bálványszobornak a testrészein keresztül mutatja be, hogy hogyan követik egymás után, hogyan követik a világbirodalmak egymást. Nyilván ez a mediterráni térségre vonatkozik, mert sokan megkérdezik, jó, de hát hol van a kínai birodalom benne, meg voltak még más nagy birodalmak is. Ez nyilván a szentnél, a kiválasztott nép szempontjából annak a világnak a történelmét mutatja, és ebben mi is benne vagyunk. Tehát ez az európai régió beletartozik abba a világba, amit ezek a proféciák érintenek. A 7. fejezet szintén ugyanezeknek a nemzeteknek az életével, felemelkedésével és bukásával foglalkozik, de itt vadállatok formájában, jelképében mutatja be Isten ugyanazokat a birodalmakat. Tehát ami az aranyfej volt a 2. fejezetben, aranyfej a szoborban, az itt egy oroszlán képében jelenik meg. Mindkettő az aranykorszakot megélő babiloni birodalmat mutatja be. Ami az ezüst a szobornál, az ezüst mell, az medve a 7. fejezetben, ami a Médó-Perzsia birodalmát mutatja be, azután így tovább a makedon birodalmat, Görögországot, és végül a 4. nagy világbirodalmat, Rómát. Ami azután, ugye a 10 lábúj szerint, több részre szakad, ami végül is a nyugat-római birodalom felbomlása után, ugye az európai kis országok megjelenéséhez vezetett, amelyeknek mi is részei vagyunk. Nagyon érdekes lenne mind a két fejezetet tüzetesen áttanulmányozni, ami megmutatja vázlatszerűen, hogy mi következik ezután. Mi következik azután, hogy ez a nyugat-római birodalom 10 részre szakad, és most következnek be ezek a kísértések, a válogatott szenvedések, amiről az előbb beszéltem, hogy itt vagyunk egy Európa házban, és nekem most tovább kellene menni, és nem szabad arról beszélni, mert ha szabad lenne, akkor nem mennénk haza, hogy mit mond ez az egész profécia az Európai Unióról például. Biztos, hogy érdekelni önöket. Biztos, hogy érdekelni önöket. Arról beszél, hogy amikor ez a 10 lábú, amikor a nyugat-római birodalom részekre szakadt, minden időben megpróbálták ezt összegyúrni, összeelegyíteni, és a Biblia tudják, mit mond? Ez sikerül, ahogy az agyag elegyedik a vassal. Tudja valaki a természeti életből, hogy hogy elegyedik a vas az agyaggal? Hogy lehet össze? Hát úgy összetapad, amíg valami meg nem rázza, azután darabokra szétesik az egész. És a Biblia azt mondja, hogy össze van ez rakva, áll ez a szobor, minden rendben van, de nem szabad elfelejteni, hogy ahogy a vas a cseréppel elegyedik, úgy áll ez együtt. Ez az egység. Ez az Európai Uniónak a jövője. Halkan mondom, remélem, hogy nem dobnak ki ebből az épületből. Ezt mondja a profécia. Önök majd meglátják, hogy hogyan fog ez teljesedni. Miért ne élnénk? Az idő azt mondja, hogy ez gyorsan fognak ezek az események bekövetkezni. De utána ott van a nagy kérdőjel a szívünkben, na és ezután mi lesz? Ugye, hogy ott van az arcukon. Ezután mi lesz? Amiután ez szétesik, amiután kiderül, hogy az agyag a vassal nem elegyed. És azt mondja a prófécia, és ez a vége a dolgoknak, hogy ezek után a próféta látott egy nagy követ, ami valahonnan felülről, kéz érintése nélkül, emberi kéz érintése nélkül elindult, megütötte ezt a szobrot, darabokra esett szét, és annak a helyén ez a kő betöltötte a nagyságával az egész földet. Egy más természetű anyagból készülő valami, nem emberi közbeavatkozásra, nem a globális felmelegedés, nem a jégkorszak, nem az atomháború, nem a gazdasági válság, hanem emberi kéz érintése nélkül jön egy nagy pont a föld történelmére, és amire a Biblia úgy ír, hogy az Isten országa. Hazamennek, tanulmányozzák. Nagyon sok érdekes részletet fognak találni, úgy a második, mint a 7. fejezetben. De mivel ez egy kiasztikus szerkezet, ezért a 7. fejezetnél nem próbálunk meg teljesen újszerű módon elindulni, hanem követjük ugyanazt a 4 világbirodalmat, más képek, más részleteket árulnak el. És ettől érdekes a kiasztikus szerkezet, hogy tovább viszi a gondolatot. Mert ott beszél arról, tehát ott nem csak arról van szó, hogy 10 részre szakad, hanem hogy ott kiválik egy szarv, egy kis szarv, ami naggyá lesz, és az nem egy politikai, hanem politikai és vallásos hatalommá válik, és az uralja Európát, és hogy milyen módon ténykedik, stb. És mi lesz vele később, erre majd visszatérek. Ez a második és a 7. fejezet. Kiasztikus szerkezetnek a másik lépcsőfoka, vagy a 3. és a 6. fejezet. Mindkét fejezet az üldözésről szól. Tehát ezek tükörképek, ahogy tetszenek látni. A 3. fejezetben arról van szó, hogy Dániel társait a hitük miatt bántalom éri, mert nem borulnak le egy állókép előtt, nem hagyják magukat bedaráltatni, kiállnak a hitükért, és amíg mindenki leborul, ők állva maradnak, azt mondják, mi csak az élő Isten előtt térdelünk rá, és emiatt bedobják őket a tüzes kemencébe. A 6. fejezetben arról van szó, hogy Dánielt üldözik a hite miatt, az imádság miatt, mert ő imádkozik, és rendelet tiltotta meg, hogy valaki a királyon kívül mást imádjon, Dániel megteszi, úgy, ahogy ezt megtette minden nap, ezért az oroszlánok vermébe dobják. Mindkét esetben Isten közbelép. Úgy a tüzes kemencébe, mint az oroszlánok vermébe. Erről szól mindkét fejezet. A 3. és a 6. is. És végül a kiasztikus szerkezetnek jön a közepe. Hol tartunk? A 4. és az 5. fejezet, ahol két királyról olvasunk.

ezt a logikai sorrendet, ezt a tükörképszerű sorrendet látta, akkor meg tudta jegyezni. Azután egymást magyarázzák a párban lévő fejezetek, harmadjára irodalmi szépség és remekmű. Tehát ebből látszik, hogy nem csak egy odahányt akármilyen történések, hanem ez egy átgondolt, jól megszerkesztett, a szerkezetében is mondani valót hordozó könyvről van szó. A negyedik pedig bizonyítja a könyvnek az egységét. Majd beszélni fogok arról, nem lehet ezt a könyvet darabokra szedni. Éppen amiatt, mert ez a könyv ilyen könyv, mindent elkövettek azért, hogy ennek a hitelességét lerontsák. Soha egyetlen könyvet sem támadtak annyit, mint a Dániel könyvét. Biblia kutatók, tehát nem kívülállók, hanem szakmabeliek próbálták bizonyítani, hogy Dániel könyvét nem a 7. században írták, nem akkor, amikor az események, amikor a történelmi események zajlanak, hanem később, Krisztus előtti 2. században, amikor próbálták úgy leírni, mintha akkor történt volna, és a proféciákat úgy visszamenőlegesen érvényesíteni, úgy, hogy már megvan a végeredmény, és utólag megírjuk a proféciát. Mintha én most megírnám azt, hogy lesz egy első világháború, meg lesz egy második világháború. És ezt a könyvemet, amit én ma írok, megtalálják 100 év múlva. És azt mondják, jaj, micsoda nagy proféta volt ő, Szvarkas Ernő, megírta, hogy volt az első, és megírta előre, hogy volt a második világháború. De csak azt kellene bizonyítani, hogy én ezt az esemény után írtam. És ezt próbálták megtenni a bibliakutatók, bebizonyítsák, hogy Dániel könyvét utólag írták. A proféciák már a teljesedések után születtek. Ezt majd látni fogjuk, hogy ez az erőlködés milyen eredményre vezetett. Tehát ez volt az első 7 fejezet a könyvnek a történelmi része, amiben, amit mondtam, vannak profétai betétek. A könyvnek a második része a nagy profétikus rész. A kettő között az a különbség, az is a különbség, hogy az egyik arám nyelven íródott, a másik pedig, a profétai rész pedig héber nyelven íródott. De ehhez egy kicsit beszélünk el arról, hogy mi a különbség a sémita gondolkozás és az európai gondolkozás között. Hát mi a modern világban, hát nem csak európai, tehát a nyugati civilizációban úgy gondolkozunk, hogy először összegyűjtjük az adatokat. Ha megvannak az adatok, akkor fölállítunk egy hipotézist. És végül az adatok segítségével igazgoljuk a hipotézist, ebből lesz egy elmélet, egy teória. A sémita gondolkozás nem így működik. Akkor az okozatot találták meg először, és az okozatból gondoltak vissza, vagy következtettek vissza az okra. Az volt a célja ezzel, hogy az okozat ismeretével a hallgatókat kérdésekre késztesse. Tehát bemutatta, hogy itt tartunk most, ez a végeredmény. És amikor megismerték a hallgatók, hogy mi a végeredmény, feltették azt a kérdést, miért jutottunk el ide? Mi okozta, hogy mi ide jussunk? És ez a gondolkozás, ebben a gondolkozási folyamatban a proféta meg tudta célozni az akkori emberek gondolkozását. Ha ma írná Dániel a könyvét, akkor nem így írná, hogy először a 7. fejezet, utána a 8., utána a 9. fejezet, hanem pont fordítva írná meg. Mert a 9. fejezet mutatja be az első profétai történést, a 8. fejezet mutatja be a 2. történést, és végül a 7. fejezet mutatja be a nagy csúcspontját a sorozatnak. Tehát nekünk így kellene, kezdődik a kicsivel, a kisebbel, jön a nagyobb, és végül a csúcspont. Dániel pont fordítva írja meg a könyvét, először jön a nagy csúcspont, azután a kisebbik, és végül pedig az, amivel kezdődik. Tehát ez a mi gondolkozásunknak teljesen a fordítottja, ezért engedjék majd meg, hogy amikor ideérünk, kicsit beszélni fogunk a profétai részről, akkor én majd a mi gondolkozásunk szerint kezdjem a 9. fejezet mondani valójával, tehát a 8. és végül a 7. Tehát úgy, ahogy mi gondolkozunk. Mert nagyon nehéz nekünk követni, hogy Dániel hogyan gondolkozik. Tehát a teljes megértés miatt a könyvnek a

megosztását ott tetszenek látni, tehát egy kicsit az európai gondolkozásra lefordítva, ugye kezdődik a hadifogsággal, azután a bukott királyok történetével üldözés, bukott birodalmak, ez a történelmi rész, a profétai részben Krisztus, mint áldozat jelenik meg, 8. fejezetben Krisztus, mint pap, a 7. fejezetben Krisztus, mint király, és végül a 11-12. Fejezet lezárja egy különálló kis profétai egységként az egész könyvet. Jó, hát ez volt a bevezető, és próbáljunk meg egy-egy kicsit belekapni, úgy a történelmi részbe, mint a profétai részbe. Nézzük egyszer a történelmi részt. Itt van két kérdés. Az egyik. Beavatkozik-e Isten a történelembe? Beleszól-e Isten a nemzetek történetében? Vagy pedig Isten megteremtette a világot, alakult, ahogy alakult, magára hagyta, működik minden a szociológiai törvényszerűségek szerint, aki erősebb, marja, a politikai villongások, erőviszonyok szerint, a hol van Isten a történelemben? Ez a könyvnek az első nagy kérdése. Azután van itt egy másik kérdés is, a leírt események történelmileg pontosak-e? Ha igen, mikor írták le őket? A 7. században vagy a 2. században? Azt, amit az előbb is említettem, amit a Dániel könyvében, Dániel könyvével végeznek a kritikusok, azt úgy nevezi a szakirodalom, hogy Dániel a kritikusok vermében. Nem az oroszlánok vermében, abból már kijött, a kritikusok vermében, ami sokkal nagyobb támadás Dániel könyvére, mint amilyenek voltak az oroszlánok Dánielre. Próbáljunk meg válaszolni erre a két történelmi részhez kapcsolódó kérdéshez. Hát először is Isten és a történelem. Hogyan kapcsolódik egymáshoz? Érdekes lenne erről beszélgetni. Ha lenne időm, kíváncsi lennék az önök véleményére. Az egy dolog, hogy mi mit gondolunk. De a Bibliát olvassuk. Az Ószövetség történelme a teremtéstől a babiloni fogságból való szabadulásig követi az emberiség vagy a zsidó népnek a történelmét. Miről tesz az egész leírt történelem bizonyságot? Arról, ha végig tetszenek olvasni a Bibliát, egy dologról tesz bizonyságot, hogy a történelem főszereplője kicsoda? Isten. Aki az emberi és a sátáni gonoszság ellenére is ura marad a történelemnek, és általa az ő követőinek, az ő gyermekeinek és az ő népének a végső megmentését szolgálja. És arról győz meg minket az egész bibliai történelem leírása, hogy nincs a gonosznak olyan fondorlata, amit Isten az ő végtelen hatalmával ne tudna a jó szolgálatába állítani, amiből ne tudna jót kihozni, ami ne szolgálná azoknak a haladását, a megmentését, akik Istenben bíznak. Ezt egyébként az Új Szövetség így fogalmazza meg, ezt a nagy életigazságot, hogy minden javukra van azoknak, akik Isten szeretik, a rossz is, a gonosz is. Ahogy Dániel történelmében is van. Ugye a Dániel történelmi része is erről szól, hogy Isten a történelem ura, de gondolják csak el, Jeruzsálem elpusztul. Most egy zsidó ember számára ez a vég. Jeruzsálem elpusztul. Ugye később Nabukodonozor visszatér, a templom is elpusztul. Amit a Teremtő Isten lakhelyének neveztek. Elpusztul. Tehát azt mondta egy zsidó ember, ez itt a vége, nincs tovább. Ettől rosszabb nem történhet, hogy a templom elpusztul. Mai napig is azért sírnak a sírató falnál, bár az már ugye a második templomnak a pusztulása, amiről ugye Nehémiás könyvével kapcsolatban beszéltünk, hogy felépül a második templom fogság után, ugye az is elpusztul, itt még az első, a salamoni templom pusztulásánál tart. És fölteszik az emberek a kérdés, miért történt meg ez velük? A válasz proféták megadják. Mert a nép hűtlenné vált. Kitépte a kezét Isten kezéből. És úgy látják, hogy emiatt Isten magára hagyja a népet. Oda dobja a gonosz erőknek. És a gonosz erők kíméletlenül letapossák ezt a népet. És akkor jön Dániel könyve, és azt mondja, igen ám, de ott van Isten. Hol volt Isten? Amikor történnek ilyen események, önök is megkérdezik, de hol volt Isten a hurikán ideje alatt?
Hol volt Isten a cunamiban? Hol van Isten keze a terrortámadások alatt? Most gondolják csak el, a jeruzsálemi fogság templompusztulás ideje alatt ugyanezt kérdezték. De hol van Isten? És tudják, hol volt Isten? Ott volt Isten, hogy a hadifoglyok közé csempész egy embert, az ő barátját, Dániel. Itt volt Isten. És ez a kis jelentéktel, amit szerintem senki nem vett észre, amiben senki nem látta meg Isten kezét. Hova vezetett? Hogy ez a kis mozdulata Istennek megpecsételte majdnem egy évszázadra a nép sorsát, mert Babilon második embere volt ez a kis fiatalember. Babilon második emberé, Perzsia második emberévé vált. Már ezzel a mozdulattal Isten előkészítette a szabadulás útját, hogy Dániel ott volt. És Dánielen keresztül Isten megvalósítja azt a célt, ami miatt elhívta Izrael népét. Miért hívta el Isten Izrael népét a többi népek közül? Milyen céllal hívta el? Tessenek mondani. Miért választotta ki? Milyen céllal? Miről beszéljen a népeknek? Hogy van egy élő, igaz, teremtő Isten. A bálványimádó nemzetek között ennek a nemzetnek, mert ez az egy volt az egy Isten hívő, el kellett volna mondani. Nem mondták el. Most elhívja, becsempészi ezt a fiatalembert, és mi történik? Mi történik Babilonban, egy nagy világbirodalomban? Ő mondja el, hogyan tudja elmondani? Hát, ki az, aki odafigyel egy hadifogolyra? Hát senki. De miután élve kisétálnak a tüzes kemencéből, mit gondolnak, odafigyelnek arra, hogy mi történt? Az egész birodalomban odafigyelnek? Hogyne, és aki nem figyelt oda, annak Nabukodonozor levelet ír, hogy mától kezdve mindenki ennek a négy fiatalnak az Istenét imádja, ha nem, akkor lefejeztetem. Hát ugye ő már túlzásba esett azonnal. De mindenki fölkapta a fejét, egész világ birodalomban, mi történik itt? Ki ez az élő igaz Isten? Hol volt Isten? Ott volt Isten. A történelemben mindig ott van Isten. Hogy akik szenvedünk egy történelmi helyzetben, hogy nem látjuk, ez a mi gyengén látásunk, ez a mi rövid látásunk, a mi hitetlenségünk oka, de Isten ott van. Isten jóra tudja fordítani még az ilyen korosz helyzeteket is. Dániel könyve abban segít, hogy a színfalak mögé lássunk. Ne csak a napi politikai eseményeket lássuk, ne csak azt, ami a szemünk előtt zajlik, hanem nézzünk mögé. A Biblia segít, Dániel könyve segít egy kicsit fönnebbről nézni az eseményeket. Nem mindig az van, ami ott a szemünk elő zajlik. Van ettől mélyebb összetevő is, és valahol ezek fölött, ezek mögött bármilyen gonosz erők mozgatják látszólag a világ történelmét. Isten mégis ott van, és Isten akarata mégis megvalósul. És Isten követőinek ez is a javára szolgál, ami esetleg szenvedést és bajt jelent. Ezt a látást adja meg Dániel könyve, és én azt hiszem, erre a látásra szükségünk van, akiket sok minden ér, legalábbis sok mindent látunk, és sokszor föltesszük a kérdést, hogy miért, és hogy hol van Isten. Isten ott van. Erre tanít Dániel könyve. Mielőtt túl kicsiknek éreznék magunkat, Dániel könyve arról is meggyőz, hogy Isten nem csak a nagy nemzeteknek a sorsa fölött úr, nem csak azt mondja meg, hogy hogyan következnek a világbirodalmak, hanem gondja van az egyes emberek életére is. Ez a könyv nem csak azt mondja meg előre, hogy babiloniai birodalmat a médó-perzsák követik, és majd az a Görögország, ami gyakorlatilag még nem is létezik, majd az lesz a világbirodalom. Néhány száz évben nem csak ezt mondja meg, hanem elmondja, hogy Istennek gondja van Dánielre, gondja van a másik három fiatalra, és Isten nem engedi, hogy őket bántódás érje, amennyiben ragaszkodnak hozzá. Kiment őket a kemencéből, kiment őket az oroszlánok verméből. Tehát nem csak a világ sorsának az Ura Isten, hanem az önök életének is az Ura. Személyesen az egyes ember életének is az Ura Isten. Ezt a hitet adja meg, adja vissza nekünk Dániel könyve.
Nyilván, amint mondtam, ez a történelem szemlélet sokak számára emészthetetlen. A 18. században indultak el a nagy támadások Dániel könyve ellen. Először egy ilyen humanisztikus perspektívát kapott a Biblia, és onnan indult ez el, hogy az emberi elmének nincs szüksége külső forrásra, megáll önmagában. Végül is nem kell ide Isten, ő csak megteremtette a Földet, aztán a dolgok mentek a maguk sorrendjébe, nem kell ide megmondani, hogy mi történik, proféciák, stb. Ez nem így van, ez valami tévedés ebben a könyvben. Azután jött a 19. század, még hozzátette ehhez valamit. És azt mondta, igazán arra sem volt szükség, hogy Isten elindítsa a folyamatokat, hogy megteremtse. Jött az evolúció elmélete, és azt mondta, hogy a kezdőpont is magától indult el. Kezdőpontban sem volt Isten, nyilván a folytatásban sincs Isten. És nagyon szomorú és nagyon érdekes, hogy úgy a humanisztikus gondolkozásban, mint az evolucionista gondolkozásban besoroltak a teológusok, sőt, keresztény egyházak többsége is. Ma nagyon nagy erőfeszítések folynak, még ma is, például, hogy lehet az evolúciót összekombinálni a Bibliával, humanista gondolkozást, hogy lehet összekapcsolni a Bibliával, hogy legyünk a világ szemében is tudományos, igényűek, de ugyanakkor ne is dobjuk el a Bibliát. Hát tudják, mi lesz belőle, milyen kereszténység, milyen erkölcs, milyen társadalom. Nem fogom bemutatni azt a társadalmat, amelyikben élnek, mert mindannyian nagyon jól ismerjük. Nos, a Biblia kutatók egyszerűen nem tudták elfogadni 18-19. Században, hogy létezhet ilyen, hogy egy bibliai könyv évszázadokra előre pontosan megmondja az események sorrendjét. Egyszerűen felháborítóan pontos Dániel könyv. Egyszerűen vérlázítóan pontos. De azt mondták, ilyen nincs. Ez egy csalás. És pontosan tudom idézni önöknek, valahol följegyeztem, hogy hogy hívták ezt az úriembert, nem méltó, hogy megjegyezzem a nevét, nem találom most, mindegy, egy Duh nevű teológus azt mondta, hogy Dániel csaló. Mert minden bizonnyal, hogy a megtörtént események után írhatta ezt a könyvet. Fölállították azt a hipotézist, és azért mondom el önöknek, nem azért, hogy untassam önöket egy ilyen frontbetörés alkalmával, mert sok más dolgot el tudnánk képzelni, mint sem én ilyenekkel traktáljam önök fejét, de ha elmennek egy könyvesboltba, egy keresztény könyvesboltba, nem a 18., nem a 19. században vagyunk, és megvesznek egy kommentár Dániel könyvéről, akkor szó szerint fogják olvasni ezeket, amikről én beszélek. Hogy Dániel könyvét a második században írta meg valaki. Az első felét egy más valaki írta meg, a profitai részt egy más valaki írta meg. Mégpedig IV. Antiochus Epifanes görög király ideje alatt íródott, amikor üldözték a zsidókat, amikor ez a király disznót vitt be a zsidók templomába, amikor az Isten tiszteleti rendjüket megzavarta, és hogy Dániel, vagy aki írta, ezt az időszakot írja le profécia formájába. Úgy, mintha ez a 6. században történt volna. Beleágyazta a 6. század eseményei közé. De ilyen spekuláció esetén, mondják kritikusok, szinte lehetetlen, hogy hibátlanul írja meg valaki a 400 évvel azelőtti történelem eseményei. Tehát akkor mi a feladat? Mutassuk ki, hogy Dániel, vagy aki írta, téves történelmi adatokat közöl, és ebből kiderül, hogy nem ismerte a történelmet. Ha pedig nem ismerte a történelmet, nem akkor élt. Ha nem akkor élt, akkor csaló volt. Ha csaló volt, ne tessenek figyelni a proféciáira. Ha meg nem kell figyelni a proféciáira, akkor nagyot lehet lélegezni, akkor el lehet dobni az egészet. Tehát innen indul az egész. És mai napig is keresztény könyveket tudnak olvasni, aminek ez az elmélet az alapja. Csak szeretnék néhány dolgot felsorolni ezek közül. Azt mondják a kritikusok, hogy az első történelmileg
hamis adat Dániel könyvében. Most már ezt nem mondják, előbb kiderült, hogy rosszul mondták, hogy Belsazár babiloni király nem létezett. Ilyet a történelem nem ismer. Nem volt ilyen, hogy Belsazár babiloni király. Mert hogy Babilon utolsó királya Nabonid volt. Igen, ám csak 1924-ben megtaláltak egy agyaktáblát, ami megemlíti, hogy Nabonid 10 évre Arábiába ment, és ez alatt a fiát bízta meg a királysággal, tehát társ uralkodója volt Nabonidnak. Viszont az ostrom idején Nabonid már Babilonban volt. Tehát ha valaki a második században írja ezt a könyvet, akkor az utolsó éjszaka eseményeit úgy írja le, hogy Nabonid a főszereplő. Mert úgy ismerte mindenki még, nem csak a második században, de még az 1900-as években is. Egészen később derült ki az, hogy Nabonid, bár visszajött az ostrom ideje alatt Babilóniába, Babilonba, fővárosba, de az ostrom éjszakáján nem volt bent a várban, mivel előzetesen kiment megütközni Círusszal. És a várban Belsazár volt a társuralkodó. Ha ezt a második században írják, akkor ezt nem tudják. Ez csak egy szemtanú tudhatta. És Dániel jól írja le, miért? Mert ott volt. Belsazár volt akkor a várban, és Belsazár volt a királyi főszereplő. Azután van egy másik. Azt írja ez a Biblia, Dániel könyve, Dániel, hogy Nabukodonozor nagy építész volt, és ő építette a függőkerteket. Most egészen a 19. századig mindenki úgy tudta, hogy Szemirámisz, az asszír királynő, aki a kiskorú gyermeke helyett uralkodott, ő építette a babiloni függőkerteket. Ha valaki a második században írja le ezt a könyvet, akkor hogy írja le? Úgy, ahogy mindenki tudta, hogy Szemirámisz építette a függőkerteket. Miért tudta Dániel, hogy Nabukodonozor építette? Mert ott volt. Ilyen egyszerű. Csak amikor a kritikusok leírták, akkor még ezek az archeológiai leletek még nem voltak meg, még nem volt meg a bizonyíték. És mondok még egyet, de sok van ilyen. Hármat ígértem, a harmadik. A király őrültségét, hogy Nabukodonozor megőrült, ezt állítja Dániel. És ez nagy nevetség tárgya volt. Először is nincs is olyan betegség, másodszorban úgy tudja a történelem, hogy Nabonid volt őrült, nem pedig Nabukodonozor. Na most azóta az orvostudomány kiderítette, hogy létezik ez a fajta betegség, amit zoantrópiának neveznek, ami azt jelenti, hogy valaki állatnak képzeli magát, és olyan tünetekkel is rendelkezik. Tehát hosszú karmanő, stb. Tehát ezt nevetségesen olvasták a 19. században. Nincs ilyen, ez egy őrültség, hogy egy ember kimegy a mezőre, és karmanő, és úgy viselkedik, mint egy állat, szőrenő, és ott alszik kint, mint bármelyik állat, és azóta az orvostudomány bebizonyítja, hogy van ilyen eset. Mai napig is van ilyen, egyfajta tudathasadás. Hogy aztán később megtalálják Nabonidnak a krónikáját, az imáját, amiben az áll, hogy ő nem volt őrült, csak a papok terjesztették róla, hogy őrült, hogy meggyengítsék a hatalmát. Tehát sorban mindegyik ilyen vád, amit a kritikusok említenek, hogy Dániel tévedett, archeológiai leletek során bebizonyosodott, hogy Dánielnek van igaza. Miért? Mert Dániel akkor írta, amikor ezek az események történtek. Sokat beszélhetnénk a történelmi rész tanulságairól. Mit jelent az, hogy Dániel nem olvad be, nem tudják megváltoztatni a hitét, hiába változtatják meg a nevét. Mint volt gyógyszerész, egy órát beszélnék arról, hogy az első fejezetben találkozunk a világ első életmód kutatásával, amikor bebizonyítják azt, hogy a vegetáriánus életmód az nem jelent halált, nem jelent betegséget, mert ezek a fiatalok ezt választják, és megállapítja
róluk már rögtön a nagy tanács, hogy szebbek és okosabbak, és főleg ez az érdekes, hogy a homloklebeny működésével, az intelligenciával összefüggő kérdések, hogy 3 év után maga a király azt állapítja meg ezekről a szegény gyerekekről, akik nem akartak húst tenni és bort inni, hogy 10-szerte okosabbak voltak, mint a többiek, mint az összes diák, akik Babilon udvarában tanultak. Érdekes dolog, hogy Dániel bor nélküli ember volt. Nem ivott a király asztalának az italaiból, és nem ette meg azt a húsos étrendet. Azt kérték, hogy zöldséget kérünk, és gyümölcsöt, hogy azt tegyünk, és ami szörnyű italt neveztek meg, vizet, hogy azt igyunk. Vizet, hogy azt igyunk. Erről nagyon-nagyon nagy a kísértés, de menjünk tovább, nem engedhetek a kísértésnek. Prófétai rész. A könyvnek a második része. Mit ígértem? Hogy kezdem az európai gondolkozás szerint a 9. fejezet mondani valójával. Dániel gyönyörű közben járó imádságával találkozunk itt. Miért nem szabadul meg Isten népe a fogságból? Ez volt az ő kérdése. Honnan tudta, hogy meg kellene már szabadulni a Isten népének? Jeremiás proféta könyvét ismeri Dániel, és Jeremiás mit ír le? 70 év múlva kiszabadul Isten népe. És de Dániel már idős, aggasztján proféta, és látja, hogy itt van a 70 év lejáróba, de semmi jele, hogy a nép megszabadul. És egy gyönyörű imádságot mondta, hogy Uram, mi az oka? Igen, vétkeztünk, úgy, mintha ő is elkövette volna azokat a bűnöket, azonosul a néppel. Mi az oka? Meddig kell még várni? Mikor jön a szabadulás? És az imájára jön egy válasz. Ez szörnyű válasz. 2300 nap. És ettől Dániel szó szerint elájul. Miért álljul el? Mennyi ez a 2300 nap? Mennyi ezt? Tessenek csak számolni. Mennyi ez a 2000? Önök elájulnának, ha azt hallanák, hogy még 3 év, miután már majdnem 70 évet, még 3 év elájulnának? Én nem. Hát kibírtunk 70-et, vagy 67-et, kibírunk 3-at, nem? Kibírunk. Miért ájult el Dániel? Mert van egy prófétai időszámítás, van a Bibliában egy prófétai lépték. Ahogy a térképben. Ami a térképben 1 centi, az a valóságban 1 kilométer vagy 10 kilométer. Most már 2300. Hol van Isten ígérete? Dániel megint újrakezdi, megint imádkozik, hogy mi az, hogy ő nem érti, ő szeretné megérteni. Uram, adj bölcsességet, és akkor jön az angyal, és azt mondja, áll Dániel, nyugi, ez sok napra való. Majd a vég idején ezt tanulmányozzák, amikor nagyobb lesz a tudás, és érdekes módon ez a 2300 majdnem kifut a mi időnkig, akkor majd megértik, ez arra vonatkozik. Igen, uram, de akkor miért mondtad el nekem? És itt jön a 9. fejezetnek egy gyönyörű proféciája. Isten elmondja, hogy ebből a nagyból, a 2300 évből 77 szabatot levágatott le, ami a te népedre vonatkozik. Mennyi ez a 77? Hány nap? Egy hét. Az 7 nap, akkor 77? 490 nap. Az nem sok, ugye? Hát nem lenne sok. De ha nap az évvel, az 490 év. Tehát 490 évet kap még a zsidó nép. És ebben a 490 évben egy gyönyörű profécia, higgyék el, ez remek mű a Bibliának. Dániel idejétől kezdve 490 év, ami a zsidó népre szabott kegyelmét, tessenek utána számolni, hogy mikor ér véget. Tudják, mikor ér véget ez a 490 év? Krisztus után 34-ben, amikor a zsidó nép nem csak Krisztust ölte meg,
hanem testületileg Krisztus követőit, az első vértanút Istvánt is megöli, és ezzel véglegesen elutasítja Jézus Krisztust. Nem csak az ő személyében, hanem az ő követőinek a személyében is. Ettől kezdve a Biblia, az Új Szövetség úgy beszél a zsidó népről, amelyik már nem Isten választott népe, kilép a helyébe. A kereszténység, aki Krisztust követi. És ezen belül, a 490 éven belül pontosan megmondja a Biblia, hogy a messiás mikor keretik fel. Tehát Jézus Krisztus születése kiszámítható. Jézus Krisztus földi szolgálatának az idejét megjelöli. Elmondja, leírja, hogy 3,5 év az a szolgálati idő, hogy őt megfeszítik. Tehát Jézus Krisztusról, mint áldozatról beszél, hihetetlen pontossággal, év szerint, dátum szerint teljesednek ezek. Bámulatos ez a profécia, ami a 9. fejezet végén található, arról az időszakról, amit még a zsidó nép kapott, mint kegyelmi időt, ami után már a zsidó nép nem Isten választott népe. És valószínű, hogy ezzel vitatkozni fog sok mai keresztény könyv, de a Bibliából, tehát világos teológiailag ez így igazolható csak. Következik a 8. fejezet. Két konfliktust ír le. Van egy prófétai előzetes, ahol Perzsia és Görögország közti villongásról beszél ez a fejezet, két állat jelképében, egy kos és egy kecskebak, hogy az egyik az egyiket, a másik a másikat mutatja be, és egy elképzelhetetlen végeredményt ír le ez a fejezet. Hogy a kisebb legyőzi a nagyobbat. Hogy Görögország le fogja győzni Perzsiát. Ugye akkor hol volt még Perzsia, de hol volt még Görögország? Hát itt-ott elszórt egy-egy város, görög város. De nem volt az még egységes ország, nem volt az birodalom. És ezzel szemlélteti a fejezet egy másik, nagyobb küzdelmet. Azt mondja, hogy Róma, a 4. birodalom a mennyei seregek ellen lép fel, és harcba kezd a mennyei seregekkel. Két síkon. Először, mint politikai Róma, és azután úgy, mint vallásos hatalom Róma. Hogyan tud egy emberi hatalom a mennyei seregekkel harcolni? Hát nem karddal, hanem mivel? Meghamisított tanítással. És a fejezet leírja, hogy ezt azzal a céllal teszi, hogy az emberek figyelmét a mennyei szentéről, a mennyei főpapról terelje el földi vallásos hatalomra, és a mennyei szolgálat megértése helyett az emberek emberi hagyományokra alapozott rituálékat kövessenek. Ez a 8. fejezetnek a megdöbbentő igazsága, ami képes a mai kereszténységet is a gyökereiben megrázni. Mert felfedezzük, hogy esetleg mi is ebben a hajóban ringunk. És azt mondja, ez a küzdelem hosszú ideig tart. 2300 év alatt végig tart ez a küzdelem a földi hatalom és a mennyei seregek között. És érdekes, hogy a fejezet nem tér ki a győztesre. Sokáig a földi seregek mutatkoznak eredményesebbnek, ugyanúgy, ahogy Perzsia erősebb volt, mint Görögország, de a 8. fejezet nem írja le, hogy ki a győztes. És most jön az európaiak számára a vége. A 7. fejezet, ami a zsidóknak, vagy a sémita gondolkodásban, ami a kezdőpont volt. A 7. fejezet, a csúcspont. Bemutatja megint a mediterrán világot uraló 4 világbirodalmat, hogy az előbb mondtuk, a vadállatok szimbólumával, és megjelenik ebben a sorban a 8. fejezet vallásos politikai hatalma, aki a menny elleni teológiai hadjáratot vezeti, és úgy nevezi, hogy a 4. vadállatot, Rómát egy fenevadként írja le. Nem is tudja, hogy milyen, hogy néz ki. Az egyik oroszlán volt, medve volt, párduc, a 4. a proféta állat, hogy nem tudja, ez egy fenevad. Azt mondja, a következő fenevad az ennek a bukásából nő ki, mintha egy szarva lenne, egy kis szarva, ami kicsi az elején, de nagyjá lő.
És ez a vallásos politikai hatalom, ami a politikai Róma romjai nő fel, ez fogja vezetni a mennyei seregek ellen a 8. fejezetben leírt küzdelmet. És a 7. fejezet írja le, hogy a végső győzelem viszont Krisztusé. Az elnyomó hatalmak sora véget ér, és Isten végül megítéli, akik üldözik a hűségeseket. És hogy Isten uralma radikálisan különbözni fog az eddigi emberi, politikai és vallásos hatalmaktól. Krisztus a király, Krisztus, aki győz, és felállítja az ő országát. Ez a csúcspont. Azután a 8. fejezet, ami Krisztus papságáról szól, milyen hosszú proféciáról beszél? Már nagyon hosszú, 2300 éves időszakot ölel fel, ami végül pontot tesz a kis szarv üldöző tevékenységére. A 7. fejezet a csúcspont, amikor a király átveszi az országát, a leghosszabb terjedelmű időszakot öleli föl, mert csak azt mondja, kezdőpontja van meg, amikor átveszi az uralmat, és hol a vége? Nincs vége. Tehát, még egyszer, az áldozat, Krisztus áldozat 3,5 év, Krisztus pap 2300, egy hosszabb periódus, Krisztus a király, végtelen. Mond-e ez önöknek valamit? Áldozat 3,5 év, pap 2300 év, király, nincs vége. A tapasztalatról, az élet gondjaira, ha gondolnak, ha önmagukra gondolnak. Áldozat, szolgálat, győzelem, örökké valóság. Mond-e valamit? Rendkívül mély lelki mondani valót hagy a 21. század olvasói számára. Igazi lelki tanulság van ebben, és pedig mi. A mi keresztény életünk tapasztalatát látjuk ebben a 3 fejezetben. De a 9. fejezetben Krisztust a kereszten látjuk. Ott találunk mi bűnbocsánatot, ott van a mi megtérésünk, ott kapunk kegyelmet. Ez egy múltbeli tapasztalat, amikor elfogadtuk Jézus Krisztust. Ez a mi múltunk, ez amikor a menny annak cserébe, hogy mi megbántuk a bűneinket, igaznak tekint minket, igaznak nyilvánít minket. És azt mondja, hogy hát ő alkalmas az örök élet számára, mert elfogadta Jézus Krisztust. Tehát egy múltbeli tapasztalat, amikor Jézus Krisztust elfogadtuk, mint áldozatot a kereszten. Életünknek lehet, hogy egy perce, lehet egy órája, lehet egy előadási idő, lehet egy rövid idő, amíg az ember elfogadja Jézus Krisztust. Ez egy rövid időszak, amikor hitben meg lehet ragadni ezt a Biblia igazságot. Azután jön a 8. fejezet, az életünkben arra emlékeztet, hogy a mi megváltásunk nem ér véget ezen a ponton, hogy mi egyszer elfogadtuk Jézus Krisztust. A kereszt megtalálásában, az áldozat Krisztus megismerésében, hanem a mi lelki tapasztalatunkat követi nyomon. Mi is egy nagy küzdelem célpontjai vagyunk. Ugyanúgy, ahogy egy kis szarv megtámadta a mennyei seregeket, és ez alatt Krisztus mégis szolgált a mennyei szentében az ő követőjét, ugyanúgy a mi lelki tapasztalatunkban is ott lesz a küzdelem. Minket is támadni fognak. A mi figyelmünket is el akarják terelni a mennyei dolgokról. A mi figyelmünket is el akarják venni Istenről a földi gondokra, földi hatalmakra. Ez a fejezet azt mondja, hogy ebben a nagy küzdelemben van egy bátorításunk, hogy ez alatt az idő alatt, amíg a küzdelmek érnek, valaki értünk szolgál a mennyben. És ez a jelen tapasztalat, ez már nem a múlt, ez a jelen tapasztalata, hogy Jézus Krisztus, mint az igazi főpap, nem valaki helyettese, nem Jézus Krisztus helyettese, hanem maga Jézus Krisztus szolgál értünk, mint pap, mint az egyetlen igazi pap a mennyei szentélyben. És ha kell bátorítást küld, ha kell újból bűnbocsánatot küld, ha kell, akkor feloldozza, nem kell sehova elmenni, ha kell, akkor jövőképet ad, és ez egy jelenbeli tapasztalat. Az Istennel járásnak a jelenbeli tapasztalata, amiről a 8. fejezet beszél. És végül a 7. fejezet, és
sorba megyünk vissza, a megváltásunknak van egy jövőbeli arca, ami előttünk áll, ami arról szól, hogy Jézus a király. Amikor ő eljön, magához veszi az övéit. Véget ér a küzdelem. Ez lesz a leghosszabb időszak. Miért? Mert nem lesz vége. A dicsőséges vége a küzdelemnek és egy örökké valóságnak a kezdete. Hogyha önök úgy érzik, hogy áldozatot kell hozniuk azért, amit le van írva, ne felejtsék el ezt a sorrendet. Most nem érzik így. De majd a végén visszatekintve igazat adnak a Bibliának, hogy az az áldozat, amit hozni kell, az a 9. fejezetnyi rövid 3,5 év. Azután van egy jelenbeli küzdelmes élettapasztalatunk, ami ettől egy kicsit hosszabb. De ott van a bátorításunk, hogy bár hosszabb, de ott van az élő Jézus Krisztus most is a mennyben. Majd a végén látni fogjuk, hogy a java hátra van. Amikor Jézus Krisztus visszajön, Dániel proféta új szövetségi erővel írja le azt, hogy Jézus visszajön, kezdetét veszi az örökké valóság, aminek nincs vége, amiben nincs küzdelem, amiben nincs halál, amiben nincs betegség, amiben nincsen gonoszság, nincsenek emberi intrikák, ahol Isten letöröl minden könnyet az emberek szeméről. És ennek a jónak nem lesz vége. És amikor innen ebből a jóból majd visszatekintenek, Jelenések könyve azt mondja, hogy az áldozat, a küzdelmek ingyen sem említetnek már. Annyira nagy lesz, annyira jó lesz, annyira hosszú lesz az a jó, hogy azok az áldozatok, amelyek most olyan nagynak tűnnek, annyira eltörpülnek, hogy senki nem fogja ezeket emlegetni. Ne felejtsék el ezt a sorrendet, áldozat, szolgálat, küzdelem és a győzelem. És ennek a méret arányait. Megpróbáltuk egy kicsit szemüveget adni, hogy a Dániel könyvét egy kicsit mélyebbről, föntebbről olvassuk. És én azt hiszem, hogy rendkívül sok bátorítást fog adni önöknek bármilyen élethelyzetben. És én azt kívánom, hogy ne tegyék le, ha elcsüggetnek, ha félnek a jövő miatt, egy híradó utána úgy érzik, hogy nem bírják, olvassák végig együttükbe a Dániel könyvét, és jól fognak aludni. Köszönöm szépen!

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad, ami szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

0: Az ember egészséges életéhez nem csak az egyén választása és tudatos magatartása szükséges, hanem az egész emberiségnek összhangba kellene lennie az élettérrel, amit mi környezetnek nevezünk. Az élettér, ami rendkívül bonyolult dolog, hiszen a vízből, a talajból, levegőből, hőből, fényből áll, és az összetevők csodálatos összhangban vannak egymással. A környezetünknek számtalan alkotó eleme tényleg azt mondhatjuk, hogy szolgál. Szolgálja az élő világot. Amikor az ember ebbe a dologba belepillant, akkor egyet tud tenni, hogy alázatosan figyeli ezeket a dolgokat. Sajnos keményen avatkoztunk bele a környezetünkbe, és az egyik legsúlyosabb és legégetőbb probléma a sugárszennyeződés. Beszélgető partneremmel erről a kérdésről fogunk beszélgetni, az egészségünk és a sugárzás és a sugárszennyeződés kapcsolatáról. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Ugron Ágota atomfizikust. A Frédéric Joliot Curie országos fizikai kutató, a sugárbiológiai helyesen, a sugárbiológiai, sugáregészségügyi kutató intézet munkatársa vagy, és örülök annak, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és a kérdéseinkre válaszolsz. Olyan kérdések ezek, amelyek a ma emberét rendkívüli módon izgatják. De mindenek előtt szeretnék egy kérdést föltenni magaddal, személyeddel kapcsolatban. Hát tudjuk azt, hogy Marie Curie óta azért ezt a kemény tudományt nem csak a férfiak művelik, hanem nők is, de azért csak jó lenne egy pár szót váltanunk arról, hogy hogyan választottad ezt a pályát, miért ezt a szakmát választottad, hogyan döntöttél emellett a tudomány mellett.
1: Köszönöm szépen a kérdést. Én úgy kezdeném nagyon röviden, de mivel pedagógiai vonalaim vannak, szóval érzéseim vannak, kihangsúlyoznám azt, hogy legfontosabb az volt, hogy kiskor óta mindig bíztak bennem. Soha nem kételkedtek, és mindig azt hangsúlyozták szülők, tanárok, hogy mennyire büszkék, vagy bíznak rám, vagy bíznak bennem. És ez nagyon fontos minden gyermeknek a fejlődésére. Természetesen úgy meg akartam felelni mindenkinek, így az iskolában is megfeleltem a fizikatanárnak, aki 8 éven át volt fizikatanárom, és nagyon jó, ő írta a tankönyveket, meg megfeleltem a matek tanáromnak, aki megint ország szinten ismert pedagógus volt. Ők akarták, hogy vagy fizikus, vagy matematikus legyek. Én inkább izgalmasabbnak láttam a fizikát, színesebb, először ilyen optikai fizikára közeledtem volna, de az évek folyamán az egyetemen döntöttem az atomfizika mellett. Ez ilyen egyszerű.
0: A másik kérdésem az, hogy hol készültél a pályádra, mert úgy tudom, hogy nem egyetlen országban készültél. Igen, ugye igen. Az jó, ha nézők tudják rólad, hogy a magyaron kívül 4 nyelven beszélsz.
1: Hát úgy, 3-at igen, aztán a 4. is szakmailag jól beszélem. Tehát arról van szó, hogy anyukám Magyarországról, Somogyból jött, apukám kovászna, én pedig 3 éves korom óta Bukarestben éltem egész 20 évvel ezelőtt, 22 évvel ezelőttig. Tehát Bukarest, a testvéreim magyarul tanultak, de én már csak románul, és román egyetem, román atomfizika szakosítás, és ott az atomfizika kutatóban kezdtem a szakmámat 17 évig, amíg átjöttem ide. Innen aztán igazából csak a sugárbiológia kutatóban dolgoztam, de közben voltam 2-szer egy évet egy híres francia kutatóintézetben, ami csak a környezetvédelemmel foglalkozik, és Németországban is, Karlsruheben.
0: Igen. A pályát, tehát magát a munkahelyet, ugye érintetted már, de mivel foglalkoztál korábban? Ez lenne a kérdésem, és most jelen pillanatban mi a szakmai területed is? Hát, hogy ezt mondtam, hogy hol dolgozol, de egy kicsit közelebbről nézzük meg ezt.
1: Igen. Tehát én választottam az atomfizikát, persze álmodozva a nagy kutatásokban, és részt vettem egy évig ilyen igazi nagy kutatás, gyorsító tanulmányokban, csapatban, de amikor felvettek munkahelyemre, akkor egy ilyen alkalmazott fizika osztályon voltam. Már az elején az Atomkutató Intézetben volt egy olyan nukleármedicina osztály. Ott egész 77-ig, tehát jó 3-4 évet ilyen nukleármedicina területen dolgoztam, utána pedig alakult egy külön osztály nukleáris műszerek fejlesztésére, és oda helyeztek át, és akkor egészen már Csernobyl idejére volt egy találmányunk a csapatnak, és az kész volt, amikor volt a baleset, azt levegőszennyezettséggel és annak a mérésével minden szempontból foglalkoztunk éveken át, egész 89-ig, amikor átjöttem.
0: A radioaktív sugárzást még ma is egy bizonyos titokzatosság veszik körül. Ugye a hőt azt mérni tudjuk, ugye vannak hozzá műszereink, a nap sugárzik, azt érezzük a bőrünkön, vagy melegít, forrósít, vagy éppen megcsíp bennünket. A radioaktív sugárzás láthatatlan. És hát még akkor is láthatatlan, ha olykor valami szörnyűséggel, tehát egy bomba felrobbantásával, vagy éppen egy atomerőmű balesete folytán, azért más jelenségek is kísérik. De hallunk ilyenekről, hogy alfa sugárzás, béta sugárzás, gamma sugárzás. Miben különböznek ezek egymástól? Mit tud megérteni belőle a hétköznap embere? És van-e olyan lehetőség, hogy ezekkel szemben valamilyen úton, módon védekezni tudunk? És ha tudunk, akkor hogyan?
1: Igen, én ezt a kérdést köszönöm, mert mindig szembesülök azzal, hogy beszélünk fogalmakról, és nem tudják. A kérdések, amik felém jönnek, bizonyítják, hogy az alap fogalmakat nem ismerik. Én bemutatom ezt a könyvet, ami a képernyőn is látszik. Ez Sugáregészségtan, 2002-ben jelent meg, az intézetünk kutatói akkori igazgató vezetésével, és ebből válogattam egy-két képet, amelyikkel elmondanám például, hogy mindenki tudja, és talán ijedjen, vagy ne ijedjen meg, sokkal több a radioizotópoknak a száma, mint a stabil izotópoknak a száma, tehát azok az izotópok, amelyikek spontán átalakulnak, és sugárzást bocsátanak ki, ezek a radioizotópok. Minden anyag, kezdve a fától, és bármelyik anyagot említenénk, tartalmaz radioizotópokat, és amikor beszélünk az radioaktivitásról, az aktivitás, mint fizikai mennyiség, az egy másodperc alatt történő bomlást jelent. Annak a mértékegységét halljuk, hogy becquerel. És azt még elmondanám, hogy azok a radioizotopok, amik az emberi testben vannak, azok is körülbelül 6-8 kilobecquerel, vagyis 6-8 ezer bomlás per másodpercet adnak, ne ijedjünk meg. Továbbra is elmondanám, tehát ez az alfa, béta, gamma sugárzás. A lényeg az, hogy az aktivitás az ilyen exponenciális törvénynek felel meg, törvény alatt történik. Ennek a fizikai állandó fogalma, ez a felezési idő, amiről megint sokat hallunk, és ami nagyon fontos a továbbiakban. Tehát vannak az alfa sugárzók, a béta sugárzók. Az alfa részecskék, azok a legnagyobb kis bogyók, részecskék, ők nagy energiával rendelkeznek, de elveszik az energiájukat az anyagban, amin átmennek, akár 5-10 cm a levegőben is elég, hogy leadják a teljes energiát, leadja az energiát, ionizálja a környezetet, és hat a környezetre. a belső sugárzásként, tehát hogyha lenyelnénk az alfa részecskéket, így ők a legveszélyesebbek. A béták is, béta sugarak is részecskék igazából, kisebb részecskék, és azoknak az energiája, eloszlása folyamatos. Ő például egy ilyen kis plexi fedővel akár árnyékolható mondjuk, vagyis elnyelődik 1 cm plexiben. Ellenben, hogyha közel tartjuk a szemhez, és nincs ez az elnyelő réteg, akkor hat természetes az egészségünkre. Legtöbben találkozunk a röntgen meg a gamma-sugarakkal, ezek átmennek, én úgy szoktam mondani, mint a túrón a testünkön, meg akár a detektorokon, de kell neki legalább 10-100 cm beton, hogy legyen akár ólomárnyékolásokat használunk, mert azok a leghatékonyabbak a gamma-sugaraknak. És ez is ezt szemlélteti, hogy egy alfasugár nem jut az emberhez, ha kellő távolságban van, egy papír elválasztja a testtől, a bétasugarat is, hogyha plexi és elég legalább 1 centi vastag, és a gammasugarak még a falon is átmennek, a beton falon is. Az árnyékolásról már gyorsan említettem, alfasugarat ad ki legismertebb az a rádium, ami a természetes sugárzó anyag. A béta sugárzókból azt mondanám, hogy majdnem minden radioizotóp, akár alfa, akár gamma sugárzó, ugyanakkor béta sugarakat is ad tovább, és legkevésbé veszélyes a belső sugárzásként a gamma meg a röntgen sugárzó. Attól függ, hogy milyen energiája van.
0: Hát igen, igen, erre szerettem volna rátérni, vagy rákérdezni, hogy igen, igen, hogy mi hallunk ilyenről, hogy sugárterhelés, meg megengedett dózis, mi az, hogy megengedett dózis, és igazán ránk nézve, emberekre nézve, mi az, hogy sugárterhelés.
1: Tehát a lényeg az, hogy amikor a bomlás történik, és ezek a sugarak, alfa, béta, gamma sugarak kibocsátódnak, ők energiával rendelkeznek. Ezt az energiát leadják abban az anyagban, amelyiken keresztül mennek át. És van egy olyan fogalom, hogy elnyelt dózis, amelyik azt mondja, hogy tehát az energia zsúl mértékegység, kilogram, tehát anyag egységnyi tömegében elnyelt energia. Tehát mennyi energiát hagy a mi szövetünkben akár, vagy akármilyen más tömeg anyagban, és az mennyire képes rombolni. És tehát erről hallunk, de leggyakrabban a szívertről hallunk a médiákban. A szívert az egységes szervezet kockázattal kapcsolódik, tehát a dózis, ugyanúgy zsúl per kilogram, de van egy tényező, egy lineáris tényező, tehát egyenesen arányos, a különböző károsító hatásokkal, például függ attól, hogy milyen típus a sugár, hogy alfa, béta vagy gamma, ezt már mutattam, hogy másképp hat az anyagra, de függ attól is, hogy milyen szervet érinti, hogy a testre, tehát ez már testre vonatkozó, melyik szervét, melyik szövetet érinti, és ezek a faktorok már kutatások alapján meg vannak állapítva, és ezek alapján számoljuk ki ezt a szívertben mondott dózist.
0: Igen, mitől, tehát mi az az adag, vagy az anyagtól is függ nyilván, kibocsát anyagtól is, hogy mi az, amire azt mondhatjuk most már, hogy ez káros sugárzás?
1: Hát el kéne mondani azt, hogy milyenféle sugárzás éri a testet és az embert. Tehát van a természetes sugárterhelés, van az orvosi sugárterhelés és a foglalkoztatási sugárterhelés. A természetes sugárterhelés a földkéregből keletkezett sugárzások, izotópok, a talajban létező izotópok, az építőanyagokban, akár a koszmikus sugárzás, koszmogén sugárzások. Ezek állandóan ott vannak, nem tudjuk kiszűrni, ezekről tudomást kell venni, némi védekedést ott, ahol ennek a szintje magasabb. Az orvosi sugárterhelés azt nem korlátozzák igazán, mert az egyszeri és szükséges terhelés, és ezekről majd talán később beszélek, mármint hogy szám szerint. A mesterséges forrásokból származó terhelés az általában csak azokat érinti, akik foglalkoznak ezekkel, akár orvosok, akik alkalmazzák, vagy akár különböző kutató, vagy nukleáris létesítményeken, de itt is meg van határozva, és az végén meg fogjuk látni az értékeket, hogy mik azok a megengedett, még nem káros szívekbe megmondott dózisok.
0: Egy kicsit azt szeretném, hogy így pontosítanánk, ugye halljuk ezt is, hogy háttérsugárzás. Ugye ebben benne volt lényegében, de ha így pontosítanánk azt, hogy mit is jelent, tehát mikor egy ember meghallja ezt a szót, hogy háttérsugárzás van, akkor ez neki mit jelent?
1: A háttérsugárzás, tehát a legfontosabb forrása, ez a természetes sugárzás, és itt fel vannak sorolva azok az ősi radioizotópok, amik közepette élünk, tórium, radioaktív sor, tehát sor az azt jelenti, hogy lebomlik, és folyamatosan más leányeleme bomlik tovább, az urán 238 sor, amelyik 99%-ban van minden urán termékben, a természetben, az urán 235 sor aktinidákkal együtt, ez nagyon kis százalékban van, ezt használják fel a reaktorokban esetleg, és a kálium. A kálium az ember testben 4400 bomlás per másodpercet ad, és kálium van a vasban, a fában is, és itt gyorsan, hogyha van egy kis idő, elmondanám, hogy Franciaországban kutatóintézetben dolgoztam, két emelettel a földszint alatt, és nagyon alacsony volt a háttérszint, és egyszer csak az én műszereim magasabb háttérszintet mutattak az én kis szobámban, mert egyedül voltam abban a helységben, és nagy nehezen felfedeztük az okát. Betettek ott raktár szándékkal fa dobozokat, amelyikekkel érkeztek a másoknak a detektorjai, csupán az a fa, amelyik ott volt 2 méterre a detektoromtól, felemelte az árnyékolt detektornak az háttérszintjét. Na most én, mint most gamma spektrometriával foglalkozó ember, muszáj voltam betegyek egy ilyen spektrumot, amit a saját méréseimből hoztam, hogy mutassam meg, tehát az alsó sárga vonal az egy, tehát összes gamma sugarakat érzékelő mérés eredménye, ez egy árnyékolt detektornak az eredmény, a spektruma, vagyis nincs minta a detektoron. És 5 cm vastagságú ólommal árnyékolt detektor, és ilyen szintű beütéseket, tehát beütés per szekund, beütés egy bizonyos idő alatt energia függvényében, az izotóp, kibocsátott gamma-sugarak energia függvényében. Amikor egy sima magyarországi talajt mérünk, az a zöld spektrum, és mind, amit ott látunk, kis vonalakat felfelé, nem mások, mint természetes radioizotópok, amik a talajban vannak. És ezek a természetes izotópoknak egy része is egy kis mennyiségben mérjük, akár abból a levegőből is, ami körülveszi a detektort. Tehát benne vagyunk, benne élünk, és ezt tudomásul kell venni. A háttér sugárzás az én szempontomból az a sárga.
0: Igen,
1: vonal.
0: Magyarul a lakásunkban is van, ugye? Igen. Bizonyos sugárzás, és ebből értjük is, hogy ugye a talajból, főleg a talajból,
1: főleg a talajból.
0: Te munkádba olvastam, hogy ott sokkal kevésbé érzékelhető a lakásunkban, ahol például a pince van.
1: Ja, igen.
0: A kérdésem még az lenne, hogy Magyarországon, különösen a 60-as években, de az 50-es évek végén kezdték el, hogy salakbetont készítettek, és aztán arról elterjedt, hogy azok rendkívül veszélyesek, mert nagyon erős a sugárzásuk.
1: Igen, erősebb a sugárzásuk, mint a természetes sugárzásról van szó, tehát nem mesterséges radioizotópok vannak, de valahogy dúsítottak a csalakban, és használták, mi mérjünk az intézetbe építőanyagokat, és foglalkozunk azzal, hogy a lakáson belül milyen a sugárzás, ami főleg a radongázból keletkezik, tehát most hagyjuk a salakot, egyelőre csak arról beszéljünk, hogy a akár salak nélküli lakásban is a radon a földből, radongáz emelkedik a földből, akár bejöhet a téglákon, téglalapokon keresztül. Tehát ez a rajz eléggé jól mutat, hogy akár a vízből is, tehát a lakásban van radongáz. Mi történik vele? Lebomlik leány elemeiben, és körülbelül a felezési ideje, amiről beszéltünk, az 3 óra. És kísérletek mutatták, hogy körülbelül, és akkor feldúsulnak az újonnan keletkezett radioizotópok, a radonon kívül a leányelemei, feldúsulnak a levegőben. 4 óra után körülbelül elér egy állandó szintet, ami magasabb, mint kéne legyen, mármint hogy ajánlatos, hogy 4 óránként legalább egy gyors, húzatos vagy néhány perces szellőztetés akármilyen időben elvégezzünk. A salakanyagokban dúsítottan vannak ezek, mi mérjük, és megvannak azok a kritériumok, ami alapján kiszámítjuk, hogy mit kell tenni, mennyire veszélyesek. Azért nem annyira, ahogy úgy elterjedt. Azt hiszem, hogy van nekem egy ilyen képem. Igen, tehát hogy a radon gáz és a leányelemei hogy dúsulnak. A levegőben simán 1-10 becquerel per köbméter, ez lehet, hogy nem mond semmit, de hogyha azt nézzük, hogy zárt térben feldúsulhat 300-ra, tehát 30-szorosára, az már számít, hogyha mi sima szellőztető húzattal ezt tudjuk csökkenteni. A csökkentés tehát a szellőztetéssel, az építőanyagok megválasztásával, tehát padlószigetelés jó legyen, jó, ha van pince, mert akkor kevésbé vagyunk közvetlenül a talajhoz a szobánkkal. És ugyanakkor, hogyha már újat építünk, és salak, vagy átalakítjuk, akkor szoktak hozzánk jönni, lebontják a fedőmbe, szokott lenni ez a salakos beton. Megmérjük, és akkor megmondjuk, hogy esetleg kell-e valamit tenni.
0: Hát még egy kérdésre van időnk, hogy mi az igazság az orvosi sugárterhelésekről. Egy kicsit már szó volt a foglalkoztatási sugárterhelések, de ami közvetlenül minden embert érint, ugye, amikor elküldik, ugye, arra a bizonyos röntgenre, akkor mire számíthatunk, kell-e félni tőle?
1: Még gyorsan elmondanám, hogy jóval veszélyesebb akár a repülés is, tehát itt egy mutatnám, hogy 10 km magasságban 5 mikroszívvel per óra az az aktivitás szint, és akkor beszéljünk arról, amit kérdeztél. Kék sávval emeltem ki azt a 3 esetet, amikor mondjuk mellkas átvilágítás, mammográfia felvétel és CT tomográfia, és ott megmutattuk, így az aktivitás szintet nőnek lefelé, tehát ahhoz képest elég nagyok, tehát 20 millisievert, 5 millisievert a legnagyobb, ami a CT-vel kapcsolatos, de azt is kell tudni, hogy az a sárga, az zölden jelölt 3 millisievert, az egy évre vonatkozó természetes sugárzás Magyarországon. Tehát ehhez képest, hogyha én 3 millisievertet kapok egy év alatt, és 1-2 ilyen vizsgálatot elvégzem, még mindig egy hasznos terhelés, a célt elérem. Ugyanakkor itt a foglalkoztatás a 20 millisievert azoknak, akik izotopokkal dolgoznak, tehát egy év alatt vagy 5 évre 100 millisievert, és fel vannak tüntetve például az, hogy amikor már gyanús, hogy a valószínűsége a rákos sejtek keletkezésére, az már 400 millisievert dózis. Tehát ezek nagyon messze vannak azoktól, amiről félnek az orvosi beavatkozás. Tudomásul kell venni, és százassával nem végezni őket, de ezt az orvosok követni szokták.
0: most már nagyon kevés időnk van, de azért rákérdeznék arra, hogy egy ember, aki aggódik, ugye, hogy elküldték mellkasröntgenre, és akkor készítenek róla egy rétegvizsgálatot is, mert éppen valami mást is keresnek benne. Közben pedig otthon is van egy bizonyos háttérsugárzás. Aztán vannak hírek, egyéb veszélyes dolgok, hogy így, amikor ezek összeadódnak, veszélyeztetik az emberi életünket, vagy nem veszélyeztetik? Keltenek-e bennünk olyan betegségeket, amelyek ellen nem tudunk védekezni, vagy nem keltenek?
1: Én elég sokat hallgatom, de az intézetünkben sugárbiológusok tudományos előadásokat hallgatom, és érdekel, és amúgy is tudom, hogy minden percben a szervezetben keletkezik rákos sejt, és a szervezet immunrendszerétől függ, hogy tudja azokat legyőzni. Tehát láttunk ilyen előadásokat, amikor a rákosejtek hogy keletkeznek és mennyien. Én vélemény, rólam meg a volt főnököm azt szokta állítani, paradoxum, hogy én sugárfóbiás vagyok. Tehát ehhez így egy jó mérce vagyok, ha megyek bármilyen vizsgálatra, megkérdem, hogy mi az a dózis, de tudom pontosan, hogy nem olyan értékek ezek, amik inkább a félelem az lesz, ami gyengíti az immunrendszerünket, és azáltal károsodhatunk. Természetes nem kell, és minden orvos kell, hogy tudja, hogy előtte a páciens mennyit kapott egy év alatt, de ezt általában követik. Úgyhogy nem kell ettől aggódni.
0: Nem kell aggódnunk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, mert az egészség és a mi életünkben jelentkező sugárzás kapcsolatáról, bármilyen jellegű sugárzás kapcsolatáról esett szó, és végül is ez a beszélgetés egy megnyugtató. Tehát a tudománynak ez az oldala, ez nem veszélyeztet bennünket. Egyszer folytatni fogjuk ezt a beszélgetést, és akkor majd arról lesz szó, ami igazából veszélyes volt. Köszönöm szépen, hogy itt voltál közöttünk. Kedves nézőink, viszontlátásra. Reméljük, hogy ezek a kérdések mindannyiukat érintették, mindenki érdeklődik ezek után, és reméljük azt, hogy bizonyos szempontból megnyugtató válaszokat kaptunk.
2: Kedves hallgatóink, ezzel ma estéli egyórás magyar adásunk véget ért. Magyar nyelven legközelebb, holnap délután 3 órakor jelentkezünk. De addig is kívánunk mindenkinek egy békés, jó éjszakát. Babos Renáta vagyok, a viszonthallásra!

tette, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét. 101. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gond.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülöttünk.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket. Ma este szeretnénk megkezdeni azt az előadássorozatot, ami a Széki Adventista gyülekezetben került sorra, együtt szervezésben dr. Ősz Farkas Ernő lelkipásztorral, aki a kék zónákról beszélt. Fő kérdés az első alkalommal, hogy miért éljünk hosszú életet. Az egy héten át bemutatásra került sorozatot heti egy alkalommal szeretnénk a következő időszakban bemutatni a kedves televízió nézőknek. Ezzel az alkalommal az első téma következik bemutatásra, melyet dr. Ősz Farkas Ernő lelkipásztor fog önöknek bemutatni. Áldott alkalmat kívánok mindannyiuk számára!

Nagyon sok szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket, online nézőinket is. 2021. szeptemberében jártam először széken. Akkor a székiek rámadtak egy ilyen pólót, nem tudom, hogy sikerül-e a léptetés. Igen. Ez egy kék póló. És én sem gondoltam, és azok sem, akik rámadták, hogy eltelik néhány év, és visszatérek székre, és nem a pólót hozom vissza, hanem a kék zónákat. Csak a kék szint. Én nagyon örülök, hogy lehetőség nyílt erre, és ismét láthatom önöket. Igazolnom kell, a bemutatkozó videóban a kalapnak az eredetét, és azért hoztam ezt a képet, hogy minden kétséget kizárjak afelől, mert talán felismerhető a hely, nem? Hogy hol kaptam ezt a kalapot, és még az is lehet, hogy valaki ezt a hamisítatlan széki arcot is felismeri, és talán még engem is, pedig 5 évvel ezelőtt történt. Azóta szívembe zártam ezt a helyet, és nagyon mély benyomást tett rám a több évszázados hagyománynak az őrzése. A természet szépségei, amit itt láttam a környéken, és az emberek, akikkel találkoztam. És nagyon nagy kiváltság, hogy 5 év után visszatérhettem, és én tényleg azért jöttem, hogy még többet tanuljak a székiektől. Ezzel a képpel szeretném bemutatni a családomat, akik nem lehetnek velem, de úgy nézzetek rám, hogy én csak velük vagyok egész ember. Azt a kérdést föl kell tennünk, bár ezt többen a köszöntőt mondó kollégák közül feltették, és találtunk válaszokat is, hogy miért éljünk hosszú életet. Mi itt egy hetet szeretnénk ezzel foglalkozni. Megnézzük, más kultúrák hogyan élik meg a hosszabb életüket, mint amit mi itt Európában vagy a világ nyugati részén megélnek. De fel kell tennünk keresztény emberként azt a kérdést, hogy mi végre akarjuk mi elkerülni a véget, amit úgysem tudunk. Tehetünk mi azért valamit, hogy hosszabb életet éljünk? Egyáltalán van-e értelme annak, hogy hosszabb életet éljünk? Vagy pedig ez valamilyen teljesen evilági vagy bűnös gondolat arra gondolni, hogy talán a napok számát, az évek számát meg lehet növelni. Most nézzük meg. Először is egy kutatási eredményt szeretnék mutatni. Próbálták felmérni a világ különböző részein, hogy mit gondolnak az emberek. Függetlenül attól, hogy keresztények és nem keresztények, az utca embere, a mindennapi ember megkérdezték, egy nagy számok törvénye alapján összegezték, hogy miért is akarnak az emberek tovább élni. Az első ok, a haláltól való félelem. Az életről vannak tapasztalataink, a halálról nincsenek. Egyikünk se jött onnan vissza. Nem tudunk tapasztalatból beszélni, és amit nem ismerünk, attól félünk. És minél inkább közeledünk a feltételezett halál pillanatához, annál inkább jönnek az élet nagy kérdései. Például az, hogy mi lesz azután, a halál után, hanem bármi is. Vagy mi az életünk értelme? Mert a halálnak a közelségében már muszáj azt a kérdést feltenni. Hogy ami eddig volt, annak volt-e értelme, és ami még ezután lesz, annak van-e bármilyen értelme? És ezeket a nehéz kérdéseket nem szeretjük feltenni, inkább úgy vagyunk vele, hogy minél később, ezért a hosszabb ideig élünk, akkor hát több ideig élhetünk a nagy kérdések megválaszolása nélkül. Az emberek egy másik csoportja a célok elérését jelölte meg. Az élet túl rövid, hogy álmainkat megvalósítsuk. Ezért jelennek meg a bakancslisták. Fogalmat 2007 óta ismeri a világ, amikor Rob Reiner vígjátékát bemutatták. A film 2 idős emberről szól, akiket szinte egyszerre diagnosztizáltak tüdőrákkal. A tüdőrák az elég invazív rákfajta, elég hamar végez az emberrel, ezt tudták ők is, és amikor visszanéztek az életükre, azt mondták, hogy
Hát ha belegondolnak, akkor ez nagyon unalmas volt, nagyon semmit mondó volt, és igazán úgy érzik, hogy nem is éltek. És ezért írtak egy listát, hogy még gyorsan, mielőtt meghalnak, hova szeretnének elmenni, mit szeretnének megcsinálni, mielőtt, ahogy a film mondja, hogy ők mondták, mielőtt feldobják a bakancsot. Na ebből lett a bakancslista. És ez a film egy egész mozgalmat indított el az egész világon, hogy az emberek igenis az életükbe írjanak egy bakancslistát, írják le az álmaikat, és kezdjék el megvalósítani, mert hát nem élünk itt a Földön örökké, és jussunk csak el oda, ahova szeretnék. Most igen ám, csak a lista az nagy. Mert a világ is nagy. Sok szép hely van, amit sokan meg szeretnének nézni, ezért hosszú élet kell, hogy mindenhova eljussunk, ami az álmaink bakancs listáján van. Van egy harmadik ok. Élni hosszú ideig, hogy élvezzük azt, amiért dolgoztunk. Mit ér megszerezni kemény munkával az anyagiakat, vagy a vagyont, ha azt nem tudjuk élvezni, vagy élni? Van egy ismerősöm, aki nagyon puritán és szegény, kifejezetten szegény körülmények között él. Nem azért, mert nincs neki, sokkal több van neki, mint a középrétegbeli átlagnak. Beszélgettem vele, megkérdeztem, miután kiderül számomra is, hogy azért nem az van, ami látszik. Hogy miért nem éltek egy kicsit kényelmesebben? Miért nem engeditek meg, hogy tudom én, a csapvíz az a házba folyjon, ne kelljen kimenni, és így tovább. És azt mondta, azért, mert most keményen élünk, most spórolunk, hogy majd egyszer nagyon jó legyen. És kérdezem, hogy mikor lesz az a majd egyszer nagyon jó? Hát majd nyugdíjas korban. De mondtam, addig annyi betegséget összeszedtek ezzel az életmóddal, hogy nem lesz már nyugdíjas kor. Miért nem lehet az életet akkor élni, amikor ott van, mindig a holnap, na majd holnap, majd jobb lesz. Majd, ha gyerekeink felnőnek, majd, ha már nyugdíjasok leszünk, majd, ha ez lesz, majd, ha az lesz. Ismerős ez a gondolat? De semmiképpen nem itt és most. Na most sokan azt mondják, hogy ha hosszabb ideig élnek, akkor hosszabb ideig tudják élvezni, amit összegyűjtöttek egy életen át. A negyedik, amit az emberek ebben a közvéleménykutatásban mondtak, az a média hatása. Az ifjúság és a vitalitás a médiában olyan szinten van ábrázolva, hogy szinte egy ilyen kényszer, hogy valami nagyon szépet mutassunk a közösségi médiában. Ugye az a mai embernek a kirakata. És minél fiatalabb valaki, minél szebb a bőre, minél csinosabb, annál több lájkot kap, és az emberek azt mondják, ha sokáig fiatalok, akkor sokáig lehetnek kint a kirakatban. Ezért minden áron meg kell őrizni az egészséget, a fiatalságot és a szépséget, mert akkor van mit kitenni, van mit mutatni másoknak. Ez a szépség egyébként nem új keletű, a szépségnek a hajszolása. Mindig is keresték a fiatalodásnak az eszközeit, Pamukálét Törökországban, Bibliából is jól ismert, Laodicea szomszédságában lévő gyógyvíz forrásokról híres, és az ókorban már gyógyító és fiatalító hatást tulajdonítottak neki. Kleopátra, Egyiptom királynője is meglátogatta ezt a forrást, nem csak meglátogatta, hogy ő is fürdött benne, őt inkább a szépség megőrző hatása érdekelte ennek a fürdőnek. Ma is megvan ez a fürdő, Kleopátra medencének nevezik, amikor a bibliai városokat látogattuk itt Törökországban, 7 gyülekezetet, a Jelenések könyvben olvasható, akkor hát én is megálltam ennek a partján. Hát nem tudom megmondani már, hogy így Európa kifejezve milyen drága volt a belépő, de tényleg nagyon drága volt, de azt mondtam, hogy nem bocsátanám meg magamnak, egyszer vagyok itt, és arról szól a hír, hogy 10 évet fiatalodik az, aki bemegy ebbe a fürdőbe. Hát én bementem. Remélem látják rajtam ezt a 10 évet, amit itt megfiatalodtam. Tehát a világot érdekli, bárhova elmennek, és bármennyit fizetnek, hogy hát azt a 10 évet megszerezzék.
meg azt a plusz szépséget megszerezzék. Az ötödik, nem azért, mert a leghátul van, de az emberek egy része azt mondja, hogy lelki, spirituális oka is van a hosszú életnek. És szeretném, hogy tényleg megállnánk. Nem csak azért, mert már erről volt szó, hát legyen még szó, mert ugye ezen a héten egy életmód sorozatot tartunk. Megnézzük, hogy más kultúrák mit tapasztaltak, és abból szeretnénk mi tanulni. De nézzük meg ennek a bibliai kereteit, hogy egyáltalán ez bennünket érdekelhet? Szabad nekünk ilyenekkel foglalkozni? Nos, hogyha nagyon egyszerűen szeretném elmondani a bibliai indoklást, akkor tényleg így összefoglalva, azt feltételezve, hogy keresztény közösséghez szólok, tudjuk, hogy az ember döntése volt a bűneset. Az Isten nem halálra teremtette az embert. Ennek a következményét mutatja be a Biblia, hogy a halandóság a bűnesetnek a következménye, illetve a szenvedés és a betegség a bűnesetnek a következménye, nem Isten terve volt, hanem a bűnnek a következménye. Sőt, még azt is állítom, hogy nem az Isten büntetése a betegség és a halál, hanem a bűnnek a rontása, a bűnnek a fizetsége, a bűnnek a zsoldja. Egyet fizet, kettőt kap. Mi csak a bűntre szeretnénk befizetni, de jön ennek a mellékhatása, a szenvedés, ami ezzel jön, a betegség és a halál. Hogy hogyan tovább innen? Nyilván az Isten nem hagyta magára az embert, és Jézus Krisztus miatt van örök élet esélye, azonban mi az Isten terve a mi földi életünkre? Hogyan viszonyul Isten a mi időnkhöz? A Bibliában két görög kifejezés van az időre, az egyik a kronosz, az az idő, amiben élünk. Ered a kronométer, a stopperóra, szavunk is. Ami úgy folyik, mint a homokóra. Az Isten ezt hogy látja? Az egyik az, és sok keresztény itt megáll, és azt mondja, hogy milyen nagyszerű dolog, hogy ez az élet nem az az élet, amire készülünk, mert örök életet adott nekünk az Isten, és az élet az ő fiában van. Mi erre készülünk, ezért vagyunk keresztények, ezt várjuk. Jézus Krisztus visszajövetelével, ez úgy megszakítás nélkül elkezdődhet, hogy folytatódhat. De van-e az Istennek valami köze ahhoz, hogy itt, ezen a földön, amíg itt élünk, mennyit élünk, és hogyan élünk? És nem egy perifériás, ha nem tudom, van a Bibliában, lehet-e nevezni ilyen periférikus bibliai igét, bárhonnan is szerintem nincs, de én most annak a két kőtáblának a közepéből szeretnék hozni, amit úgy ismerünk, hogy a 10 parancsolat, úgy ismerünk, hogy ez Isten erkölcsi törvénye, ennek a közepéből, ahol van egy ígéret, és ez az ígéret így hangzik, hogy hosszú ideig élj, folytatná valaki? Hol? Na hol? Azon a földön. Az itt lévőknek hol van az a föld? Az hol van? Szép, köszönöm szépen. Az Isten azt mondja, hogy hosszú ideig élj széken, amelyet az Úr, a te Istenet áttenéket. Nyilván nekik Kánaán földje volt, ahova éppen tartottak, amikor ezt az ígéretet kapták, de a székiek megérkeztek székre, nem? Nem megyünk sehova, nem vándorlunk. Tehát, hogy azon a földön, ahol élünk itt és most, az Isten azt mondja, hogy én azt szeretném, hogy hosszú ideig élj azon a földön. Sőt, még tovább árnyalja, amikor Mózes ezt megismétli az ötödik könyvben, mindig azon az úton járjatok, amelyet az Úr a ti

amit a Földön történik, nem. A mi Istenünk szerető Isten azt mondja János 10:10-ben, azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Jól érezzék magukat a bőrükben, itt is és ez alatt is, hogy hosszú ideig éljenek. Jó minőségben éljenek. Jó dolgod legyen. Az Isten nem, még ebben a bűnös közegben sem a szenvedést tervezi nekünk. Foglaljuk csak össze akkor? Kimondhatjuk, hogy az örök élet ajándék? Igen. Hosszú élet érték az Isten szemében? Láttuk, a 10 parancsolat közepében van benne, nehéz megcáfolni, igen. Az élet minősége fontos az Istennek? A jólétünk? Igen. Olvastuk, hogy jó legyen dolgunk. Szóval a hosszú élet feltételekhez kötött. Olyan véletlen, vagy előre megírt sors. Mindenki mond erről valamit. Sokan azt mondják, hogy teljesen mindegy, véletlen, hogy mi történik, mikor jön az ember életnek a vége. Mások azt mondják, hogy teljesen mindegy, hogy hogy élünk, hogy mi mit tervezünk, a mi életünk ideje, az egy fix dolog. Ez egy kényelmes dolog. Kényelmes ezt gondolni, mert mindenért az Isten a felelős. A gyereket felelőtlenül kiengedjük, felügyelet nélkül az utcára biciklizni, és jön egy autó, elüti, meghal. És mondjuk, hát az Isten így rendezte. Nem tudom, melyik bíróság fogadja el ezt indoknak, hogy az Isten könyvében neki a mai napig volt élete, és az Isten úgy döntött, hogy most annak a gyereknek, annak a csecsemőnek, vagy bárkinek most meg kell halnia, és nekem szülőnek nincs felelősségem. Vagy ha én lelépek a 10. emeletről, és éppenséggel a gravitáció törvénye működésbe lép, akkor leesek, és ott az életem vége. A családom azt mondja, hogy hát az Isten így intézte, hogy én lépjek le aznap, és vessek véget az életemnek. Nekem nincs felelősségem. Biztos így van? De gondolkozzunk ezen. Én egy kicsit más oldalról is szeretném megkérdezni a feltételeket. Vajon a géneknek van-e bármilyen szerepe abban, hogy mennyit élünk? Az életmódnak van-e szerepe abban, hogy meddig élünk? A történéseknek? Az, hogy például itt van háború, vagy nincs háború, vagy lesz háború, és éppen ha lenne, ide dobják le a bombát, vagy pedig a szomszéd falura dobják le a bombát, bármilyen gényeik is lehetnek, ez a történés nagyjából megoldja a kérdést. Igen, a történések is befolyásolják. Lesz egy földrengés, vagy egy tűzvész, vagy bármi. Genetikai kutatások hosszú idő óta próbálták meghatározni, hogy vajon milyen tényezők befolyásolják az emberi életnek a hosszát. A genetikusok azt mondják, hogy nem csak a gének, hanem ott van a környezet. A környezetnek 7% szerepe van abban, hogy meddig élünk. Nem mindegy, hogy valaki széknek a gyönyörű dombsága közepette ilyen levegőn, meg ilyen vizet iszik, és itt él, vagy pedig mondjuk a Kolozsvár belvárosában, a konzulátus mellett, ahol jönnek és mennek a benzingőzös kocsik, és azt kell belélegezni nap mint nap, 7%-ban befolyásolja, meddig élünk. Azután az egészségügyi ellátás, 11%, az orvosok, akik ide jönnek, ezt a 15%-ot próbálják felpörgetni, nem mindegy, hogy megkapjuk-e az egészségi ellátást, nem mindegy az, hogy egy szívinfarktus után, vagy egy agyvérzés után hány percre jön ki az orvosi ellátás, mert ha gyorsan és szakszerű ellátást kapunk, akkor szinte teljes mértékben felépülhet valaki. De ha nincs orvos, nincs ellátás, későre jön ki, akkor meghal valaki abban a betegségben, ami egy orvosi segítség mellett nem lenne végzetes. Genetika 22%. Amit öröklünk, a hátizsák, amit hozunk. Gyakorlatilag a genetikusok azt mondják, hogy a génjeinkbe bele van írva, és ez bizonyított tudományos tény, hogy melyik élet szakaszban, melyik életévünkben
melyik

elődeinktől örökölt életmód betegség fog előjönni. 5 csoportja van az életmód betegségeknek, egészen biztos, hogy az egyik elő fog jönni az időskorunkba, és egészen biztos, hogy az egyik a halálunkat fogja okozni. Amennyiben természetes halállal halunk meg. Genetikusok azt mondják, hogy van az a vizsgálat, nekem egy kollega nagyon részletesen elmagyarázta, hogy ez hogyan működik, ezt meg lehet állapítani. Igaz, a társadalom biztosítás nem finanszírozza, szerintem itt se, Magyarországon sem. Egy drága vizsgálat, én megkérdeztem a kollégától, és neked ezt megvizsgálták? Te elmentél? Azt mondja, jaj, de hogy én nem szeretném megtudni, hogy mikor és milyen betegségben. De az élet éveink a génjeinkbe bele vannak írva. Szociális körülmények 24%. Meg tudjuk vásárolni a minőségi alapanyagokat? Vagy esetleg meg tudjuk termelni, ez itt még jobb. Vagy mondjuk olyan lakásban lakik valaki, ami salétromos, vagy pedig normális körülmények között. Nem mindegy. Hát a szociális helyzet is befolyásolja, és sajnos ezt ki kell mondani, hogy az egészséghez valamilyen szintű anyagi jólét is kell. Tessenek megnézni Ázsiában vagy Afrikában, ahol naponta 1 vagy 2 dollárból élnek az emberek, hogy milyen körülmények között élnek, mennyi a várható élettartam egy ilyen helyen, és mennyi ott, ahol általános jólét, ami azt jelenti, hogy van fedél a fejünk fölött, napi 3-szor tudunk enni, tiszta víz folyik a házunkban, ez a luxus körülmény. És ez számít. És amire ki akarnék nyugatni, az az utolsó az életmód 36%. És jól látják, a 30% az a legnagyobb. Az életmódunk 36%-ban felelős azért, hogy milyen betegség ér utol, és mikor ér utol, és végül az, hogy mikor következik be az életünknek a vége. Egy kicsit ezt a 22%-os genetikai részt is szeretném önöknek kinagyítani. A génekben örökölt információkat, a gének szerkezetét mi nem tudjuk befolyásolni. Nem tudjuk a szüleinkkel megbeszélni, hogy melyik genetikai részt adják át. Ha ott van, az már ott van. Nem tudunk ezen változtatni. De az életmód befolyásolja a gének aktivizálását. Az epigenetika tudománya foglalkozik ezzel. És szeretném ezt a rendkívül bonyolult és nehéz tudományt, ami nagyon egyszerűen és laikus módon elmondani. Remélem, hogy túl sok kollega nincs itt, és nem fog emiatt neheztelni rám, hogy a tudomány szentélyét én most egy kicsit profán módon fogom elmondani. Minden sejtünkben körülbelül 22 ezer gén van. Tehát gyakorlatilag minden sejtünkben ott van minden, ami a szervezetünk számára fontos. Természetesen nem minden sejtben működik minden gén, és nem minden sejt csinálja ugyanazt, termeli ugyanazt, ezt gondolom tudjuk. Ezért nézünk ki úgy, ahogy kinézünk. Tessenek úgy elképzelni, hogy ez a 22 ezer gén, az olyan, mint egy fényfűzér, 22 ezer kis izzóval. Az, hogy melyik gén szakasz aktív, az függ attól, hogy mi hogyan élünk. Például élhetünk úgy, ami olyan triggereket, olyan jelzéseket ad a genetikai állománynak, hogy aktivizálja azokat a géneket, amelyek felelősek azért, hogy szívinfarktust kapjunk. És élhetünk úgy, ami lekapcsolja azokat a géneket, amik a korai agyvérzés vagy szívinfarktust előidézik. Tehát a mi életmódunk befolyásolja, hogy milyen gének az örökségből, milyen gének lesznek felkapcsolva, és milyen gének lesznek lekapcsolva. Tehát még a génjeink működésére is hatással van az életmódunk. És milyen elemek az életmódban konkrétan? Az, hogy milyen krónikus betegségeink vannak, ez befolyásolja a gének működését. Milyen kémiai anyagokkal találkozik a testünk?
használunk-e, fogyasztunk-e drogokat, itt a lágy drogokra is gondolunk, akár alkohol, koffein, nikotin és így tovább, vagy kemény drogok, hogy mozgunk-e rendszeresen, vagy nem mozgunk, gyakoroljuk-e a hitünket, vagy a meggyőződésünket, mert ez is egy egészségőrző tényező. Társas kapcsolatokban élünk, vagy egyedül élünk? Tartozunk egy közösséghez, vagy magányosan élünk? Milyen a szociális helyzetünk, és milyen az étrendünk? Ezek befolyásolják azt, hogy milyen génszakaszt kapcsolunk fel, és milyen génszakaszokat kapcsolunk le. És csak egy példát szeretnék mondani, nagyon messze vezetne, ha mind elmondanám. A naponkénti ölelés olyanoktól, akikben bízunk, kutatók szerint, ott a forrás tessenek utána nézni, 60%-kal csökkenti a légúti vírusos megbetegedéseknek az esélyét. Tehát egyszerűen nehezebben kapjuk el, ha rendszeresen megölelnek. Mert az immunrendszerünk sokkal jobban működik, ha megölelnek. A stressz, a konfliktus pedig növeli az esélyt. Ez egy epigenetikai hatás. Az, hogy minket megölelnek, ez befolyásolja bizonyos izzogén szekvenciáknak a működését. Hadd kérdezzem meg, ki az, akit ma megöleltek? Hadd lássam. Ki az, akit ma megöleltek? Nem kell szégyelni. Nagyon jó. Vagy ki az, aki valakit megölelt ma? Ez is egy jó kérdés. Lehet, hogy adunk ölelést, de nem kapunk ölelést. Na most legközelebb, hát tegyük meg, ha valakit szeretnénk 60%-ban megóvni a mai napokban divatos légúti betegségektől, és ez csak egy példa, de legalább 100 ilyet lehet mondani. Tehát hihetetlen felelősséget kaptunk. Hihetetlen hatalmat adott Isten a kezünkben, amikor ő elmondja, hogy hogyan érdemes élni, nem magyarázza el az Ószövetségben az epigenetikai háttértörténetet, tehát szegény Mózes le se tudta volna írni epigenetikai szót sem, de megtanulták, hogy hogy kell. A mai tudomány pedig csak felismeri, hogy jé, tényleg így kell, és bizonyítható, hogy ez milyen pozitív hatással van a szervezetre. Na de! Miután most már tudjuk, hogy mennyi felelősségünk és mennyi hatalmunk van, ez körülbelül években számítva mit jelent. A tudósok azt mondják, hogy 10 évvel meghosszabbítható a betegségmentes életszakasz. Nem mindegy az, hogy azok a bizonyos halált, végső soron halált okozó életmód betegségek 60 évesen jelennek meg, 70, 80 vagy 90 évesen. És kutatások azt mondják, hogy az életmóddal ezeknek a betegségeknek a megjelenését 10 évvel ki lehet tolni. Akkor utána tessenek föltenni ezt a kérdést, hogy ez jó-e nekünk keresztényeknek? Egyszerű. Ahogy mondja a magyar, józan paraszt észre. Még plusz 10 évet szolgálom a közösséget, a családomat, vagy pedig 10 évvel hamarabb kell az egész családnak hatákba állni, és engem szolgálni, és engem gondozni. Van némi különbség? Még van 10 évem, hogy az unokámat vigyem az óvodába, meg segítsek, meg bevásároljak, meg én ásom föl a kertet, vagy pedig 10 évvel többet szolgál nekem a család. Vajon az Istennek fűződik-e érdeke ahhoz, hogy engem, téged még 10 évig használjon más emberek szolgálatába, hogy áldás legyél mások számára? Van ennek értelme? Van ennek rációja? Isten szempontjából, a családunk szempontjából és a mi oldalunkról? Hogy áldás legyen az életünk, és nem teher az életünk. Igen. Nagyon helyes, a Biblia áldásként tekint a hosszú évekre. Dan Bartner író több mint egy évtizede azon dolgozik, hogy azonosítsa a hosszú élettartam forró pontjait szerte a világon. A National Geographic egyik publicistája, amerikai gerontológusok és demográfusok segítségével olyan helyek felkutatását tűzte ki, ahol nem csak a legmagasabb a 100 év felettieknek a százaléka, hanem ahol a legtöbb olyan ember van, akik a 90 évet betegségmentesen érték meg. És ezt az 5 helyet azonosították be. Amit itt látunk,
És erre az utazásra hívom a közösséget. Estéről estére egy-egy országot, egy-egy kultúrát meglátogatunk, és megnézzük, hogy mit tanulhatunk mi tőlük. Természetesen ez, amikor először megjelent, 2005-ben magyar nyelven is, a National Geographic magyar számában, először számolt be a kék zónákról, igaz, akkor még csak háromról, nem ütötte át a közvéleménynek az érdeklődését. Még az adventisták érdeklődését sem, annak ellenére, hogy Loma Linda már akkor benne volt, a Loma Lindai adventisták. Viszont amikor az egyik műsor megosztó készített egy dokumentumfilm sorozatot, hogy hogyan éljünk 100 évig, és többek között magyar nyelvre is lefordították, akkor itt a Kárpát-medencében robbanásszerűen hatalmas érdeklődés övezte ezt a kérdést, és az emberek elkezdtek ezzel foglalkozni. Most akkor mi a célunk ezen a héten? Megérteni a gyakorlatban, hogy mindez hogyan működik. Ott, ahol igazolható a hosszú élet, mi az, ami miatt tovább élnek az emberek. Ezek közül van-e, ami bennünket inspirálhat itt és most széken, amit megtanulhatunk, amit gyakorolhatunk, és amivel mi is kitolhatjuk a betegség nélkül eltöltött évek számát? Mi a mi felelősségünk? Mit tehetünk mi magunkért, hogy ez a plusz 10 év ajándék megadasson nekünk? A Biblia is ismeri, hogy az öregség nem kerülhető el. Kódolva van a bűneset óta. De van egy esélyünk. Ez a Mózes szindróma. Mózes 120 évig élt. 120 évesen az Isten azt mondta neki, hogy gyere egy kis kirándulásra. Megyünk egy túrára. Mutatok neked valamit. 120 éves Mózes fölment gyalog, nem lifttel, nem repülővel a Pizga tetejére. Saját lábán, 120 évesen. És nem csak az erőnléte volt meg, hanem az a szellemi tisztasága, hogy Isten tudott vele kommunikálni. Még egyszer megértette, hogy Mózes, látod, ott van Kánaán földje, te oda nem mész be, tudod, amiatt nem mész be, de terveztem neked valami jobbat. Ez így van leírva, hogy az öregség nem kerülhető el, de életeden át tartson erőt. Mózes az egyetlen olyan ember, tudomásunk szerint, aki saját lábán egy hegyet mászott meg, saját lábán ment el a saját temetésére. Életerőben, szellemi frissességben. Az Isten azt mondja, hogy a halál és az öregség nem kerülhető el, de azt, hogy ezt hogyan érjük el, az igenis annak a felelőssége ott van az ember kezében. És igen, föl kell tennünk azt, és így kereteztük a mai napot, amivel kezdtük, azzal zárjuk, nem csak a hossza, a tartalma is fontos. Nem minden a hossza. És erre van egy gyönyörű bibliai történetünk, csak felidézem, ismeri mindenki. Csak egy igét olvasva, abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett, Ézsaiás prófita, Ámosz fia elment hozzá, és ezt mondta neki, így szól az Úr, rendelkezd házadról, mert meghalsz, nem maradsz életben. Hát, én nem szeretnék Ézsaiás prófita lenni. Csak hogy beleképzelem magam, hogy lelkészként, lelkipásztorként elmegyünk, meglátogatunk valakit, és azt mondjuk lelkészként, rendezd el a házad dolgait, írj végrendeletet, intézd gyorsan a kapcsolataidat, mert meghalsz. Nem tudom, hogy másodszor még elmehetnénk-e látogatni ahhoz a családhoz. Valószínű az lenne ott az utolsó ilyen lehetőségünk. Az emberek nem szeretnek ilyet hallani. Ezékiás is komolyan vette, és nem értette, hogy miért. Ezékiás egy jó király volt a Bibliában. Nagy győzelmei voltak, nagy lelki tapasztalatok, nagy reformátor volt. És amikor ezeket a nagy lelki győzelmeket megnyerte, akkor jön a proféta, és azt mondja, hogy rendben van, nem a jutalmat kapod meg, hanem most meghalsz. Hát, megérte. Elkeseredett. Ezékiás sírt és imádkozott, ez a régészek által megtalált Ezékiás pecsét történelmileg igazolható, Ezékiásnak a létezése abban a korban, a Biblia írja, de hát ez nem az a közösség, ahol megkérdőjelezzük a Biblia szavait.
imádkozott. De hogy Uram, nekem még szükségem lenne egy kis időre. Baj az, ha ezért imádkozunk? Nem baj. Az Isten mindig közbeavatkozik ilyen kérésre? Nem. Az Isten szuverén joga, hogy közbeavatkozik, ahogy folynak az események természetszerűen, vagy nem. Itt Ezékiás életében közbeavatkozott. És azt mondta, hogy látom, hallom a kérésedet, kapsz még 15 évet. És ez egy ilyen természeti jelhez is kötődött, mert a napórán 5 órát visszament a jelzés, mint az időben visszamennénk 5 órát, annyira, hogy a babiloni bölcsek, akik a napistent imádták, észrevették, hogy valami olyan történt, ami soha nem történt meg, tehát lennie kell egy olyan istennek, aki nagyobb, mint a nap, Babilon legnagyobb és leghíresebb istene, leghatalmasabb istene. Miért adta Isten Ezékiásnak a plusz 15 évet? Mert volt egy nagy terve vele. Hogy annak a kornak a legnagyobb tudósai látni fogják a napórán a változást, észreveszik és tudni fogják, hogy melyik szögből és honnan indult el ez, és eljönnek és megkérdezik, ki az az Isten, aki nagyobb, mint a babiloni napisten. És az Isten adott 15 évet Ezékiás királynak, hogy elmondja azt, hogy bizonságot tegyen a korabeli népeknek, az, hogy van egy teremtő Isten, aki még a napot is teremtette. Erre kapta 15 évet. Ehelyett mit tett Ezékiás? Elfelejtette, hogy hogyan jutott ehhez a 15 évhez. És elkezdett magáról beszélni. Jöttek a babiloniak, kérdezték is a kérdést, de ő arról beszélt, hogy ő mit csinált, ő mit épített, neki mennyi kincse van, megmutatta a kamráit, és egyébként kutatók azt mondják, hogy pár évtized után, amikor Babilon tényleg hatalomhoz jutott, eszükbe se jutott volna Izraelbe elmenni hadjáratra, de emlékeztek, hogy menjünk csak el, ez kis ország, de sok a kincsük, láttuk Ezékiás idejében, és kifosztották, elvittek mindent, fogság, meg minden jött. 15 év, amit az Isten adott, hogy az Istent nagyját tegye, dicsőséget adjon az Istennek, az ő életén, tapasztalatán keresztül, mert mi a legjobb erő Istenről beszélni, mint a saját tapasztalatunk, nem egy ilyen dogmatikus bibliai igékkel, nem. Én megtapasztaltam, annak mindig nagyon nagy ereje van. Nem tudott élni ezzel az idővel. Én megkérdezném ma este, van itt valaki, aki már kapott halálos diagnózist? Hogy még van egy pár éve? És ez a pár év már nagyon sokszor eltelt, és még mindig itt van. Van valaki olyan, aki olyan balesetet szenvedett, amiből nem szokta kijönni élve. De ő kijött élve, és itt van. Betegség, amiből meggyógyult. Egy nehézség, amiből kijött. Lehet, hogy vannak itt olyanok, akik ezt a plusz 15 évet élik, föltettük azt a kérdést, hogy miért? Miért van ez az extra idő? Miért legyen ez a plusz extra 10 év, vagy az a plusz 15 év, amit Isten az ő közbeavatkozásával ad, vagy az a plusz 10 év, amit az életmódunkkal tudunk még hozzáadni? Ez mi végre van? Az, hogy még több pénzt gyűjtsünk? Az, hogy még több haragos gyűjtsünk? Az, hogy még több hiába valósággal foglalkozzunk, vagy azért, mert az Isten azt akarja, hogy ez alatt plusz áldás legyünk a helyi közösségnek, a családunknak, embereknek, és rajtunk keresztül még többen megismerjék a Teremtő Istent. A hosszal az Isten az áldást akarja rajtunk keresztül továbbítani. És ezzel kezdtük, fejezzük be ezzel. Ez Mózes imája. Taníts minket úgy számlálni napjainkat. Számlálni. Lehet számlálni. Születésnapot is lehet számlálni. Lehet ünnepelni.
Minden születésnapkor az Istent kell ünnepelni, nem magunkat, hogy kibírtuk, hanem az Istent ünnepelni. Tehát számláljuk, azért számláljuk, hogy még inkább hálát adjunk, és azért számoljuk, hogy tudjuk, hogy az Isten bennünket a plusz években áldásként adott mások számára. Úgy, hogy bölcs szívhez jussunk. Hogy jól fel tudjuk használni. Lehet, hogy vannak itt betegek ma, akik szeretnének gyógyulást. Ezt kérhetjük az Istentől. Ha az Isten szuverén akarata az, hogy közbe lépjen, ő közbe tud. De ha nem, azt is tudomásul vesszük. Lehet, van egy másik csoport jelen, akik már meggyógyultak, megmenekültek a halál közelségéből, és úgy érzik, hogy a kegyelem éveit töltik. Ők lehet azt kérik, hogy kapják meg ezt a bölcsességet az Istentől, hogy jól használják föl. Az Istennek terve van, és kérhetjük azt, hogy megismerjük az ő tervét. És hogy készek legyünk akkor is elfogadni az élet alkonyát, amikor nincs válasz, amikor nincs hosszabbítás. Mert el tudjuk fogadni azzal együtt, hogy viszont van örök élet. Imádkozzunk. Istenünk, mi nem döntöttünk a saját életünk felett. Nem mi akartunk a világra jönni. Ezt ajándékba kaptuk. És szeretnénk megköszönni ezt az hatalmas értéket és ajándékot, hogy vagyunk, hogy élünk, hogy ismerhetünk téged, mint teremtőnket. Köszönjük, hogy ekkora hatalmat és felelősséget adtál. Sáfárokká tettél. Hogy szerepünk legyen abban, hogy milyen minőségű életet élünk, és még abban is, hogy mennyi ideig élünk. Add meg azt a bölcsességet, hogy amíg ezek az évek vagy napok tartanak, addig legyünk áldás a családnak, a közösségnek, legyünk egy bizonyság melletted, a Teremtő Isten mellett, hogy téged emeljünk fel, téged dicsőítsünk meg, hogy ez jó legyen nekünk, hogy a reménységünk erősödjön benned az örök életben, és jó legyen azoknak, akik reménységül élnek még körülöttünk. Köszönjük, hogy ezen a útvonalon egész héten átvezetsz bennünket, és megnyitod a mi gondolatainkat, megerősíted a felelősségtudatunkat. Kérlek, adj nyugodt éjszakát, békességet, és egy viszontlátást holnap este. Te nevedért, Jézus Krisztusért kértük ezt.

73. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

0: Keresel, nem találsz, vársz, hiába. Haladsz, de melyik irányba? Lépések az igazság útján.
1: Kedves hallgatóink, amint azt adásunk bevezetőiben is beharangoztuk, Lépések az igazság útján cím adásunkkal jelentkezünk. Ezen belül is itt van a stúdió vendégünk, ami kedves állandó stúdió vendégünk, Timis Balázsi Sándor lelkész. Isten hozta a stúdióban, kedves lelkész úr.
2: Köszönöm az üdvözlő szavakat. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a rádióhallgatót, és természetesen a szerkesztőség dolgozóit.
1: Emlékeztetjük kedves hallgatóinkat arra, hogy adásunkkal együtt és egy időben egy pályázatot is meghirdetünk. Mindazok, akik 3 adáson keresztül lejegyzik az adásokban elhangzó igeversek helyét, és azt a Bibliából kimásolva nekünk visszaküldik, értékes könyvjutalomban részesülnek. Amiről tehát szó van, amit tehát tenniük kell, hallgassanak meg legalább 3 adást, az igeversek helyeit jegyezzék le, majd a szöveget a Bibliából kimásolva egy borítékban küldjék el a következő címre: Reménység hangja rádió Kolozsvár, Strada Republici 101 szám, 400489 Kolozsvár. Megismételjük: Reménység hangja rádió Kolozsvár, Strada Republici 101 szám, 400489 Kolozsvár. Krisztusi jövendőlések című beszélgetés sorozatunknak átfogó mottója a zsidókhoz írott levél első fejezet első és második verse. Minek utána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk fia által, akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette. Beszélgetés sorozatunk harmadik részéhez érkeztünk a mai napon. Ennek a harmadik beszélgetésnek a címe az utolsó idők társadalmi, politikai vonatkozású eseményei. Ezt a beszélgetést is 2 igehely vezeti be. Az egyik ige a Timóteushoz írott második levél, 3. fejezetének 1-től 4-ig terjedő versei. Ismétlem, Timóteushoz írott 2. levél, 3. fejezet, 1-től 4-ig terjedő versek. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsovárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. A másik igehely, Jakab levele 5. fejezet, 1-től 9-ig terjedő versek. Ismétlem, Jakab 5, 1-től 9-ig. Nósza immár ti gazdagok, sírjatok, jajgatván a ti nyomorúságaitok miatt, amelyek elkövetkeznek reátok. Gazdagságotok megrothadt, és a ruháitok molyette meg. Aranyotokat és ezüstötöket rozsda fogta meg, és azok rozsdája bizonyság ellenetek, és megemészti a ti testeteket, mint a tűz. Kincset gyűjtöttetek az utolsó napokban. Íme a ti mezőiteket learató munkások bére, amit ti elfogtatok, kiált, és az aratók kiáltásai eljutottak a seregek urának füleihez. Dőzsöltetek-e földön, és dobzódtatok? Szívetek legeltettétek, mint áldozás napján. Elkárhoztattátok, megöltétek az igazat, nem áll ellent néktek. Legyetek azért, atyám fiai, béketűrök az Úrnak eljöveteléig. Ímé a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és estvéli esőt kap. Legyetek ti is béketűrök, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. Ne sóhajtozzatok egymás ellen, atyám fiai, hogy el ne ítéltessetek, ímé a bíró az ajtó előtt áll. Az előző két proféciai leckénk után megtudhatnánk-e, hogy a nagy, kozmikus, természeti jelenségeket követően a krisztusi jövendőlések fényözőne milyen univerzális jerekle derít fényt és szolgáltat eligazító tanítást az igazság útján lépéseket próbálgatók számára.
2: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Kedves hallgatóink, úgy, amint szerkesztőnk beharangozta éjek az ő szavaival, elérkeztünk a természeti jelek felsorakoztatása után, ami az Úr Jézus közeli eljövetelére mutatnak, elérkeztünk az utolsó idők társadalmi, politikai vonatkozású eseményeinek taglalásához. Mielőtt még belevágnánk mai témánkba, annyira szeretem üdvözítő Krisztusunknak ezt a gyönyörű hasonlatát, miután elmondja és felsorakoztatja eljövetelét megelőző jeleket, felhívja tanítványainak, minden idők tanítványainak figyelmét, hogy emeljétek fel fejeteket, és lássátok meg. Na most annyira tetszik ez a krisztusi felhívás, hogy bátorkodom még egyszer a kedves rádióhallgató figyelmébe ajánlani, de aktualizálva. Ha aktualizálnám Krisztus szavait, most azt üzenném még egyszer a kolozsvári és környékén élő rádió közelben ülő keresztény testvéreinek. Kolozsváriak, Brétfű és Kerekdomb gyümölcsöseinek lakói, nézzetek csak fel gyümölcsfáitokra. Mi csodálatosan szépek a tavaszi virágbomlás idején. Nézzétek csak a virágba borult gyümölcsösöket, gyümölcsligeteket, melyek ünnepi szózatban hirdetik, hogy közel van a nyár. Kedveseim, ti a címzettek, brétfűjek, kerekdombiak, sokkal inkább, mint a beton rengeteg lakói, megérthetitek, hogy Jézus Krisztus dicsőséges eljövetele mi ígéretesen közel van. Ha nem másból, csak az elmúlt napokban elétek tárult, virágba borult gyümölcsösökbe gyönyörködve. Tudjátok, hogy közel van a nyár. Még egy kevés, nagyon kevés idő, és aki eljövendő, eljő, és az ő jutalma vele van, hogy számotokra átadja az ajándékot. Kedveseim, a természeti jelek felvonultatása után meghívlak, gyertek, tekintsünk be az utolsó idők társadalmi, politikai vonatkozású eseményeibe, mint az Úr Jézus eljövetelét megelőző jelekre. társadalmi jel egy a gyülekezetekben végbe menő jelenség. A minap beszéltem valakivel, aki aggodalmaskodva mondotta, ahogy kinéz a gyülekezetünk, félek, hogy 10 év múlva üres lesz a földszint, ahol csak özvegy emberek, özvegy asszonyok ülnek, családtalanok. Nincs szaporulat. Ez is egy nagyon beszélő jel, amely felszínre hozza azt a közönyt, ahogyan a jelekhez és ezen túlmenően az Úr Jézus Krisztus dicsőséges második eljöveteléhez viszonyulnak az emberek. Azokkal a mennyei jelekkel kapcsolatban, amelyek hivatva vannak a gyülekezetet felébreszteni elsősorban, vigyázzunk, nehogy túlméretezzük a külmissziót, hogy lelkeket akarjunk megnyerni a gyülekezet számára, ama gyülekezeteink számára, amelyek nincsenek felkészülve sem a jelek fogadására, sem azok értelmezésére, és következésképpen, jaj, nem vagyunk felkészülve az Úr eljövetelének várására. Éppen ezért üdvözítő Krisztusunk rámutat jövendőlésében az utolsó idők általános állapotára, mikor azt mondja, lesznek jelek a napon, holdon és a csillagokon, és a földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és hab zúgni fog, mikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek. Mert az egek erősségei megrendülnek, és akkor meglátják az embernek fiát eljönni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel. Jegyezzék csak le! Lukács 21, 25-től 27-ig. Kedveseim, ennek a krisztusi ígének fényénél látjuk, és fel kell mérnünk. Világviszonylatban a hatalmas rátáját a félelemből való öngyilkosságoknak. És figyeljétek meg! Elsősorban a gazdagok köréből kerülnek ki, akikről azt gondoljuk, nincs semmire gondjuk, mindenük megvan, és ott találjuk a multimilliómost dolgozó szobájában, ráborulva íróasztalára, és kezében az eldördült fegyver. Miért? Hát, azoknak várása miatt csupán, amik e világra, e föld kerekségére bekövetkeznek. Mert ha nincs reménységet a Krisztusban, hiába a vagyon, hiába a bankfolyószámla, hiába a gazdagság, egy adott pillanatban úgy érzed, hogy kicsúszott lábad alól a talaj, és egyetlen megoldást látsz, végezni életed. Ezt is megjövendőlte Krisztus. Ez is benne van a krisztusi jövendőlések fény özönében. A mennyei jeleket az emberek csüggetten vagy közömbösen veszik tudomásul. Az emberek csüggedését az alább felsorolt események és tapasztalatok okozzák. Néhányat csak hadd soroljunk belőle. A mennyei jeleket, amikről az előbbi előadásokban szóltunk, nyomon követik a nemzeti törekvések ébredése és az európai népek versengése. Ükapáink ezeket nem ismerték. Szinte a nemzet fogalmát sem értették, vagy ha értették, nagyon keveset adtak rá. Az utóbbi időben a nacionalizmus, a szélsőséges hazafiság, fegyverfelhalmozódást és háborús hangulatot létesít. A felfokozott hazafiság a népek fegyverkezési versenyét eredményezi. A modern fegyverkezési versenyt az izgalmas és eredményekben gazdag 1830-1848 évektől számíthatjuk. Addig voltak itt-ott helyi jellegűek, de a négy világbirodalom bukása után egészen a 19. század közepéig ezek csak olyan felfelvillanó események voltak, de azóta univerzális jelleggel nőtte ki magát. Láttuk, hogy a Föld kincseinek feltárása, atom, hidrogén és egyéb vegyi anyagok felfedezése milyen hatalmas módon mozdították elő a háborús fegyverkezéseket. Joel proféta megjövendőlte, pontosabban Jézus Krisztus Joel prófétát felhasználva erre a jövendőlésre. Hirdessétek ezt a pogányok között, készüljetek harcra, indítsátok fel a hősöket, járuljatok elé, jöjjenek fel mindnyájan a hadakozó férfiak. Kovácsoljatok szántóvasatokat kardokká. Mondja a beteg is, hős vagyok. Jöjjetek el, ti népek, mindenfelől, a Józsafát völgyébe, mert ott ülök törvényt, hogy megítéljek minden népeket. Joel 4:9-14. Egy másik jövendőlés arra int, hogy ne adjunk hitelt eme kiáltásnak. Békesség, békesség, nincs veszedelem. Az utolsó napokban azt fogják hangoztatni, és mi vagyunk az a nemzedék, amely az utolsó napokat éri. Azt fogják hangoztatni, hogy a kardokat ekékké kell átalakítani, és a háborút örök időkre meg kell szüntetni. Lásd, Ésaiás 2:3-4. A jövendőlés azonban hangsúlyozza, hogy a valóságban ugyanakkor a legharciasabb és legveszedelmesebb állapotok fognak uralkodni, pont mint napjainkban. János apostol látomásában így érzékelteti az utolsó napokat. És megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek és jutalmat adj a te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják, és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. Jelenés 11:18. Kedveseim, ebből láthatjuk, hogy a nemzetek között uralkodó mai állapotok mind meg annyi előjelei a közelgő végnek. Egyik új szövetségi jövendőlés a következőket mondja az utolsó napok felől. Amit bevezetőben a szerkesztő fel is olvasott. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be, és akkor felsorakozott,

0: közöttünk, és látná a modern napok, az utolsó idők jelenségeit. Ezért állíthatjuk, hogy a gonosz idők elérkeztek. Ezért az egyik francia lap szerkesztője közvetlenül a II. Világháború kitörése előtt azt írta, hogy a zabolátlan élvvágy mérhetetlen bajt fog okozni az emberiségnek. Ide sorolja a pénzhajhászást is, mely az eszközökre való tekintet nélkül tör célja felé. Ez foglalkoztatja állandóan a gyárosokat, üzletembereket és a közélet férfiait, akik bizonyítják, hogy ez képezi az élet legfőbb célját. Viszont az alaphang mindig ugyanaz, írja a szerkesztő. És az eredmény is ehhez hasonló. El vagyunk veszve. Ezzel zárja értekezését e francia lapnak szerkesztője. El vagyunk veszve.
1: Hallgassunk meg egy ének számot, utána folytatódik beszélgetésünk. Addig is kérjük, maradjanak a készülékek mellett.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Reménység Hangja Rádiót hallgatják a 88,3 MHz-es frekvencián, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Lépések az igazság útján című adásunkban állandó kedves stúdióvendégünkkel beszélgetünk, Timis Balázsi Sándorral. Mai beszélgetésünk címe az utolsó idők társadalmi politikai vonatkozású eseményei. Most azt kérdeznénk, hogy az úgynevezett felvilágosodás korabeli és ma is érvényben lévő mértékletességi mozgalmak, vagy az újabbnál újabb szociális reformok közelítették-e az embervilágot a sokat álmodott eszményi élethez? Hogyan viszonyulnak mindehhez a különböző kultúrák és az igen-igen megosztott társadalmi rétegek?
1: Hát, ami a mértékletességi mozgalmakat illeti, és a szociális reformok, igen nagy üdvére voltak és vannak a társadalomnak. És felbecsülhetetlen szolgálatot tesznek. De azért az elveszett emberiségnek, jegyezzétek meg, kedves hallgatóink, az elveszett emberiségnek egyedüli reménysége mégiscsak Krisztus, az isteni megváltó. Az örökkévalóság küszöbén állva, ahol áll ez a nemzedék, az utolsó meghívás

0: sürgősségével hirdetjük. Hirdetjük ma az ő üdv üzenetét a népeknek. Ám de az isteni szeretet hiába akarja megmenteni a világot, mely egyre gondtalanabbul halad a maga útján, mit sem törődve örökkévaló érdekeivel. Krisztus jövendőlésében találóan jellemzi ezeket az állapotokat, mikor azt mondja, amiképpen pedig Noé napjaiban vala, aképpen lészel az ember fiának meg eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtti napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férhez mennek vala, mindam a napig, amelyen Noé a bárkába méne, és nem vesznek vala észre semmit, míg eljöve az özönvíz, és mindnyájukat elragadá. Aképpen lészen az ember fiának eljövetele is. Máté 24, 37-től 39-ig. Aki figyelmesen vizsgálja az emberiség állapotát, meggyőződhetik e fenti szövegek beteljesedéséről. Mind jobban erősödő áramlat mutatkozik, mely az Istentől való eltávolodást és a világ felé való hajlást célozza. De bennünket figyelmeztet az Úr, hogy vigyázzunk és imádkozzunk. Tovább menve, a munkaviszonyok, mint társadalmi jelenség, szintén nagy mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy az emberek elcsükkedjenek. Nézzünk körül csak itt, városunkban, falvainkban, országunkban, Európa szerte. Az Úr prófétai ígéje már régen megjövendölte a mai állapotokat. Isten összekapcsolta a gondtalan, gazdagokhoz intézett intelmét a munkások és szegények számára adott figyelmeztetéssel, hogy a világnak ezen állapota miatt ne civakodjanak egymással, mert a bíró az ajtó előtt áll. Hallgassuk csak meg Krisztus üzenetét Jakab apostol tollából a körülöttünk élő úgynevezett új gazdagok felé. Nószai márti gazdagok, sírjatok, jajgatván a ti nyomorúságtok miatt, amelyek elkövetkeznek rejátok. Gazdagságotok megrothadt, és ruháitokat móly ette meg. Aranyotokat és ezüstötöket rozsda fogta meg, és azoknak rozsdája bizonyság ellenetek, és megemészti a ti testeteket, mint a tűz. Kincset gyűjtöttetek az utolsó napokban. Íme a ti mezőiteket learató munkások bére, amit ti elfogtatok, kiált, és az aratók kiáltásai eljutottak a seregek urának füleihez. Dőzsöltetek-e földön, és dobzottatok, szíveteket legeltettétek, mint áldozás napján. Elkárhoztattátok, megölétek az igazat, nem állt ellen néktek. Legyetek azért atyám fiai, most üzenet, ha kizsákmányoltak a szegények, a munkanélküliek felé. Legyetek azért atyám fiai béketűrők, az Úrnak eljöveteléig. Íme a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és estvéli esőt kap. Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. ne sóhajtozzatok egymás ellen, atyám fiai. Jakab 5, 1-től 9-ig. Kedves hallgatóink, nem szükséges bizonyítanunk, hogy a fentebb említett kérdések állandóan foglalkoztatják a világot. És még egyszer megismétlem, itt az úgynevezett új gazdagok vannak a legnagyobb veszélyben. Akik nemzedékről nemzedékre egy jobb családban, gazdagabb körülmények között éltek, azok sokkal emberségesebbek, mint a hirtelen felcseperedett, proletárból lett gazdagok. Nincs hozzá képességük, nem értenek a javak kezeléséhez, és tönkre mennek, úgy, amint ezt Jakab által megjövendőli Krisztus. Ezért nem szükséges bizonyítanunk. Most csupán két olyan férfiú kijelentését akarjuk közölni, akik a legnagyobb lelki nyugalommal foglalkoztak mindenkor az idők jeleivel. Az egyik Sir John Lubbock, aki évekkel ezelőtt a következőket írta. Európának vallása többé nem a kereszténység, hanem a háború istenének az imádása. Ha nem teszünk valamit, akkor Európában egyre rosszabbra fog fordulni a szegény emberek helyzete. Céltalan, hogy szemeinket behunjuk, nem oldunk meg semmit. Napjainkban talán még nem fog kitörni semmiféle forradalom, de egészen bizonyos, hogy be fog következni, és pedig oly hatalmas kirobbanással, mint aminőt a világ eddig még nem látott, írja e gondolkodó. Az elégedetlenség gyors növekedéséről és propagandájáról pedig ezt írják. 1913-ban, 80 évvel ezelőtt, alig lehetett még egyetlen tiltakozó szót is hallani. Mert még alig volt valami, ami ellen tiltakozni kellett volna. 60 évvel ezelőtt a tiltakozás már világos lett, úgyhogy mindnyájan megérthettük üzenetét. 40 évvel ezelőtt pedig már egy tucat folyóiratban is visszhangra talált. Manapság azonban már nem is néhány száz vagy ezer könyv és folyóirat, hanem nyomdatermékek milliói terjesztik az elégedetlenséget, a forradalmi, a tiltakozások hangulatát. A tiltakozás e propagandájának megvannak a maga napilapjai, az ellenzéki lap, melyek kizárólag ezen cél szolgálatában állanak. Megvannak a saját fajorjátai és tízezernyi heti lapjai. Csak az ostoba ember becsülheti le az írásbeli közlemények ilyen óriási tömegét. Az ellenzéki lapok írománya. Az ellentétes érdekek kiegyenlítését célzó rendszabályok ellenére a megjövendőlt állapotok mégis egyik legsúlyosabb jelét képezik a 20. és 21. századoknak. Az embereket elfogja a félelem, azon dolgok várása közben, melyek a földre következnek. Ez nagy mértékben is jelentkezik, és személy szerint is, egyszerű embereknél. Ma délelőtt beszélgettem telefonon valakivel, és azt kérdeztem, hogy miért olyan lehangoló a hangszíned, a hangsúlyod. Hát azért, mert én néha belegondolok jövőmbe, és nem látok semmi megoldást. Nagyon borulátó vagyok a jövőmet illetően. De ez nem csak egy emberre, vagy néhány egyedre, hanem egész társadalmunkra érvényes. Mialatt azonban a bajok és nehézségek egyre szaporodnak, az Úr azt a vigasztaló üzenetét küldi hozzánk, hogy Krisztus nem sokára megjelenik, és örökre véget vet az engedetlenség és forradalmi hangulatnak. Mert többé mind erre nem lesz indok.
1: Egy énekszám következik, utána folytatódik beszélgetésünk. A záró kérdés következik. Maradjanak addig is a készülékek mellett.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Reménység hangerrádiót hallgatják a 88,3 MHz-es frekvencián, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Lépések az igazság útján című adásunkban kedves állandó stúdió vendégünkkel beszélgetünk, Timis Balázsi Sándorral, az utolsó idők társadalmi politikai vonatkozású eseményeiről. Az eddig taglalt természeti és társadalmi vonatkozású profétikus jelek után mire számíthatunk a világ népei? A lesújtó képeken túl van-e biztató jele is a végnek, amelyre egyértelműen hivatkozik jövendőlése során Krisztus? Megismerheti a kedves rádióhallgató a végidőnek ezt a napjainkban teljesedő jelét?
1: Határozottan igen. Mert amikor Krisztus felvetíti előttünk az eljövetelét megelőző természeti, társadalmi, politikai, egyházi jeleit, ugyanakkor felvetíti a nagy missziómozgalom, mint sokat mondó jel valóságát. Üdvözítőnk eljövetelének előjeleit tárgyalva, a világ evangelizációjának tulajdonítja a legnagyobb fontosságot. Ez már magában véve is örvendetes előjele a végnek. A reménység hangos jelszava a szenvedő világ számára. És hirdettetik az Isten országának ez az evangéliuma az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jő el a vég. Máté 24, 14. A vég elkövetkezése előtt az evangélium fáklyája bevilágít a földkerekség legsötétebb zúgába is. Valamikor apáink, nagyapáink ezt elhitték, de nem tudták elképzelni. Kedveseim, mi már nem is kell higgyük ezt, mert benne élünk. Szobádban kényelembe téve magadat, lenyomsz egy készüléken egy kapcsolót, és a szobádban megjelenik az egész világ. És a világ képei között te válogatod ki. Megjelenik az üdv üzenet, amely betölti a világ legsötétebb pontjait is. Úgy, amint az előbbiekben felvázoltuk azt. A szilárd prófétai ígével összhangban, amikor a vég ideje beköszönt, megkezdődik az a hatalmas, modern missziómozgalom is, amely különösképpen jellemzi az utolsó 20. és 21. századot. Íme néhány adat, kedveseim, melyek szemléltetően mutatják, hogy a 20. században mi csodás fejlődésnek lendült a missziós mozgalom. Isten országának üdv üzenete mozgalma. 1890-ben, olvasom a statisztikát, összesen nekünk keresztényeknek, evangéliumi keresztényeknek, összesen 7 külmisszionárusi társulatunk létezett. 7. 1900-ban már több mint 500 működött. 1890-ben a 7 társulat összes bevétele 300 000 dollárt tett ki. Míg 1900-ban ez az összeg 90 millió dollárra szaporodott. 1890-ben a protestáns missziógyülekezeteknek 7000 tagjuk volt a benszülöttek között, a pogányvilágban. Ellenben 1900-ban ezek már 1.500.000 tagot számláltak. A 19. században az emberiségnek csak az 1/5 része vehette meg a Bibliát azon a nyelven, amelyen el tudta olvasni. 1900-ban már a föld lakóinak 9/10 része vehette meg anyanyelvén a Bibliát. 1900 óta eltelt évtizedek még csodálatosabb fejlődést mutatnak fel a missziós mozgalmak úgy kiterjedés, mint tevékenység tekintetében. Körülbelül hozzávetőleg nincs pontos adat, de több mint 45.000 külföldi a pogányvidéken misszionárus tevékenykedik jelenleg ezekben a pogány országokban, kiknek még sok ezer benszülött evangélista áll segítségére. Csodálatos, robbanásszerű fejlődés, ez a világevangelizálás, az Úr Jézus eljövetelét közvetlen megelőző időszakban. A jövendőlés szemeink láttára teljesedik. Jézus Krisztus nem a világ megtéréséről, hanem annak evangelizálásáról szólott a jövendőlésben. Isten országának ez az evangéliuma hirdetetik majd bizonyságul, de azoknak üdvösségül, akik befogadják azt. Ha majd az egész világ tudomást szerzett az evangéliumról, akkor jő el a vég. Egy másik jövendőlés, a jelenések 14:6-14 verseig azt mutatja, hogy egy világra terjedő misszió mozgalom befejező műve azon figyelmeztető üzenet hirdetéséből áll, mely az emberek figyelmét Krisztus visszajövetelére felhívja, ezen üzenet felszólítja az embereket Isten imádására, a parancsolatainak megtartására, valamint arra, hogy az emberi hagyományokat ne helyezzék az Isten ígéje fölé. A mi nemzedékünk idejében hangzott fel az üzenet, amely az advent mozgalom keletkezésében és fejlődésében jutott kifejezésre. A reá háromló feladat a jövendőlés szavaiban is kifejezésre jut. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Hogyan kell ezt értenünk? A leghosszabb proféciai időszak lejártával valóban Jézus Krisztus belépett a mennyei szentek szentébe, és megkezdődött a pre-advent ítélet. Az advent előtti ítélet. A sokat hangoztatott utolsó ítélet. Tulajdonképpen egy téves felfogásra alapszik. Az Úr Jézus eljövetelekor nem lesz utolsó ítélet, hanem csak ítélet hirdetés. Az ítélet ma folyik. Ezért érvényes a felszólítás. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket. Ez az üzenet gyors ütemben terjed minden nép, nyelv és nemzetség között. Ezt látjuk, szemünkkel látjuk. A pátmoszi próféta látomásában hallotta már ezen üzenet hirdetését. Azt is látta, hogy az elhangzott figyelmeztetés után megjelent Krisztus az ég felhőiben, hogy begyűjtse a földön learatott termését, és a jókévéket a mennyei csűrökbe takarítsa. Igen, kedves hallgatóink, Jézus Krisztus közel van az ajtó előtt. Arról, hogy mikor kezdenek teljesedni az utolsó napok különleges előjelei, a következőket mondja Krisztus. Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelgett a ti váltságtok. Lukács 21-28. Az időpontról pedig, midőn Krisztus eljövetelének előjelei beteljesednek, így szólott az üdvözítő. A fügefáról vegyetek pedig példát. Mikor az ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképp el nem múlnak. Máté 24:32-35. Mindezek, kedveseim, a mi nemzedékünk napjaiban teljesednek. Az örökkévaló íge által tudjuk, hogy megjelent a történelem színén az a nemzedék, amely látni fogja üdvözítőnk újra jövetelét, hatalommal és dicsőségben. Visszajövetele napjáról és órájáról senki sem tud. De annyit tudhatunk, hogy közel van az ajtó előtt. Közel van már az a nap, melynek beköszöntét Isten szentjei minden korszakban sóvárogva várták. Azért várjuk mi is, várjuk, csak várjuk, s folyton vigyázzunk. Ne feledjétek, kedves hallgatóink, hogy mi vagyunk az a nemzedék. Meglátjuk Krisztus eljöttét. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, a Szentléleknek közössége legyen és maradjon veletek mind örökké. Amen.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad élet!

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozást.